0: Diák pedig súlyosan megsérült. A gyereket kritikus állapotban légimentővel vitték kórházba. A mellkasi szúrt sérüléseket szenvedett tanárnőt pedig a Zsolnai kórházban ápolják. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok. Az iskolába több szlovák miniszter is ellátogatott. Az oktatási tárca segítséget és szakmai támogatást ígért az intézménynek. Szlovákiában tavaly januárban is történt hasonló tragédia. Egy Késmár kijárásbeli gimnáziumban egy diák két embert ölt meg, egy harmadikat pedig megsebesített. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahaus adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméterára 17%-kal 814.000 forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Az őszi szünetben filmekkel és különleges programokkal várja a gyerekeket a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál Budapesten. A rendezvényt október 24-e és 31-e között tartják a Marcibányi Téri Művelődési Központban, több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilmmel, valamint több premierrel. A gyerekek magyar premier előtt láthatják a Nyár kalandorai című brit filmet, valamint többek között a Mira és a Kánforfa őrzője című alkotást is. Előadásokkal, beszélgetésekkel és workshoppal várják az érdeklődőket szeptember utolsó napján és októberben a Múzeumok őszi fesztiválján Szolnokon, közölte a helyi Damjanis János Múzeum. Szeptember 30-án szerda délután Manzerreiter Gabriella tart előadást arról, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia a művészet világát. Október 1-én pedig Nagyházi Lőrinc, a kincsvadászok műtárgy szakértője érkezik a múzeumba. Október 14-én Szabó Vivien régész workshopot tart a középiskolásoknak. Október 16-án Nagy Banakata, az UNICEF fiatal nagykövete a mentális egészségről, a gyermekjogokról, és arról beszél, milyen szerepet tölthetnek be a múzeumok a társadalmi kérdések feldolgozásában. A részletes program és további információk a múzeum weboldalán érhetők el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, és örülök, hogy itt vannak. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal meg vendégekkel beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. De mi van akkor, hogyha valaki nem csak a kulturális életre van hatással, hanem az egész életünkre? És az a szívemnek nagyon kedves hölgy, aki ma megtisztelt a jelenlétével a stúdióban, akit Anna Ménak hívnak, és nagyon sok szeretettel köszöntök. Örülök neki, hogy végre eljöttél.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon örülök neked. Energetikai mentor, ő azért azt a missziót képviseli, vagy viszi most már évtizedek óta, hogy nekünk jobb legyen, hogy jobban éljünk, meg jobban teljenek a hétköznapok. Azt kell mondanom, hogy nagyon régóta egyeztettük ezt a beszélgetést, Anna Mé.
2: Hát hónapok óta.
1: Hónapok óta, de végre itt vagy.
2: Köszönöm.
1: Örülök, hogy itt vagy, és arról fogsz mesélni nekünk, hogy hát egyrészt kérlek is, hogy adj valami helyzetképet arról, hogy most 2026. Szeptember végén milyen állapotban vagyunk. Mit tapasztalsz jártatban, keltetben?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt látom, hogy mindenki rá van kattanva a teremtő erőre. Uh-huh. Tehát ugye nagyon fontos, hogy nem vagyok igazán spiri, tehát tudományos hátterem van.
1: És pszichológus hölgyel beszélgetek, csak mondom a hallgatóknak a hitelesség kedvéért.
2: Én már dolgoztam a SOTA egyes számú klinikáján, tehát hogy alapvetően a pszichológiára azt gondoljuk, hogy beszélgetés, de valójában a kísérleti pszichológia az mérések, nagyon sok statisztika, nagyon sok módszertan. Tehát ha valamit megtanít a tudomány, az az, hogy ne csak úgy reménykedjünk valamiben, vagy képzeljük el, hanem hogy nézzük meg, hogy mi van valójában.
1: Aha.
2: És ez látszik, hogy mindenki rá van kattanva a teremtő erőre. Annyira, hogy például voltam a Force-nak például nemrég egy élő rendezvényén, uh-huh. ahol gyakorlatilag a színpadon nem is tudtak elindulni a témával, mert szóba jött a teremtő erő, és mindenki hozzáadott valamit, hogy igen, hogy ez ő is foglalkozik vele, érdekli. Látszik, hogy nagyon benne van a köztudatban.
1: Na de tényleg tudnak róla? Ez a manifestáció, amiről most beszélünk?
2: A manifestáció, igen, pontosan. És ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát akinek van Instája meg Facebookja, szerintem full szakértő teremtő erőből. Gondolkozz pozitívan. Gondolkozz pozitívan. Vonzd be, manifestál, rendeld meg az univerzumtól, naplózzál, írd le.
1: Tedd ki a hűtőre.
2: Igen, gondolj rá sokat, képzeld el. És hogy az van, hogy közben meg fel kell mérni azt, hogyha ez tényleg működik, akkor már mindenkinek úgy kéne élni, hogy a tökéletes életet éli. És ez a kérdés, hogy így van-e? Én azt látom, hogy nem. Sőt.
1: Hát igen, és aj de jó, hogy végre itt ül egy szakember, és akkor megmondja, vagy megadja a választ arra a kérdés, hogy miért érzem azt, ami én most már évről évre, hogy egyébként a motivációs, meg önfejlesztő ipar az azért szárnyal évek óta, Magyarországon is. De, és szerintem aki akart, már meg is világosodott. De valahogy nem lettünk kedvesebbek egymással, meg valahogy nem jobbak az emberi kapcsolatok. Jól érzem?
2: Igen, és nekem ami még jobban fáj, az az, hogy az emberekben egyre több a bűntudat, amiatt.
1: Aha, ezzel kapcsolatban?
2: Igen, amiatt, hogy úgy érzik, hogy ők már tudják, hogy kell manifestálni, megvan, hogy a teremtő erő hogy működik, csinálják is, kitartóan, és hogy nem működik. És hozzánk nagyon sokan járnak gyakorolni energiagyakorlatokat, és azt látom, hogy ahonnan érkeznek, már bennük van az a fájdalom, az a bűntudat, hogy már annyit próbáltam, akkor lehet, hogy ez nekem nem jár. Én nem tudom megcsinálni.

0: csinálni. Másnak biztos működik, nekem nem megy. És nagyon fontos, hogyha valamit innen üzenhetnék, az az, hogy nem vagy hibás, vagy nem vagy bűnös, és az, hogy eddig nem sikerült, az nem azt jelenti, hogy neked nem jár, hanem az, hogy az a módszer, ahogy próbálod, az egészen egyszerűen nem működik.
1: Az egy tévút.
0: Hát itt az ideje a paradigmaváltásnak. Mert a kamu ezotéria, az ezotéria az egy fantasztikus dolog. Nagyon, nagyon magas eszményekkel. A szeretet, az, hogy egyek vagyunk, igazán nem csak dumából, hanem hogy úgy élhetünk, hogy jóban vagyunk egymással, meg magunkkal. A magas eszmények, ez engem nagyon mozgat. De a kamu ezotéria az nem más, mint bűntudatkeltés. Én például kinyitom az Instát, és azt látom, hogy a negatív dolgokat is te teremtetted meg magadnak. Hogy azt is meg lehet teremteni. Gyakorlatilag az embereknél már nem az van, hogy probléma, hogy az életükkel van valami gond, hanem már hibásak is érte, hogy ezt ráadásul ők manifesztálták. És innentől kezdve az emberek már szinte gondolkozni sem mernek, mert már nem lehet negatív gondolatokat gondolni. Nem lehet például félni, ha valaki kap egy súlyos diagnózist.
1: Tehát csak, hogy értsük, mindenért mi visszük el a balhét, minden ránk van kembe.
0: Inkább azt mondanám, hogy lehetőségünk van, változtatni akarunk, de nem azért, mert iszonyatos probléma van velünk, és bűnösök vagyunk. Gyakorlatilag ez a tudatosság biznisz, ez arra épül, hogy minden fejben dől el. És ha életedben volt egy negatív gondolatod, akkor már rácsesztél, mert akkor már te vagy a hibás.
1: Jó, de jó, hogy jöttél ezeket most tisztába tenni. Hát kedves hallgatónk, egy olyan energetikai mentorral beszélgetek most, Anaméval, aki hát a saját életével bizonyította, hogy lehet ez másként is. Hogy valóban működik a teremtés, meg a manifestáció. Egy, hát kimondhatom, ugye?
0: Persze, nincs titok, transzparencia.
1: Hajléktalan állapotból és halálos betegségekkel, amikben mások belehalnak, élő emberből, egy hölgyből lett most gyakorlatilag az energetikai mentor, aki persze mellette pszichológus és mindenfajta hivatalos diplomát megszerzett a tudományokban, ami téged és őt érdekelte. Millió sorsot fordítottál meg a saját magadén kívül. És eleve az egy óriási nagy kegy, vagy óriási nagy csoda, hogy itt beszélgetünk. Hogy itt vagy. És egy ilyen rendszer van mögötted.
0: Hát először is nagyon köszönöm, meg nagyon hálás vagyok. Itt tulajdonképpen itt ez a nagyon jó kérdés, hogy milyen jogon dumálok itt. Mert ezt nagyon jó feltedni, és biztos vagyok benne, hogy minden ember fel is teszi, mert jelenleg olyan korban élünk, hogy bárki fel tud arra húzni egy bizniszt, hogy gondolkozz pozitívan, képzeld el, teremtsd meg, rendeld meg.
1: Tehát
0: az
1: mondja ezeket a mondatokat.
0: Ezt vissza lehet mondani, igen, és onnantól kezdve tolja. És itt az a kérdés, hogy és szerintem mindenki ki van abból ábrándulva, hogy a manifestációs szakértők, bőség, párkapcsolat, gyakorlatilag albérletben élnek a macskájukkal, de közben beszélni az nagyon megy. És itt tényleg az a kérdés, hogy és ez jó, mert az emberekben kialakult már szerintem az online térben az a fajta bizalmatlanság, a szó legjobb értelmében, hogy dumát már annyit hallottam, akkor most nézzük meg, hogy mik a tények. És nyilván nekem azt kell megmutatni, hogy az én életemben ez hogyan működött. Ami, hát maradjatok velem, mert kicsit szomorú, de igazából, ha meg azt nézzük, hogy hova vezetett, akkor meg nagyon...
1: Hát az meg happy end.
0: Az meg nagyon full happy end. Mert igazából ez olyan, ismered azt a kifejezést, hogy állatorvosi ló, tudod, hát, akinek ne, minden baja van, és így demonstrálni lehet rajta.
1: Te voltál az.
0: És gyakorlatilag én ilyen voltam, hát bántalmazó családba születtem, súlyosan betegen, nem sorolom végig az egészet, csak így áttekintésben, hogy csipőficam, pupos voltam, gerincem sérült volt, a ciszták, miómák, vérzővastag bélgyulladás, autoimmun betegség, veselégtelenség, nem sorolom fel az egészet, aszma.
1: Meg egy is sok lenne.
0: És igen, és akkor gyakorlatilag elmenekültem otthonról, ahogy nagykorú lettem, és hajléktalan voltam, mert hát ugye nem volt semmilyen hátterem, munkát kerestem. Egy fél évet lehúztam az utcán, és amíg valahol felvettek, és gyakorlatilag utána meg bekerültem ugye az elfekvőre, mert hát akkor már annyira beteg
1: voltam. Mert lemondtak rólad.
0: Hát az volt, hogy már nem is tudom, majdnem fél évig voltam kórházban, és tudod, ahol a paravánt húzzák az ágyak, uh-huh. az ágyak köré, meg akiket karácsonykor nem engednek haza. Igen, ugye? Itt volt Pesten. És akkor ott tulajdonképpen vicces módon, mert megvolt a tudásom, hiszen közben tanultam, én 16 éves koromtól tanultam jogát. Megtanultam szanszkritül a buddhista főiskola joga szakán, ami egy 5 éves képzés, hogy a joga írásait, az ősi írásokat eredetiben olvashassam. És tulajdonképpen, és a joga már rajtam nem segített, ezzel nem a jogára akarok rosszat mondani, de az, hogy hajlékonyabb vagyok egy kicsit, az már úgy nem rázott meg ebben az állapotban. Azt kerestem, hogy lehet beindítani a motort. Tehát, hogy ha sehol, semmilyen területen nincs energiám, se az anyagiak terén, ugye, mint vőség, volt egy bántalmazó párkapcsolatom, tehát azt sem, nem mondom, hogy abban topon lettem volna. Hát a család, mint családi szeretet, hát ezt
1: az nem volt meg.
0: Ugye nem kell fokoznom így a témát. Tehát gyakorlatilag meg egészség, tehát hogy sehol nem álltam. És arra gondoltam, hogyha az elfekvőm, hogyha itt fekszem tovább, mint egy zöldség, akkor pont az lesz velem, mint a többiekkel, hogy majd jön a paraván. Nagyon fiatal voltam, és úgy voltam vele, hogy hát már ezt biztos kipróbálom. Tehát elkezdek kísérletezni a testemmel. És hogy tényleg ez lesz a puding próbálja az evés, tehát hogy megnézzük, hogy ez hogy működik. Ha működik, akkor ki fognak innen engedni. Erre semmi esélyem nem volt. Tehát hogy gyakorlatilag már tényleg ott elfektettek. És akkor képzeld el, hogy onnantól kezdve azt vettem észre, hogy nem csak, hogy az egészségem épült vissza, és ide hozzátartozik az is, hogy közben vesét kaptam, transzplantált uh-huh. vesével élek, és nagyon hálás vagyok érte. De a többi betegséget ez nem gyógyította volna. Uh-huh. Úgyhogy jelenleg, ahogy látsz is engem, az életerő az sokkal több, mint az, hogy valakinek jók a leletei, vagy éppen nem haldoklik.
1: Igen.
0: Hát, hogyha gyakorlatilag úgy építettem vissza energetikailag a testemet, hogy hiába mennék vissza az elfekvőre, hogy volt itt egy szerződésünk, hogy itt halok meg, ez nevetséges lenne, ugye? Tehát gyakorlatilag azt tanultam meg, hogy az életem különböző területeit célirányosan, nagyon hatékonyan, egyszerűen elvégezhető gyakorlatokkal, amit még a kerekesszékben is meg tudtam csinálni, hogy lehet visszatölteni, hogy lehet energetizálni úgy, hogy ott valami újjáépüljön.
1: Tehát, hogy értsék a hallgatók, tulajdonképpen kifejlesztettél egy saját módszert, amivel az összes halálos betegséget, vagy mások által halálosnak ítélt betegségeket túlélted, meggyógyítottad, itt állsz, vagy ülsz előttem teljesen egészségesen, millió bizonyítékkal a hátad mögött az elmúlt évtizedekből, van iskolád, van központod, az Ötvös utcában vagytok itt,
0: Budapesten. Igen,
1: megtalálhatok, millió embernek segítettél már, és még millió embernek fogsz, hiszen ez a, majd elmondod, hogy miért a missziód, vagy mi ez neked egyáltalán, ez a segítő szándék, és hát ugye azzal a sok-sok diplomával, tapasztalattal, és hát főleg a saját életedből hozott bizonyítékokkal adod át azt a tudást, ami másoknak is segít. És ha valaki tudja a manifestációt, vagy amivel kezdtük a teremtést, az te vagy.
0: Ó, egyrészt nagyon köszönöm, másrészt ezért elmondanám a happy endet, hogy élvezkedjek benne. Okay. Szóval, hát itt ül velem a férjem, 19 éve, 20 éve vagyunk együtt.
1: Igen, és aki most épp nem beszél, de majd legközelebb jön ő is, és őt is fogadtunk.
0: És igen, és bőségben élek, nemzetközi cégvezető vagyok, az álom életemet, az álom munkámat élem, vagy hivatásomat. Gyakorlatilag az életem minden területe jóra fordult.
1: És hát sikeres, kívülről nézve is.
0: Meg belülről nézve is.
1: Hát
0: tehát, hogy igazából, és az van, hogy nem felejtem el, hogy honnan jöttem, és be vagyok sózva. Tehát képzeld el, annyira dolgozik ez bennem, hogy ez, nem azt mondom, hogy könnyű volt, de nem volt nehéz. Tehát, hogy ehhez az kellett, hogy tulajdonképpen kicsit kocka vagyok. Tehát ez olyan, mint hogyha ha megnézzük, mondjuk azt, hogy csakrák. Uh-huh. És ez gyakorlatilag nagyon le van járatva ez a szó. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy jaj, hát a indiai kultúrtörténet, meg hogy tudom, hogy milyen szín tartozik hozzá, és már tudom, hogy mi az. Az a kérdés, hogy lesz ettől az embernek jobb az élete? Én még ilyet nem láttam sehol, hogy tudnák ezt igazán használni. És tulajdonképpen ez nagyon egyszerű, ezek kis belső motorok, amik energetizálják az életednek egy-egy területét. És ezt meg lehet találni a leghatékonyabb módját annak, hogy energiát juttass az életednek ebbe a területébe, és akkor az életednek az a területe újjáéled. És amit hajléktalanként gyakorolva, az elfekvőn gyakorolva jegyzeteltem, iszonyatosan kocka vagyok, tehát én nagyon-nagyon odafigyelek erre.
1: Ilyen szempontból, jó? Oké.
0: Nagyon odafigyelek az alapokra, hogy jól meg legyen valami alapozva. És már ott is jegyzeteltem. És ezekből a jegyzetekből lettek tulajdonképpen azok a 8 lépcsős programok, amik 8 lépéses programok, amik most az Anami program lényegét adják.
1: Igen, és most ráadásul azért is beszélgetünk, mert van egy olyan időszak az iskola, minek nevezzük egyébként, a központnak?
0: Anami központ.
1: Az Anami központban most van egy olyan csuda időszak, amikor tényleg mindenki megalapozhatja a nulláról az életét, és nem baj az, hogyha mínuszból jön, hát látják, hogy hallják, kedves hallgatóink, ha valaki mínuszból jött, vagy a lehetetlenből az Anami. És mégiscsak itt vagy. Szóval most van egy különleges időszak, ugye nálatok?
0: Igen, október 31-ig, hogyha valaki újként keres meg minket, akkor én végig gondoltam, úgy alakítottam ki ezt a programot, hogy végig gondoltam, hogy mit látok az embereken. Hál' Istennek nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban ebben a témában. És az látszik, hogyha a megbocsátás önmagunknak, ha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag szabotáljuk magunkat. Uh-huh. Megbocsátás másoknak, ha ez nincs meg, akkor kiadjuk a saját erőnket a kezünkből. Uh-huh. És elfolyatjuk, odaadjuk annak a másiknak. A másik pedig az önszeretet. Ha ez nincs meg, akkor nem tudunk úgy jót kívánni magunknak, mint annak, akit nagyon szeretünk. És ezt már annyiszor hallották az emberek, és a Kamu Ezó azt mondja, hogy engedd el. Az engedd el az...
1: De van ilyen?
0: Nincs.
1: Ja, oké.
0: Ezt egyébként a pszichológiában úgy hívják, hogy mágikus gondolkozás.
1: Aha.
0: Tehát nagyon jó lenne azt hinni, hogyha azt mondom, hogy engedd el, vagy 108-szor elmondom, hogy engedd el.
1: Hát ez most már még a gyerekeim is használják.
0: Ez, hát kb. Ennyit tud.
1: Ennyi, oké.
0: Tehát, hogy, és ezzel senkit nem akarok megsérteni, mert akinek kisebb problémája van. Tehát, hogyha valaki például full bőségben él, és szeretném megteremteni jó érzésből, buliból azt, hogy nyer a kaparós sors jegyen, annak az ilyen technikák lehet, hogy működnek. Uh-huh. De ha valakinek valami nagyobb problémája van, akkor az, hogy engedd el, az baromira nem lesz elég. Ahogy mondtad is, hogy mindenki már meg van világosodva, egészen addig még egy hetet el nem tölt a családjával, meg akkor kiderül, hogy az engedd el 108-szor, meg 10-szer 108-szor sem volt arra elég, hogy ezeket a fájdalmakat igazán felülírja. Azért, mert nem csak fejben vagyunk jelen egy ilyen stressz helyzetben, hanem gyakorlatilag az energiáinkkal, az egész lényünkkel.
1: Uh-huh. No, van még itt az alapozásnál, amiről nem beszéltünk?
0: Igen, van.
1: Megbocsátás magunknak, másoknak?
0: Igen, még van egy negyedik kurzus is, ami nekem nagyon tetszik, mert élőben megmutatja, valaki végigcsinálja velünk, élőben megmutatja azt, hogy mennyi kárt okoznak azok a technikák, hogy képzeld el, gondolkozz pozitívan, mindenki ráfeszül, mint állat.
1: Aha. Uh-huh.
0: És ez a feszültség, ez nem terem.
1: Hát és félre is viszi őket, én is azt látom.
0: Tulajdonképpen ebből születik az a bűntudat, hogyha már ennyit csináltam, ennyire elképzeltem, ennyire mindent megtettem, akkor már nem érdemlem meg, vagy nem tudom, bármi. Úgyhogy ott élőben meg lehet tapasztalni, hogy feszültség helyett hogyan lehet a bizalomból, a biztonságból, nyugalomból jelen lenni, teremteni. És ez most 75%-kal olcsóbb, ami sok. És megmondom őszintén, hogy az van mögötte, meg azért is beszélek veled, bár full introvertált vagyok. És
1: hát én ezért mondtam az elején, hogy azért, na, hogy csak képzeljék el a kedves hallgatók, hogy azért ez úgy szokott lenni nálam itt ebben a műsorban, hogy még ebből a hivatásból is, vagy területről azért inkább jelentkeznek be az emberek maguk, hogy jönnének, és ostromolnak, hogy engedjen be őket a műsorba. Ehhez képest Anaminak én rimánkodok már lassan 2 éve.
0: Hát hálás vagyok tényleg, de az igazság, hogy ez megy nehezebben, ez amikor ilyen magamról kell beszélni kell. Viszont az a garancia benne, hogy amit összerakunk, az tényleg működik, mert ez ilyen mérnöki precizitás. Uh-huh. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sokan foglalkoznak szomatikus dolgokkal, meg idegrendszer, meg energia, de az fogom a fejem, amikor látom azt, hogy nem tudják, hogy pontosan hogyan irányítsák az energiát, és azt hogy kössék meg ott, ahol kell, ahhoz, hogy az az életterület energiához jusson. Ez olyan, mint egy ilyen mérnöki meló. Ehhez nagyon kockának kell lennie.
1: Jó,
0: ez nem elég a jó duma.
1: Megalapoztad nekik.
0: Tulajdonképpen igen, mert kénytelen voltam magamon.
1: Jó, meg is tanítod őket? Ezt ki lehet jelenteni?
0: Abszolút, sőt az oktatóink, oké, hogy egy nagyon mély képzés van mögöttük, és folyamatos továbbképzéssel megyünk, de ez egy tanítható módszer. Tehát, hogy nem csak én vagyok ebben magukkal egyedül. Aki eljön hozzánk, annak nem kell érteni ilyen mélységben, mert úgy csinálok, mintha ez egy egyszerű dolog lenne, ugye felébreszteni az energiát, megkötni. Valójában ez komoly tudás. Uh-huh. Tehát amire valaki nálunk oktató lesz, az nagyon komoly képzés.
1: Na jó, de aztán meg mindenféle ezt át is adja. Tehát azért vannak a te oktatóid, hogy minket támogassanak.
0: Az a jó, hogy neked nem kell, így van, de neked nem kell tudnod azt a háttértudást, amit én és az oktatók tudunk, mert az túl nagy elvárás lenne. Viszont ezekben a 8 lépéses programokban, meg ebben az alapozó programban, amiről most szó van, ott benne van ez a tudás.
1: Na képzeld el, Anami, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Úgyhogy most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek az elérhetőséget, hogy hol tudjuk ezt a sok mindent elolvasni, átrágni magunkat, és aztán jelentkezni.
0: Anameprogram.hu
1: Anameprogram.hu, így megtalálom.
0: Anameprogram.hu. Október 31-ig. Köszönöm szépen.
1: Nem olyan nehéz. Millió kérdésem van még, ami most kimaradt. Ígérd meg, hogy visszajössz.
0: Boldogan, folytassuk. És köszönöm szépen.
1: Folytassuk.
0: Hálás vagyok.
1: Két héten belül akkor folytatjuk kedves hallgatóink Anamé-val. Önök az Anamé programot keressék az interneten, mert az összes pontos, fontos információ ott van. Vigyázz magadra, kérlek addig is. Meg önök is természetesen. Anamétól most elbúcsúzom, önöktől még nem. Jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma. Újabb izgalmas vendéggel.
0: Minden jót.
1: Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer, és arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Méghozzá Junior Prima Díjas zongora művész, Zsozsonics Ildikót köszöntöm nagy szeretettel.
2: Jó estét kívánok.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik, és szívből gratulálok.
2: Köszönöm
1: egyébként
2: szépen.
1: Mert hogy van itt egy nem is akármilyen diadal, egy megosztott második hely. Azt mondja el, legyen kedves, hogy pontosan hol.
2: Szóval a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Versenyen, amit most Pécsett rendeztek, eddig Budapesten volt a Nemzeti Filharmónia rendezésében, és ez egy négy fordulós zongora verseny volt, ahol most idén nem adott ki első díjat a zsűri, de én kaptam a megosztott második díjat egy blues zongora művészlánnyal.
1: Azt tudjuk, hogy miért nem adtak ki első díjat?
2: A zsűri szavaiból én azt, amikor beszéltem velük utána, akkor azt vettem le, hogy nem gondolták, hogy senkire nem gondolták úgy, hogy lett volna az a wow faktor, hogy így biztos, hogy ő kell legyen az első helyezett, és ez szokott ilyesmi lenni, hogy nem adják ki az első díjat. Én így gondolom, hogy talán hogy ez így lehetett, és főleg azért is, mert annyira közel vagyunk egymáshoz színvonalba általában, főleg négy forduló után, hogy nagyon nehéz a zsűrinek dönteni, ez egy nagyon sok dolog által befolyásolt döntés, és most ez így született.
1: Azt, hogy most Budapest vagy Pécs, van jelentősége, hogy hol kell megmérettetni magát az embernek?
2: A Pécsi Kodály Központban rendezték ezt a versenyt, ami számomra nagyon hasonló a MÜPÁ-hoz. És az a terem, amiben voltunk, nekem nagyon hasonló a Bartók teremhez.
1: Tehát ahogy szól?
2: Igen, az akusztikája, a kinézete, és azt mondják erről a Kodály Központról, hogy egyik legjobb akusztikájú terem Európában.
1: Komolyan? Mármint a budapesti?
2: Nem, a Kodály Központ.
1: A Kodály Központos, aha.
2: Igen.
1: Erről gyakran beszélgetek itt művészekkel ebben a műsorban, akik jönnek, hát főleg ugye a komoly zenészekkel, hogy van, aki a Zeneakadémiára esküszik, van, aki a művészetek palotájára, hogy és akkor ennek kíváncsi vagyok a lélektanára tényleg, hogy van ez, befolyásolja az embert a produkciójában? Hogy mit hall vissza?
2: Abszolút.
1: A színpadon?
2: Nagyon, és nekem az volt a legkülönlegesebb dolog, hogy nagyon, de nagyon más, hogy az ember mit hall a zongora előtt, mint ami 2 méterre hallatszik, meg ami nem tudom, 100 méterre hallatszik, mit tudom én. És de konkrétan, hogy leraktam egy felvevő készüléket oda a színpad szélére, és már ott teljesen más volt. Azok a finom részletek, amiket én hallok a zongorán, az abból is sok elveszik már olyan közelről is. És ez nagyon-nagyon érdekes, és sokkal, sokkal rosszabbnak hallom, amit én játszok, mint amit mondjuk a zsűri hallhat. Nyilván ez változik a terem telítettségével, és hozzá kell így alkalmazkodni billentés technika szempontjából is, hogy épp az adott terem, az adott közönség hogyan veri vissza, vagy hogyan nyeli el a hangokat. Nagyon, nagyon érdekes.
1: No, nekem az egyik kedvenc hangszerem a zongora egyébként. Sose tudtam sajnos rajta játszani, de mint műkedvelő abszolút. Mondjuk azért a hangszerért is rajongok, és bocsánat, én nem szeretek ezeket a sablon kérdéseket itt ebben a műsorban, de most valahogy nem tudom elkerülni, hogy egy hölgyet mi visz a zongora művészet irányába? Tehát mi az, amiben beleszeretett annó? És ami még mindig ott tartja?
2: Szintén ez általában szerintem a gyermeki csodálatból születik először nyilván van az álom, hogy úristen, ez annyira érdekes ez a hangszer, és akkor én majd híres zongoraművész szeretnék lenni. És nekem ez a csodálat, ez nem tűnt el azóta sem. Nyilván szóval 5 éves koromban kezdtem el zongorázni, előtte fél évet furuljáztam, és előtte, szóval amielőtt a Zeneakadémiára felvettek volna, két zeneiskolát is megjártam, és készültem a rendkívüli tehetségek képzőbe, és akkor még voltak ilyen kihívások, hogy úristen, nagyon sokat kell gyakorolni, és hogy ezt hogy fogom bírni, meg stb. Aztán, amikor felvettek 10 éves koromban az akadémiára, akkor én úgy döntöttem, hogy akkor született meg a döntés, hogy én hajlandó vagyok egy egész életen át azért dolgozni, hogy minél kifinomultabb, és minél nagyobb tudású zongoraművész lehessek, és őszintén szerintem ez soha nem szabad, hogy kivesszen az emberből ez a gyermeki, nem tudom, ilyen, ez az ilyen, hogy merjek álmodni, és hogy merjek még az ilyen szóval a tökéletességre törekedni, hogy én legyek a legjobbak között, és ez még mindig bennem van.
1: Valószínűleg ez az, ami viszi tovább.
2: Igen,
1: folyamatosan, igen, igen. Meg ilyen eredményeket generál, és ez milyen jó. Mit kellett ott játszani egyébként a versenyen?
2: Ezen a versenyen.
1: Mi volt a nyertes mű?
2: A nyertes mű az őszintén, szóval nem tudom, hogy a pontokat tovább vittük el, de szerintem mindegyik forduló szerepet játszott, hogy a végső eredménybe, de a mű, amit a végén játszottam a zenekari döntőben, az a haláltánc volt, Liszt haláltánca, ami gyakorlatilag az egyik kedvenc versenyművem az összes versenymű közül, és ezt a zsűri választotta ki, ugye az utolsó fordulóban 2 zongora versennyel kellett készüljünk, és a zsűri választotta ki, hogy melyiket játsszuk, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt választották, mert az A-dur zongora versennyel készültem még, ami nyilván mindegyik zongora verseny máshogy nehéz, de nekem a haláltánc az, amiben a legtöbb kedvemet lelem, és annyira azonosulni tudtam vele.
1: Azt nehéz játszani? Most kérdezem én, aki nem értek hozzá szakmailag, csak próbálom elképzelni.
2: Szerintem a legnehezebb dolog a haláltáncban az, hogy van egy annyira különleges zenei nyelvezete, meg ilyen nem csak történetmesélése, de ilyen effektusokat kell. Nem elég, hogy elzongorázom a futamokat, meg nagyon-nagyon gonoszan játszom az egészet, de úgy, hogy konkrétan egyes billentésben, meg hangzásokban kell megjeleníteni olyasmit, mint például a lelkeknek a sikoltása, meg az ilyen nevetés, ami a pokolból jön, meg ez az égjelzések, a mindenféle hangszerek, az ilyen kürtök, meg dobok, meg mindenféle nagyon-nagyon ijesztő, ilyen egészen filmes jellege van ennek a műnek szerintem. És szerintem nagyon sok zeneszerző nem csak a klasszikus környezetben inspirálódott ebből a darabból, ahogy Liszt is szerintem inspirálódott a Berlioznak a fantasztikus szimfóniájából, amiben van a Bosszokrány szombat nevű tétel, ami szintén a ugyanazt a középkori dallamot dolgozza fel, mint ez a haláltánc, ami egy nagyon-nagyon népszerű dallam volt a zeneszerzők körében. Most nagyon belementem ebbe mélyen, de...
1: Jó, nem baj, izgalmas.
2: Nagyon komplex.
1: Nem látunk bele minden nap se egy zongoraművész életébe, se egy ilyen versenyhelyzetbe. És akkor most megint a zongoraművész élete felé mennék vissza, hogy van például kedvenc játszóhely koncert szempontból?
2: Számomra talán a kedvenc helyem, ahol mindig szeretek fellépni, az a Zeneakadémia nagy terme. Annyira szerencsés vagyok, hogy azt elmondhatom magamról, hogy nekem már szinte rutinot játszani, annyiszor játszottam már ott, és egyszerűen annyira családias nekem. A Solti terem még inkább, mert az egy kisebb terem is, de igazából mind a kettő annyira különleges helyet foglal a szívemben, hogy rendszeresen megkapom a lehetőséget, hogy ott előadhassak, és van egy egészen különleges akusztikája, amitől nem is túl nagy az érzése a teremnek, és nem is túl kicsi. Egyszerűen szerintem tökéletes. A nagyobb termeknek van egy olyan tendenciája, hogy kicsit így magányosnak érzi az ember így a közepén.
1: Aha.
2: Először a Kodály központban is így éreztem magam, hogy úristen, ezek a vakító fények, meg hogy annyira hatalmas nagy a terem, és az első fordulókban nem is volt olyan sok ember, ezért nagyon egyedül éreztem magam, de ez őszintén változik. És nem nagyon lehet hozzászokni egy színpadhoz, őszintén minden színpad más, szerintem. De a zeneakadémia nagy termében már úgy vagyok, hogy minden egyes alkalom, amikor oda kilépek, akkor olyan, mintha egy szalomba játszanék.
1: Most ez azért érdekes, mert akik jönnek a műsorba és mesélnek, azok meg pont fordítottjáról, hogy hú, hát ott meg vannak illetődve, hogy ezen a számukra szent helyen, mert ugye nagyon sokan onnan jönnek, és az alma máterükben kell fellépni, és az mindig másabb, talán izgatottabb, de ezt még nem is hallottam senkitől, hogy hát ez a szalom, meg hogy családi eső szinte hazajár.
2: Oda. Igen, igen.
1: Na, örülök neki. A másik, hogy zongora művészként kortárs vagy klasszik? Melyik a?
2: A kortárs zongora zenével kapcsolatban most volt egy olyan különleges dolog ezen a Liszt versenyen is, hogy kurtágot kellett játszunk, mert mivel 100 éves ebben az évben, és őszintén én úgy vagyok a kortárs zongora zenével, hogy szerintem vannak egészen zseniális és egészen elképesztő zenék, és szerintem meg kell találni azt, ami az embernek tetszik, amit az ember be tud fogadni. Én se tudok mindent befogadni, azok a darabok, amiket tanulhattam, és például mondjuk Ligeti már nem számít annyira kortársnak, de az én újabb magyar zenéket nagyon, de nagyon szeretem sokszor. De nyilván jobban húz a szívem a régebbi zenékhez. Vannak olyan zongoraművészek, akik specializálódnak a kortárs zenére, mivel egy egészen más irodalomról van szó gyakorlatilag, és nagyon, nagyon sok munkát igényel, hogy az ember úgy tudja eljátszani, és a közönségnek átadni, hogy ne egy ilyen idegen, furcsa dolog legyen. Nekem is sok munkát igényelt, hogy ezeket a kurták darabokat úgy tudjam megtanulni, hogy a nemzetközi zsűrinek is, és a közönségnek is át tudjam adni ahogy megírta a szerző. De a kedvenc zeneszerzőim közül, kedvenc zeneszerzőim így a régebbi, mondjuk a romantikus és a bécsi klasszikus korból kerülnek ki.
1: Aha. Mennyire látja előre az életét zongoraművészként? Mennyire lehet tervezni ebben a szakmában?
2: Most egy olyan részében vagyok az életemnek, hogy most már így évre előre tervezek. Nyilván van még mindig az, hogy hú, nagyon szeretnék majd megnyerni egy nagy versenyt, és majd tanítani ezen akadémián, ledoktorálni. De egyelőre most úgy vagyok, hogy minden évre előre tervezek, hogy egy-két verseny egy évben, ezt tanuljam meg, azt tanuljam meg, és de nyilván bennem van az, hogy majd itt ledoktorálok, és milyen jó lesz. De most egy kicsit ilyen kicsit rövidebb távra tervezek.
1: Jó, de az nem ördögtől való.
2: Nem.
1: Rövidebb távra tervezni. De milyen ma a szakma? Fiatal zongoraművészként kérdezem. Ilyenre számított, amikor elindult a nem egyszerű úton?
2: Én nagyon-nagyon élvezem itt az akadémián, most már gyakorlatilag 10 éve oda járok, összvisz, és nagyon-nagyon élvezem az oktatást, és a többi zongoraművésszel való kollaborási lehetőséget, meg más, meg azt is nagyon szeretem, hogy elő van segítve, hogy más hangszeresekkel is zenéljünk, és kamarázzunk. És egy ilyen magyar nemzetközi versenyen is nagyon különleges részt venni, már nem először veszek részt, a Bartók versenyen is részt vettem, ami a Zeneakadémián volt szervezve, és vannak az osztályomból is olyan zongoraművészek, akik szintén indultak, és sikereket elértek ezeken a versenyeken. Én már nagyon régóta amúgy nem jártam Magyarországon versenyre, és
1: csak külföldön,
2: és ez a Bartók verseny meg a Liszt verseny volt az a két verseny, ahol megint Magyarországon indultam, és ez így extrán érdekes szerintem, hogy többiekkel együtt indulni, és úgy, hogy közben meg a nemzetközi mezőny is
1: mutatja
2: magát
1: igen.
2: Itt.
1: Furcsát kérdezek, de őszintén érdekel, hogy miért fontosak a versenyek?
2: A versenyek, sokan azt mondják, hogy nem tudom, hogy nem szükséges, és máshogy is meg lehet élni. Igazából itt nem is a megélhetésről van szó szerintem, hanem a tapasztalatszerzésről. Uh-huh. Mert a verseny az így arra készíti az embert, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából, és szerintem nekem mindig ad egy célt, hogy épp milyen repertoárt sajátítsak el, olyan szintre próbáljam kifinomítani a képességeimet, amit így stressz alatt, ilyen stressz helyzetben és ilyen zsűri előtt is ki tudok adni magamból, és szerintem ez egy nagyon jó célkitűzés. Nyilván nem szabad túlzásba vinni, mert annyira ki lehet égni, hogy nekem is volt már többször olyan, hogy nem tudom, csak ilyen 2 hónap telt el egy-egy verseny között, uh-huh. és szóval azt sem szabad csinálni, de szerintem az egészséges, és nem is úgy kell belemenni, hogy úristen, akkor most muszáj első díjat nyernem, akkor vége a világnak, hogyha nem. És próbálom megtalálni ezt az egyensúlyt, és szerintem ez egy nagyon jó életmód, életcél, és közben persze kell rendes koncerteket, kell kamarázni is közben, és igyekszem ezt az egyensúlyt megtalálni. Nyilván sokan mondják, hogy úgyse, én mindig versenyeken vagyok. Igyekszem jól beosztani az időmet, és nem túlzásba vinni, és őszintén ez a második díj, amit itt nyertem, ez most egy nagyon jó visszajelzés, uh-huh. hogy sikerült jól dolgoznom, sikerült jól beosztani az időmet, és nem mentem át egy ilyen munkás, nem tudom, hogy csak az, hogy jaj, dolgozom egyfolytában, uh-huh. és nem tudom mi, hanem őszintén nagyon élveztem is ezt a versenyt, és sikerült művészileg is, nem tudom, ilyen katarzist elérnem magamban, és meg a
1: szerintem a zsűriben is. Az nagyon fontos. De azok mindig megvannak, a katarzisok önmagában? Vagy nem mindig?
2: Nem mindig. Az a baj, hogy bármennyit is készül, bármennyit dolgozik az ember, sajnos nem mindig tud úgy teljesíteni egy versenyen. Volt már olyan, hogy az első fordulóban kiestem, mert egyszerűen nem tudtam megtalálni azt a...
1: De azokat könnyen kezeli? Lelkileg?
2: Muszáj könnyen kezelni, nyilván nem egy jó érzés, hogy mondjuk egy újabb versenyre jelentkezni azután, hogy mondjuk uh-huh. az előző nem sikerült annyira jól, de mindig le kell vonni a következtetést, uh-huh. és abból még egy ilyen második díjból is levonom a következtetést, mert nyilván van még hova fejlődnöm, és nem mondhatom soha azt, hogy na, én most nagyon megvoltam itt elégedve magammal, nyilván büszke vagyok magamra, hogy elértem ezt, mert csodálatos helyzet, és elképesztő, hogy ideig uh-huh. eljutottam, de ebből is a fejlődés a legfontosabb.
1: De a katarzisok azok pillanatokra jönnek?
2: Sokféle katarzis számomra, az, hogyha meg tudok mutatni mondjuk egy zenei pillanatot, vagy ki tudok játszani valamit, amit annyiszor gyakoroltam, és így felszabadultam, meg tudom valósítani az színpadon, abban a stressz helyzetben, az nekem ilyen mini örömöt okoz, és uh-huh. nyilván nem szabad ilyenkor így hogy elmenjen az ember a ló, hogy akkor úristen, ez megvolt, és akkor most elengedem magam, stb. És hogyha sikerül egy ilyen helyzetet föntartanom végig magamban, hogy ezt az egyik tanáromtól hallottam, hogy meleg szívvel és hideg aggyal kell zongorázni. Aha. És hogyha ezt végig fent tudom magamba tartani, és sikerül mindent megmutatnom, és közben biztosan is játszani kevés hibával, az nekem a katarzis, és akkor aztán tényleg így vigyorogva fogok így felállni a zongorától, és ez megtörténhet versenyen is, megtörténhet koncerten is, és nekem őszintén ez a legszebb érzés.
1: Na, hát akkor legyen ez a végszó mára, mert én sok ilyen érzést kívánok, legyen ilyen sokszor.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És nagyon örültem a találkozásnak, várom vissza a műsorba, sok hasonló pillanat elmesélésével, meg sok hasonló díj kapcsán. Úgyhogy kedves hallgatóink, Rozsonics Ildikóval beszélgettem, ahol lehet, csak kövessék, szeressék és látogassák a koncertjeit, azt az elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel.
2: Köszönöm szépen.
1: Viszonozzák, köszönöm Ildikónak, és tőle most elköszönök önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fognak velem is találkozni újra.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Anaménak és Rozsonics Ildikónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Kiengedik a börtönből a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjait. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni kombkikötők. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruda kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az európai ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyész kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Megszüntette a budai parkfenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. Tóth Máté helyett új tagot jelöl a Mi Hazánk a média tanácsba. Az ellenzéki politikus azután mondott le a média tanácsban elfoglalt posztjáról, miután múlt hétvégén a Mi Hazánk egyik alelnökévé választották. A két tisztség azonban összeférhetetlen egymással, ezért Tóthnak választania kellett, hogy melyikről mond le. Ő pedig úgy döntött, hogy a média tanácsból távozik. A Mi Hazánk Radecki Andrást jelöli a média tanácsba a helyére. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kombkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Egyszerre zár be a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strandfürdő is. A Tiszaligeti élményfürdő a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A zárvatartás miatt a tervezett úszásoktatások és szauna szeánszok is elmaradnak. A szolnoki Véső utcai strandfürdő szeptember 30-ától zár be átmenetileg téli esítés miatt. A tervek szerint október 16-áig. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolja sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teresződ műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek. Bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művész barátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea a klasszikus zenei tanulmányai után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt, hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Bereményi Gézától Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tahó zenekarig sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként Orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány az agrártámogatásokra. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. Állatjóléti minősítést kapott a fővárosi állat- és növénykert. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Általános aszály miatti viszmajormentességet vezet be a kormány a terület és állatalapú agrártámogatásokra. Az intézkedés célja, hogy a 2026-os országos aszály miatt egyetlen gazdálkodó se essen el a nekijáró támogatásoktól. A könnyítés egyebek mellett a területalapú támogatásokra, az agroökológiai programra és az agrárkörnyezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodási programokra, valamint az állatlétszám és az erdészeti támogatásokra is vonatkozik. A Magyar Államkincstár az aszály miatt nem teljesített kötelezettségeket, például a talajtakarásra, a hozamokra vagy az állatsűrűségre vonatkozó előírásokat külön bejelentés és igazolás nélkül is elfogadja. Emiatt támogatáscsökkentés vagy egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazható. Mentő és személyautó ütközött össze tegnap este Budapesten. A baleset az Ecseri út és a Gyáli út kereszteződésében történt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A balesetben többen megsérültek, a két jármű utasait kórházba szállították. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló háromfős csoport szeptember 15-e és 25-e között 9 lakásba tört be Budapest 6 kerületében, csaknem 17 millió forint kárt okozva. A tolvajok nappal dolgoztak, és minden esetben roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtókat. A rendőrök a kamerafelvételek alapján egy ukrán rendszámú sötétkék Toyotára figyeltek fel, amelyet szeptember 25-én találtak meg a belvárosban. A gyanúsítottakat a terrorelhárítási központ közreműködésével fogták el. Az autóban és náluk betöréshez használható eszközöket, kábítószergyanús anyagot, valamint lopott értékeket és készpénzt is találtak. A három férfit a bíróság 30 napra letartóztatta. Több mint 11%-kal drágultak a lakóingatlanok a főváros körüli agglomerációban az év első 8 hónapjában. A Dunahouse adatai szerint az ingatlanok négyzetmétere átlagosan 872.000 forintba került, egy évvel korábban még ennél kevesebbe. A déli és délkeleti településeken 18, illetve 20%-os áremelkedést mértek, a nyugati szektorban viszont 3%-kal csökkent az átlagár. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan 87,7 millió forintot fizettek a vevők. A házak négyzetméter ára 17%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké pedig már meghaladja az 1 millió forintot. Nemzetközi állatjóléti minősítést kapott a Fővárosi Állat és Növénykert. A Global Human Certified tanúsítványt szigorú független vizsgálat után ítélték oda az intézménynek. Az ellenőrzés során többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását, vízellátását, a kifutó kialakítását, a fény- és hangviszonyokat, valamint a gondozó képzettségét vizsgálták. A minősítésre jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje rendelkezik. Magyarországon és Közép-Európában azonban Budapest az első ilyen intézmény. Folytatódik a kellemes kora őszi időjárás sok napsütéssel. Felhők alig lesznek az égen, a keleties szél napközben megélénkül. Délután 22 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. A délutáni órákban 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. A Sláger FM híreit Szendő Floritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger.

0: egyik dolog másik után. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Lotfi Begi. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét, Körkép a flamenkóról. Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalusz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór, zsidó, spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő, szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átélni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a Franco diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco, latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a Műpában, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Kiengedik a börtönből a budai park fenntartási ügy gyanúsítottjait. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni kompkikötők. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruda kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az európai ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. Tóth Máté helyett új tagot jelöl a Mi Hazánk a média tanácsba. Az ellenzéki politikus azután mondott le a média tanácsban elfoglalt posztjáról, miután múlt hétvégén a Mi Hazánk egyik alelnökévé választották. A két tisztség azonban összeférhetetlen egymással, ezért Tóthnak választania kellett, hogy melyikről mond le. Ő pedig úgy döntött, hogy a média tanácsból távozik. A Mi Hazánk Radecki Andrást jelöli a média tanácsba a helyére. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kompkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A zárvatartás miatt a tervezett úszás, oktatások és szauna szeánszok is elmaradnak. A szolnoki Vénső utca

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek.
3: A Sláger FM-en.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem.

0: Akkor is itt vagyunk, amikor még kora reggel van. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyészhelyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás elleni nyomozással foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az Európai Ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Megszüntette a budai park fenntartási ügy 8 gyanúsítottjának letartóztatását a fővárosi törvényszék. A gyanúsítottakat ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá helyezték, és nyomkövető eszközt kell viselniük. Köztük van Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, Láng Zsolt korábbi kerületi polgármester, és Molnár Zsolt volt országgyűlési képviselő is. A bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás, a bizonyítás befolyásolásának és a bűnismétlésnek a veszélye, de a letartóztatás további meghosszabbítása már nem indokolt. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. Tóth Máté helyett új tagot jelöl a Mi Hazánk a médiatanácsba. Az ellenzéki politikus azután mondott le a médiatanácsban elfoglalt posztjáról, miután múlt hétvégén a Mi Hazánk egyik alelnökévé választották. A két tisztség azonban összeférhetetlen egymással, ezért Tóthnak választania kellett, hogy melyikről mond le. Ő pedig úgy döntött, hogy a médiatanácsból távozik. A Mi Hazánk Radecki Andrást jelöli a médiatanácsba a helyére. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kombkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Ideiglenesen bezár Szolnok két nagy strandfürdője. Egyszerre zár be a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strandfürdő is. A Tiszaligeti élményfürdő a Facebook oldalán arról adott tájékoztatást, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető. A zárvatartás miatt a tervezett úszásoktatások és szauna szeánszok is elmaradnak. A szolnoki Véső utcai strandfürdő szeptember 30-ától zár be átmenetileg téli esítés miatt. A tervek szerint október 16-áig. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Amíg hűvös reggel után gyorsan melegszik majd a levegő, és ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. A szél keletiről délire vált, de enyhe marad. A hét második fele is kellemes lesz. Igyekezzenek több időt tölteni a szabadban, a napos felhős, mérsékelten meleg időben.
1: Köszi szépen, Bori! Jó reggelt! Nézzük a közlekedési információkat. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében zajlik az útburkolat felújítása. Az 53-as és 57-es kilométerek között továbbra is mindkét irányban korlátozás van érvényben. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és 51-es kilométerek között szintén zajlik a felújítása az útpályának. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. Kicsivel beljebb nézzük, mi a helyzet. A Podmanicki utcát egyirányúvá tették az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolik terelve járnak Zuglóvasút állomás irányában, nem érintve a Nyugati pályaudvar, vagyis Podmanicki utca megállót. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat mától a villamos sínekre terelik csatornajavítás miatt, legyenek tehát óvatosak. Egyelőre ennyi. 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk. Ha bármivel kiegészítenék az imént hallottakat, állunk rendelkezésükre. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
1: Remélem, jól viselkedett mindenki tegnap.
3: Nagyon jó voltak a hallgatóink. Igen.
1: A fotókon látom, hogy jó volt a hangulat, igen. De azért most jól esik visszatérni. Köszönti önöket, Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
1: Na meg Pink, get the party started. Hát akkor igen. Induljunk neki. Igen.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Szóval Zoltánom, az imént azt kérdezted, hogy jól viselkedtek-e a hallgatóink, és mi is, igen,
1: buli tegnap. Buli volt, azt láttam a Facebookon, hogy buli volt.
2: Tehát Náksi Ati, komolyan mondom, egy zseni. Egy órán keresztül csak olyan slágereket játszott, és ráadásul tudod, hogy kicsi részletekből lesz, hogy tényleg nagyon jó kevert, amiket mi fiatalkorunkban hallgattunk, amikre bulisztunk. Úgyhogy a hallgatóink konkrétan, hát voltak olyanok, akik eddig még nem hallgatták a slágerefemet, ide kapcsoltak, és nem tudtak elmenni. Többen is írtak ilyen SMS-t. Aztán volt olyan, aki azt írta, hogy úristen, nem akar kiszállni a kocsiból. Tehát ezt kell elérni egy rádiónak, hogy végig akart hallgatni azt, ami ott történik, és ez sikerült, úgyhogy bevezetjük, hogy Ati havonta egyszer jöjjön, Zoli.
1: Jó? Jó, támogatom. Másfelől nem azért, hogy lelombozzak bárki, de azért az is elgondolkodtató, hogy azért ragaszkodunk ennyire a múlthoz, mert valószínűleg a jelenben annyira nincsen semmi kapaszkodunk. De hát, hogy ez ugyanígy megvan a filmek piacán, a könyveknél, a magazinoknál.
2: Igen.
1: Szóval, hogy szerintem azon túl, hogy nyilván persze az ember szíves, főleg, hogyha jó volt mondjuk a fiatalsága, a gyerekkor, akkor arra szívesen gondol vissza, meg idézi föl azokat az időket, de hogy túl ezen azért beszédes, hogy én is azért nézek állandóan 90-es évekbeli filmeket, mert megnézem a mostaniakat, és figyelj, ez a levelben a láncot komolyan.
2: Hát figyelj, amit én tegnap láttam...
1: Vannak kivételek, üdítő kivételek, de hogy egyébként...
2: Amit én tegnap láttam, attól is lehet, hogy ledobnád a láncot. A Digger a címe, Alejandro González Iñárritu új filmje. Ugye neki köszönhetjük például a Visszatérőt, vagy a Bábert, vagy a 21 grammot. Uh-huh. Szóval elgondolkodtató filmeket készít, ezt csak ezért mondtam. A Digger után lehet, hogy azt fogod érezni, hogy kész, itt nincs miről már beszélni. Tom Cruise eleve zseniálisan szerepel benne, mondjuk John Goodman is nagyon jól hozza az elnököt, de tulajdonképpen anélkül, hogy spoilereznék, a film arról szól, hogy azok, akik tönkreteszik a bolygónkat, hogyan próbálják meg menteni nagyon-nagyon bénán, és hogy mi lesz ennek az egésznek a következménye, és hogy igazából mi, akik kis emberek vagyunk, mi is tulajdonképpen a kényelmünkről annyira nem akarunk lemondani, az olajról nem akarunk lemondani, hogy közlekedhessünk olcsó jegyekkel, nem tudom, mondjuk Majorkára ezt a példát hoztak, nem akarjuk, de mégis azt akarjuk, hogy a világot megmentsék, holott már a 25. órában vagyunk. Szóval nagyjából így tudnám összefoglalni. Mindenkinek javasolnám, hogy nézze meg, mert elgondolkodtató.
1: Tegnap ugye azért igazolta, hiányoztam, egy konferencián voltam a moderátor, és végighallgattam nagyon-nagyon sok előadást, amelyekben hát makrogazdasági és egyéb mutatók mentén alátámasztva, tehát hogy abszolút szakmai alapon így ültem, és ez a zárjuk be, és az utolsó kapcsolja le a villanyt, és így, hova, melyik, merre költözzek
2: ezt
1: el.
2: Éreztem tegnap.

0: Na, is, igen. Úgy, de
1: részletekben nem mennék bele, úgyhogy az is made my day. Úgyhogy most itt vagyunk,
0: kemény
1: ez
0: volt.
1: Egy új nap, egy új kezdet. Hogy tényleg egyébként az a, néha azon gondolkodom, hogy tényleg annak jó, aki egyébként így semmiről nem tud, semmiről nem vesz tudomást, hanem hogy így fölkelsz reggel, ettem finom vajas kenyeret. Jó esetben, ugye van, ahol ez sem nagyon, ezt is meghallgattam tegnap, ez is igen jó kedve deríti az embert, de hogy mondjuk oké, eszel, és hogy úgy egyébként nem nagyon kapcsolod be a tévét, meg nem nézed a híreket, és így jobb, tehát hogy tényleg jó az, van abban egy boldogságfaktor, hogyha fogalmad nincs arról, hogy egyébként a lakásod falán kívül mi történik. Néha azt érzem, hogy lehet, hogy azok csinálják jól, akik így élik az életüket.
2: Nekem van egy nagyon kedves barátnőm, aki tudatosan elkezdte így élni az életét. Gyereket nevel, boldog a férjével, boldog így a baráti kapcsolatainkban, csak olyan könyveket olvas, csak olyan híreket fogad be, ami pozitív, tehát tényleg meg lehet csinálni.
1: Van olyan, és, de az
2: van,
1: mi?
2: Van.
1: Nyilván egyébként ezért megy van. A sok debil műsor, mert hogy az is feletteti veled. Ja, nem nézi. Jó.
2: De Jézusom nem, tehát hogy egyáltalán nem
1: néz tévét. Nem. Sok ostoba celebet, hogy hogyan beszél baromságokat, nem. És akkor az tök jó, mert így eltereli a figyelmet.
2: Hát az én barátomról van szó, nem lehet ilyen.
1: Haragudj, jó.
2: Szóval, hogy könyveket olvas, és tényleg csak olyan dolgokat, ami a gyerekkel kapcsolatos, a férjével, vagy amik ilyen pozitív dolgok könyvekből. Mm-hmm. Szóval, hogy nem néz tévét. És boldog ember. Tehát most, amikor a Balatonon voltunk együtt, és tudod, én így elkezdtem bombázni a világ dolgaival, akkor így mondja, hogy tök jó, hogy ezeket elmondod, de nagyon jó, hogy én ebből kimaradok. És neki van igaza az a helyzet. Boldogan éli így az életét, boldogan neveli a gyerekét, és azt tudja átadni neki, mert hát mi mást.
1: Igen, de mondom én, azt is megértem, hogy ha valaki azt nézi, hogy Vasvári Vivien éppen mit csinál, nem tudom hol, a dzsungelbe, vagy nem tudom,
2: mikor,
1: most oké.
2: Igen,
1: most
2: ott lesz.
1: Mert hogy addig sem a saját
2: persze, nem
1: problémáiddal kell foglalkozni, hanem így eltereli a figyelmet.
2: Figyelj, az én ex-apósom, aki egyébként a Heti Hetesnek, a régi Heti Hetesnek a főszerkesztője volt, egy csodálatos ember és nagyon kreatív, ugye ő találta ki annak idején a Mónika Show-t. Ő azért nézte délutánonként, mert azzal ürítette ki az agyát, és mondta neki, Gyurka, te egy intelligens ember vagy, egy művelt, te miért a Mónika Show-t nézed? És azt mondja, figyelj, ezzel nem kell gondolkodnom. És abban az egy órában nem gondolkodott.
1: Az a, hogy engem az ilyen típusú, az engem fölidegesít.
2: Tudom, engem is. Nézem, én sem tudom.
1: Mert én erre meg azt mondom, tudod meg, mondjuk én az Üvegtigrist is azért nem szerettem, mert hogy elég nekem látnom nap, mint nap az utcán, hogy
2: az
1: ez van,
2: és
1: hogy miért nézem még a vászon is azt. Tehát, hogy szeretek.
2: Igen.
1: Én vállalom, hogy egy ilyen idillisztikus világban, tehát amikor egyébként baromi rég nem néztem Poirot, mit teszem, 2 éve legalább, de hogy olyan jól esik nézni, hogy olyan nyugi volt abban a korszakban,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: persze
2: igen.
1: Minden részben megölnek valakit, de hogy volt elegancia, volt tisztelet. Ó, befejeztem, jó, gyerünk tovább, majd
2: nézzük meg, hogy mi mindennel foglalkozunk ma.
1: Jó? Mindennel foglalkozunk ma, Petra.
2: Hát például, ha a világ végéről beszéltünk, ugye az is kérdés, hogy mondjuk mi van akkor, amik ezekben a filmekben szerepelnek, hogyha mondjuk az ember ilyenkor kínjában megkóstolja a macska vagy a kutya kaját, hogy melyiktől lehet bajunk, ennek is utána járunk, mert hogy van nekünk egy fantasztikus szakértőnk, a Nébihtől, úgyhogy majd ő elmondja, hogy tényleg kóstoljunk-e macska vagy kutya kaját, vagy milyen hosszú távú következményei lehetnek.
1: Aztán a nyúlhúsról is beszélünk, hogy azt együnk-e, meg hogy az milyen ízű, és hogy miért jó.
2: Aztán Madonnáról is beszélgetünk, mert egy elég kemény nyilatkozatot tett most az MTV Video Music Awards-on, úgyhogy ennek kapcsán is az ő popkulturális jelentőségéről is szó lesz.
1: És én nagyon vártam már, hogy végre kipróbálhassuk az arcjógát.
2: Azt én is.
1: Ráadásul Döbrösi Laura színésznő érkezik hozzánk, mert hogy másodállásban arcjóga oktató.
2: Én rajongója vagyok, úgyhogy...
1: Mondjuk én kicsit félek tőle, mióta volt ugye az Egy kutya film. De kicsit parázom
2: majd mondjuk azért. Neki, igen.
1: Igen, majd ezzel fogadom, hogy
2: igen.
1: Ne gyere közel.
2: Igen.
1: Légy szíves, ne hozz nekem leginkább italt, azt ne hozzon semmilyen formában. Na, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, 6:18-kor.

0: fél hét előtt 4 perccel, és ha már itt az előbb azon merengtünk, hogy merre is tart a világunk, meg megint egyre több ilyen világvége film készül, meg hogy olyan furcsa dolgokról tartanak néha előadást konferencián. Én azt látom, tegnap voltam a konferenci után, még voltam forgatni vidéken, egy nagyon jó pofa helyen, ahol képzeld el, úgy működik egy ilyen kis kávézó étterem, hogy mellette van egy állatfarm, ahol vannak az alpakák, kenguru, ilyen hatalmas, nem bölény, nem is tudom mi volt, meg róka, akit mentettek valahonnan, meg arra papagáj, és hogy ilyen békés szimbiózisban ott együtt
1: tengetik a hangulat.
0: Na, figyelj, úgy kisimultak az idegei 5 perc alatt, szóval hogy azt látom, hogy ebből a szempontból is kezdenek ketté szakadni a társadalom, de hogy ez még nem most van nyilván, mert az, hogy 10 000 emberből van 2, aki elmegy nagyon ebbe az irányba, és így nem akar tudni arról, hogy mi van a farm kerítésén kívül. Tehát ez az egyik irány, és akkor van a másik irány, ami meg vasárnap történt, ami most nagyot ment ez a videó, hogy egy fickó táncol az M0-ás zajvédő falának tetején.
1: Igen,
0: és sétálgat rajta ide-oda. Tehát vannak ugye ezek a zajvédő falak, amit ráadásul nálunk divat összegrafitizni, és annak a tetején mászkált egy csávó, akiről most már kiderült, mert a rendőrség megnyilatkozott ez ügyben, hogy egy 18 éves fiatal volt, akit hát elkísértek aztán onnan, és elvileg helyszíni bírságot szabtak ki rá. Aztán lekísérték az autópálya, vagy autóút mellől, de hogy szóval, hogy tudod, ilyenkor mindig mondja a Csabi, ne károgjak, hogy mert hogy bezzeg régen, de hogy nem tudom, szóval, hogy régen, amikor az embereknek tényleg a, bocsánat, tehát most sarkítsuk le, amikor még azért kellett fölkelt, és azért kellett mozognod, dolgoznod nap, mint nap, hogy legyen betevő falat, akkor nem volt időd arra, hogy
1: ugrálj a zajvédő falon?
0: Hát jó, zajvédő fal se volt, de hogy baromságokat csinálj, nem? Hát, tehát valószínűleg nem volt rá, mert örültél, hogy teljesítetted azt a napot, és én nem ezt, abszolút nem ezt sírom vissza nyilván. Csak hogy ilyenkor így elgondolkozol, hogy vajon jó irányba mentek a dolgok. Szóval, hogy tehát azt mondom, nem károgni akarok, de hogy az, ami most van, meg amit látsz, meg amerre tart a világ, az valahogy biztos nem jó.
1: Figyelj, az az érdekes, az most azon gondolkoztam, hogy amikor mi tinik voltunk, ugye akkor is voltak ilyenek, akkor az volt a menő az ilyen bolondoknál, nem ugráltak mondjuk a, nem tudom, zajvédőfalra, de hogy a vagonokat festették össze, arról leszoktak. Akkor ezek szerint most már rászoktak arra, hogy zajvédőfalakon rohangálnak. Engem egy kicsit inkább az aggaszt, hogy olyan szintetikus szerek vannak, amiket használnak, és hogy
0: rá,
1: így van, és hogy sajnos, hogy ezek miatt történik ez. Plusz múltkor olvastam egy tanulmányt, én nem is gondoltam ebbe bele egyébként, hogy vidéken nagyon sok ilyen szer terjedt el, és hogy nagyon sokan, akik mondjuk most a fővárosban látjuk, hogy mindenféle kába állapotban rohangálnak a 6., a 7., 8. kerületben, ők azok, akik gyakorlatilag most eljöttek ide a fővárosba, és ezért látjuk ezeket az embereket is, és közülük például néhányan felmennek az ajvédőfalra. Úgyhogy ez egy kicsit veszélyes, és én remélem, hogy lesz erre megoldás, meg hogy most már azok a szociológusok, akiknek mondjuk ez a dolga, vagy akik ezzel foglalkoznak, meg próbálják felhívni a döntéshozóknak a figyelmét erre, hogy ez egy kicsit baj, vagy nagyobb baj, hogy talán jutnak valami konszenzusra.
0: Ez nem kicsit, ez társadalmi szintű baj, igen.
1: Há, hogy
0: és közben, mert bocsánat, azt is látod, hogy ebben ne is menjünk bele. It's my life, talk, 6:29-kor a slágerem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Van egy jó hírem mindazok számára, akik nagyon vágynának a jó időre, bizony ma is megkapják. Most még egyelőre egy kicsit csípősen indul a reggelünk 13 fokkal, de délutára már ma is 25 fokot ígérhetek. Biztosan tegnap is tapasztalták, hogy konkrétan olyan érzés volt autóban ülni, klíma nélkül, mintha nyár lenne, úgyhogy használják, hogyha tudják, persze csak mértékkel, inkább húzzák le az ablakot, hogyha mondjuk a tegnapi filmből indulok ki. Igen, inkább húzzák le az ablakot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: A MÁV Informtól Bogáti Bence a vonalban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Zavartalan a forgalom Rákos állomáson, a hétfői baleset már nem okoz fennakadást. A 60 és az új 100-i fővonalon ismét közlekednek a távolság és az elővárosi vonatok, valamint az S76-os vonatok is teljes útvonalon járnak. A műszaki mentés és helyreállítás további korlátozásokkal jár majd, ezért ezt kisebb forgalmi időszakra, várható a hétvégére időzítjük, amelyről később adunk majd tájékoztatást. A H6-os hév helyett pedig Közvágóhíd és Dunaharaszti között kiegészítő pótlóbusz is közlekedik, ugyanis a hév ezen a szakaszon ritkábban jár. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! A Podmanicki utcát egyirányosították az 5-ös utcától a Teréz körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érintve a nyugati pályaudvar, vagyis Podmanicki utca megállót. Közben pedig erősödik már a forgalom a főváros felé az M3-ason, Bagi és Mogyoród térségében, illetve a bevezető szakaszon. A 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Mende átkelési szakaszán, valamint az 51-es és 510-es főutakon Dunaharaszti környékén lassult le már a haladás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 3 perce. Megvan azért egyébként a hosszú boldog élet titka, és ezt pont mi magyarok mondtuk ki.
2: Igen.
1: Egy felmérésben, ami nemrég a Richter és a Bosch csoport megbízásából készült. Hát kérem szépen, megvan, hogy mi kell ahhoz, hogy teljesnek érezzük az életünket, és meg is éljük. Pénz, család és barátok. Micsoda meglepetés.
2: Mondjuk ugye? Ez jó
1: pénz,
2: kombó.
1: Család és barátok.
2: Igen, hát ez igen,
1: persze, én is szoktam mondani, hogy ugye mindig mondják, a pénz nem boldogít. Ez nem, csak amit kapsz érte.
2: Így van.
1: Tehát, hogy amit mindig mondok, hogy én és a Dagobert bácsiként akarok benne fürcsízni, hogy beleugrok. Hanem sajnos, hogyha élményeket akarsz gyűjteni, legyen az egy jó film, hogy elmenj akár csak kirándulni egyet. Ehhez mind pénz. Úgy találták ki a mi világunkat, hogy ehhez sajnos pénz kell, meg pénz. Hát, és igen, persze a barátok és család. És hát az egészség az is fontos, azért ott volt a rangsorban, csak közben az az érdekes, hogy az is rögtön kiderült, hogy nagyon fontos az egészség, de hogy például a szűrővizsgálatra alig az emberek negyede jár.
2: Igen, tehát, ez egy kicsit nekem furcsa.
1: Szóval, hogy nekem egyébként a mai világban ez az, ami én úgy szeretnék változtatni, és azért próbálok itt mindig okoskodni, mert hogy én szeretnék valahogy így utat mutatni, vagy én is keresem igazából, hangosan gondolkodom, amikor például erről beszélek, hogy tök jó, hogy fontos az egészség, de ahhoz már lusták vagyunk, hogy elmenjünk és tegyünk érte. Tehát, hogy mondjuk mozogjál, hogy mert rögtön azt mondod, hogy nincs szabad idő, és tudod erre meg az a válasz, hogy oké, de ha nincs fél órád kocogni, sétálni egyet, aminél pontosan tudod, mert azért erről már sokat beszéltek a szakemberek, hogy ez egy hosszú távú befektetés. Nyilván nem azonnal térül meg, és van jutalma annak, hogyha odafigyelsz. De tudod, hogy ha elmész egy picit kocogni, sétálni, akkor 10-20-30 év múlva kevésbé lesz szív- és érrendszeri problémád.
2: Igen, és ugye amit meghatároztak az emberek ebben, tök érdekes ez a felmérés, hogy például az, hogy időt szánjanak magukra, az nagyon fontos volt, tehát a 39%-uk, tehát torony magasan ez vezetett, ami szuper, mert most már eljutottunk ideig, viszont az érdekes, amit Zoli mondott, hogy csak a 17%-uk sportol vagy mozog, de annak is nagyon örülök, hogy az elegendő alvás és az alvás minőség az felértékelődött, mert rájöttünk arra, hogy a szervezetünk akkor tud pihenni, és akkor tudunk mondjuk produktívabbak lenni a következő napon, hogyha kialusszuk magunkat, úgyhogy ez is tök jó.
1: Ezt én is tudom, tehát, hogy most is megvolt a 8 óra tegnap, meg tegnap előtt összesen. Már is 4, tegnapra is 4, az már 8.
2: A közösségi élet és a kapcsolatok fontossága, ez is újra felértékelődött, tehát az, hogy találkozunk a barátainkkal, hogy beszélgessünk velük, nem csak úgy magunkban legyünk otthon, tehát ez is szuper, hogy mi magyarok ezt fontosnak tartjuk, illetve a biciklivel és a gyalogjárás is, tehát, hogy abban már azért egy kicsit benne van az, hogy mozogjunk.
1: Látod például ebben, hogy a közösségi kapcsolatok, ebben, hát lehet, hogy naív vagyok csak, de inkább azt mondanám, hogy optimista, tehát, hogy én annyira szeretném hinni, hogy amikor majd tényleg már így tök jó a technológiai fejlődés, én is szeretem, én magam is alkalmazom az AI-t, stb. De hogy hiszek benne, hogy ez magától fog megoldani, tehát erről például nem kell annyit beszélni, mert egyszerűen ráéreznek, szeretném hinni, hogy ráéreznek az emberek, hogy amikor egy élő húsvér emberrel beszélgetsz, akkor az mennyivel jobb.
2: Ja, igen.
1: Nem biztos, hogy ráérzünk, mert ugye egyre többen mondják, hogy még a kutyámmal is szívesebben vagyok, mint a hülye emberekkel. Tehát, hogy ez nekem mindig fáj. Tehát, hogy persze én is találkozom furcsa emberekkel nap, mint nap, de amikor valaki azt mondja, hogy én nem akarok emberekkel, mert hát az állatok sokkal okosabbak, meg értelmesebbek, meg szeretni valóbbak, én azt úgy sajnálom, hogy ez nem. Meg hogyha eleve ezt így predesztinálod magad erre, akkor az biztos nem jó.
2: Na csináljunk mi is egy Sláger FM-es kutatást. Szóval a pénzen kívül mi az, ami önök szerint kell a jó élethez? A pénzen kívül?
1: Pénzen kívül. Tudod, egyszer megkérdeztem, hogy ha nem kutya és macska, milyen állatod lenne, az emberek többsége azt hiszi, a kutya. Jó,
2: igen.
1: Köszönöm.
2: Tehát ha a pénzt kivesszük ebből az egyenletből, akkor mi az, amire azt mondják, hogy a jó élethez kell? Elengedhetetlen. A saját tapasztalataik alapján írják meg nekünk 0630 30 30 95 8.
1: Közben pedig a világ vége.
2: End
1: of the World címmel, Miley Cyrus. Újdonsága forog 6:46-kor itt a Sláger. Jó reggelt!

0: Hát, ha ilyen a világ vége, akkor várom.
1: End of the world.
0: Miley Cyrus dalolászott az előző percekben. Ez a Sláger reggel 7 előtt 10 perccel.
2: És hogy nekünk milyen okos, kedves hallgatóink vannak, és mennyit gondolkodnak, ez hihetetlen. Péter azt írja, sziasztok, a jó élet, szerintem három dolog kell hozzá. Egy megbízható autó, egy olyan munka, ahová nem gyomorgörcselmész be reggel, meg egy társ, akivel 10 év után is tudsz nevetni a vacsoránál. A többi csak sallang. Milyen igaza van? Igazad van!
0: Nekem azt tetszik, amit Judit írt. Sziasztok, tök mindegy, hogy egészség vagy emberi kapcsolatok. Az a baj, hogy úgy van kódolva az agyunk, hogy tényleg csak akkor érezzük mindennek a fontosságát, amikor elveszítjük.
2: Igen.
0: És épp ez az anomália, akinek soha nem volt jó dolga, aki nem érte meg gyerekkorában, az nem is fogja vágyni a szorgalmat, a munkát és ezek eredményét, mert nem tudja, hogy miről marad le. Én mindenkinek adnék egy kezdő csomagot boldogságból, és aztán fogyna a kredit, ha nem tesz meg mindent az illető ezek megőrzését.
2: Ez nagyon
0: mint
2: jó.
0: A lopott idő című Justin Timberlake filmben.
2: Judit, nagyon jó. Nagyon. Kati azt írja, sziasztok, nekem az, ha este nyugodt lelkiismerettel tudok lefeküdni, aludni, hogy nem tartozom senkinek. Nincsenek elvarratlan szálaim, és a szeretteim egészségesek. Régen azt hittem, hogy a karrier kell hozzá, hogy idős koromban boldog legyek, de rájöttem, hogy a belső békém az már sokkal többet ér.
0: Milyen érdekes. Isten. Senki nem ír, hogy a legújabb iPhone-t ez boldoggá.
2: Látod.
0: Olyan furák, ami hallgatunk, nem?
2: Aztán azt írja nekünk Steph, sziasztok, ez nem nyalizás, de nekem elengedhetetlen lenne a reggeli munkavégzéshez és boldogsághoz, hogy veletek együtt csináljam. Sokkal jobban és pörgősebben megy a reggel úgy, hogy mindig titeket hallgatlak. Nagyon szépen köszönjük. Aztán Évi üzenete, sziasztok, jó reggelt. Egyértelműen számomra az egészség, minden pénzt megadnék, ha jól tudnék járni és újra tudnék futni. Aztán...
0: Bocs, de igen? Mit ír? Minden pénzt megadnék.
2: Igen.
0: Az, sajnos az egészséghez is tudom, amikor arról beszélünk, hogy mert Jennifer Lopez, wow, milyen bomba formában, hogy csinál? Hát úgy, hogy megengedheti magának, hogy jó minőségű kajákat vegyen, igen, ne feldolgozott vacakokat, hogy aludjon, hogy elmenjen edzeni. Ugye ma már egy edzőterem is több tízezres kiadás, igen, meg ami kell oda a ruha és az összes többi. Szóval, hogy...
2: Kriszti azt írja, jó reggelt, amikor egy rossz nap után is tudsz pozitívan gondolkodni. A lehetőséget látod, és nem a problémát. Nagyon szuper. Aztán Marci az állatorvosunk, sziasztok, természetesen a barátok olyan emberek, akikkel minden fenntartás nélkül meg tudok osztani gondokat, problémákat. Igazad van. Aki meghallgat, az fontos.
0: Stúfbíró Balázs előadását, amikor legutóbb hallgattam néhány hete, mint összeomlás kutató, és ugye pont ezt vázolja fel, és ezért hívják összeomlás kutatónak, hogy az emberi társadalmak fognak ebben, igen, a, igen, formában, nem egyik pillanatról a másik, tehát nem úgy, hogy holnap reggel fölkelünk, és mindenki rohangál, mint a zombi az utcán, és betöri a kirakatokat, de hogy ez szépen lassan így felmozsulik, és a lényeg, hogy azt mondta, hogy a legfontosabb az emberek közötti kapcsolat.
2: Igen.
0: Tehát ez az egy dolog, amivel előre fel, igen, tudjuk készíteni magunkat arra, hogy bármi lesz is, hogyha mi egymásra tudunk számítani, és ott vagyunk egymásnak barátokkal, családdal, az egy csoda lesz, és hogy ennek hihetetlen értéke lesz majd a jövőben. Hát kíváncsi vagyok.
2: Tomi üzenete, sziasztok, célok, ha vannak terveid, amikért érdemes felkelned, és olyan barátaid, akikkel a legfárasztóbb nap után is ki tudsz ülni egy sörre, megbeszélni a világ dolgait, meg persze egy jó lejátszási lista az útra. Na, jó, szuperek, még jöhetnek az üzenetek, köszönjük.
0: 0-30-30-30-95-8, és közben jöhetnek a legnagyszerűbb zenék is. Kovalszki meg a Viharban, a Szivárvány. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: A Balaton Pláza újdonsága, igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Lefoglalások voltak a Volánbusz ügyben. Somogyban is ellenőriz ezen a héten a NAV. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a katonai vívóvilágbajnokság a Veszprémi Várban. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több mint 286 millió forint értékű ingatlanát, emellett egy 6 millió forintnál drágább gépkocsit is lefoglaltak a hatóságok. A központi nyomozó főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás. Eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. A héten hat vármegyében, köztük Somogyban is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Somogyban főként építkezésen vizsgálják a foglalkoztatást, emellett a nyugtaadást, a pénztárgépek használatát és az áruk eredetét, illetve a jövedéki termékeket is ellenőrzik. Veszprémben rendezik a 49. katonai vívóvilágbajnokságot, amelynek nyitó ceremóniáját hétfő este tartották a Veszprémi Várban. A szeptember 28-a és október 1-e között zajló világversenyen 16 ország egyenruhás sportolói vesznek részt. A küzdelmeknek a Vann Aréna ad otthont, ahol a vívás valamennyi versenyszámában rendeznek mérkőzéseket. A világverseny szakmai lebonyolítását a Magyar Vívószövetség, szervezését pedig a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség együttműködésével végzi. A magyar válogatott valamennyi tagja a Magyar Honvédség állományába tartozik. A csapat vezetője Imre Géza, világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes párbajtőrvívó. A keretben többek között az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Siklósi Gergely is pástra lép. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. 3 elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek a horvátországi TEFFEST KRÖK 2026 nemzetközi filmfesztiválról. Az 1000 év öröksége, a Veszprémi Várnegyed megújítása című alkotás a kulturális örökségről szóló dokumentumfilmek kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 programhoz készült RISE pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. A RISE Binbauer Botond paraúszó és edzője Hencsei László történetén keresztül a kitartást és a közösség erejét mutatja be.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: A budai alsó rakparton a Petőfídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szélkámán tér környékén, a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi út néhány szakaszán befelé, illetve a 10-es számú főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-esen a Pünkösdfürdő utca előtt már akadozik a haladás. Lassan járható továbbá a Hungária körgyűrű, a nagyobb csomópontok környékén, a Kerepesi és a Fogarasi út befelé, a Soroksári út szintén befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői út befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve a Váci út befelé a Fóti úttól legalábbis néhány szakaszon. Zsúfolt az M1-es M7-es közös bevezetője is az Egér úttól, az M3-as bevezetője az M0-as autóúttól egészen a Szerencs utcáig, és az M5-ösé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A városon kívül pedig az M1-esen Herceghalomtól, az M3-ason pedig Bag és Mogyoród térségében lassult le a haladás. Legyenek óvatosak, jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra múlt 8 perccel.
4: Itt Somogyi Zoltán és Pordán Petra, és hamarosan arról beszélgetünk, hogy miért szeretjük, vagy miért nem szeretjük a nyulas ételeket itthon Magyarországon, pedig egyébként nagyon egészséges.
2: Addig is Niall Horan és a Heaven már is.

Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 4:08 lesz, egy perc múlva. Reggel, hát ugye készültünk itt már lélekben a világ végére, az ember soha nem lehet elég felkészült, és szóba hoztuk, hogy vajon a kutya eledel, vagy a macska eledel, az jó lehet-e nekünk, erre majd visszatérünk, persze inkább csak poén szintjén, de ami a valós alternatívákat illeti, hogy mit is ehetnénk, hogy valóban változatosan étkezzünk, ha már egyszer ma reggel az egészség, meg az egészség iránti vágyunk is előkerült, szóba került. Itt egy elsőre talán érdekes felvetés, mert hogy azt vettük észre Petával, hogy közeleg az európai nyúlhús napok, és hogy hát hogy a nyúlhús, mint olyan, és tegnap voltam forgatni, ott a nyuszi ilyen cuki volt, ott ugrál,

0: Hát meg simogattam, nem jutott eszembe, hogy vagy akár meg is ehetném, mint ahogy volt ott kenguru, meg minden más, de hogy egyébként a nyúlhús, az amennyire tudom régen a magyar konyha része
1: hát
0: volt egyébként.
1: Hát hogyne, persze. Igen, a jó kis nyúlpaprikás nagyon szerették elkészíteni.
0: Nos, rátaláltunk Juráskó Róbertre, aki a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Milyen arányban eszünk mi magyarok nyúlhúst?
2: Hát mi nagyon keveset fogyasztunk. Az a probléma, hogy a nyugati társadalomhoz képest, akik felismerték, hogy milyen egészséges és milyen jó a nyúlhús, azokhoz képest nagyon keveset. Közel egy 15-20 dekagramot fogyasztunk per fő per év.
1: Komolyan? Olyan keveset?
0: Hát én annyit sem. Igen. Nem tudom, hogy ettem
2: valahogy... Más felisztelen országokban ez 1,5 kilogramm.
1: Szerinted mi lehet ennek az oka? Ennek a nagy különbségnek?
2: Hát elfelejtettük a nyúlhúst. Uh-huh. Még a mi szüleink, nagyszüleink ették a nyúlhúst, otthon háztáji körülmények között megtalálható volt, ma már eltűnt a nyúlhús a mindennapi fogyasztásból, otthon már nem termelik, illetve nem volt elérhető a piacon, nem lehetett megvásárolni, és ezáltal elfelejtettük, hogy kell elkészíteni magát a terméket.
0: Ah, tényleg? Hát a pécsi barátaimnál, amikor megismerkedtünk 20 éve, és jártam hozzá, akkor ott még voltak nyulak, igen nagy mennyiségben, aztán mondjuk ott a szülők ugye már idősebbé váltak, és nem akartak ezzel vacakolni, de miért tűnt el? Azért tűnt el, mint ahogy a háztáiból minden más is eltűnt, mert ugye régen, amikor falura mentem, hát ott volt tyúk, meg malac, meg stb. Ugyanúgy. De azt se tartasz otthon.
1: Nem,
0: és
1: lehet, nem, de mégis esszük. A nyulak miért nem?
0: Nehezebb tartani ilyen üzemi körülmények között, mint mondjuk a csirkét?
2: Hát azért tűnt el, mert az Európai Uniós csatlakozásról ugye megváltozott a termelési rendszer. Uh-huh. Elsőlegesen nagyüzemi termelések jöttek, és háztáji körülmények között eltűnt a nyúl.
1: De
2: hozzáteszem, hogy újra reneszánszát éri ez a dolog, és rengeteg háztáji nyúl van, illetve most már a nyúlhús is elérhető, és teljesen megfordul a trend.
0: Figyelj, és milyen ízű, mert én így most nem tudnám fölidézni, hogy ettem-e már nyuszi. Valamikor rémlik, hogy talán. Milyen színű az a hús, és milyen állagú, és milyen ízű?
2: A nyúlhús az egy semleges ízű, egy fehér hús. Nagyon magas a fehérje tartalma, alacsony a zsír tartalma. Ezért mondjuk, hogy ez a 21. század fehérje forrása. Uh-huh. És bármilyen fűszerezéssel elkészíthető, mert semleges ízű. Amilyen fűszerezést adunk neki, olyan ízű lesz.
0: Aha.
1: Mi a legfinomabb nyúlétel, amit te valaha kóstoltál? És nem feltétlenül mondjuk itt a magyar konyhában, mert azt tudjuk, hogy például Franciaországban és Olaszországban azért sokkal többet fogyasztják.
2: Hogyne, abszolút. Olyan receptjeink vannak, ami saját honlapjainkon is, amelyek túlmutatnak már a pörkölten.
1: Aha,
2: amúgy igen. Én az egyszerű ételt szeretek, mert egyszerűen megsütve a nyúl az a legfinomabb szerintem, de nyúl pástétomtól kezdve a nyúlmájon keresztül, a nem tudom, vadas nyúlon keresztül rengetegféle receptünk van, úgyhogy aki szeretné kipróbálni, arra biztatom, hogy bármelyiket kipróbálhatja, mert mindegyiknél jobb.
0: Most, hogy elképzelem, hogy középkorban játszódó filmekben hozzák ugye a malacot, és igen, egészben megsütő, és ott van szájában az alma, a nyúlnál meg lehetne egy répa, és azt is meg lehet enni.
2: Igen.
1: Amikor tavaly tartottátok az Európai Nyúlhús Napokat, akkor nagyon sok étterem csatlakozott. Mi volt a tapasztalat?
2: Nagyon jó visszajelzésünk volt, hisz az éttermeknek nem volt még ilyen.
1: Aha.
2: Magyarországon először volt ilyen Európai Nyúlhús Napok, és nagyon jó visszajelzést kaptunk, hogy utána is az étlapon megmaradt a nyúlhús, és úgy látjuk, hogy keresik is. Ezért ez év folytatásaképpen újra megszervezzük az Európai Nyúlhús Napokat, úgyhogy november 21-22-én mindenkit biztatok arra, hogy menjen be egy étterembe, majd meg lesz a lista is pontosan, ez évben is közel 40 étterem fog csatlakozni ehhez a programhoz, és kóstolja meg a nyúlhúst. Hiszen azt látjuk, hogy ha már egyszer megkóstolta és ízlik neki, akkor talán fogyasztunk is lesz, és legalább heti lehet, vagy havi egyszer az asztalra kerülhet a nyúlhús otthon is.
0: Ez egy jó kezdet lehet, de hát azért a november vége az még odébb van. Addig is inkább étteremben próbálkozzon valaki, vagy tényleg nyugodtan, hogyha talál a, nem tudom, a piacon, vagy fogalmam sincs, merre érdemes
1: indulni. Pont egy hallgatónk azt írja, Évi, hogy sziasztok, imádom a nyúlhúst, és konkrétan vadászni szoktam rá a piacon. Tehát igenis van olyan piac, ahol be tudod szerezni a nyúlhúst.
0: És akkor nem macerás elkészíteni.
2: Elmondhatjuk, hogy minden multiáruházba és minden nagyobb piacon megtalálható a nyúlhús. Amúgy felhívnám a program, egy másik programos a figyelmet, október 2-án
0: az viszont most
2: budapesti áruházban fogjuk népszerűsíteni a nyúlhúst. Közel 1500 adag nyúlhú kóstoló lesz elérhető, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy menjen be egy multiáruházba, a polcon napi termékén megtalálja a nyúlhúst, és kóstolja meg. Erre lesz alkalma október 2-án.
1: Nagyon köszönjük.
0: Hát köszönünk mindent.
2: Illetve van még egy programunk október 3-án, az pedig a Csak Nyúl Nyúlfesztivál, az pedig Debrecenben lesz. Közel 80 bográcsba fog nyúl főni, ez egész nap a nyúlról fog szólni. Ez is egy nagyon jó program, úgyhogy Csak Nyúlfesztivál Debrecen, szeretettel várjuk.
1: Nagyon köszönjük.
3: Várom titeket, tapsikáim. Vagy hapsikáim.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
2: Köszönjük mi is.
0: További jó munkát. Hello. Juráskó Róbertel, a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével beszéltünk itt a Sláger reggelben. Most meg mellékhatásként Gudics Máté érkezik.
1: És tessék jelentkezni a hablatyunkra, mert ugye hétfőn kedden nem sikerült megfejteni, pedig itt van a családi belépőnk a Nemzetközi Macska kiállításra, meg lehet menni a Molière darabra is, illetve Sláger FM prémium előfizetést is szeretnénk valakinek adni Zolival. Már tegnap is szerettünk volna meg tegnap előtt, csak eddig még nem volt megfejtésünk. Úgyhogy
0: na most 0630 30 30 95 8. Tessék jelentkezni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádiódóban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
8: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
12: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
14: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek megvalósítási határidejét. Újabb 100 milliós bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Kisvárdán folytatja országjárását Magyar Péter pénteken, közölte a miniszterelnök, aki Facebook posztjában azt írta, pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. A bejegyzésben azt ígérte, az ottaniak választ kaphatnak arra, hogy ki is az a Sesták Miklós, akit 12 milliárd forintos vesztegetési ügyben őrizetbe vettek. Mit tett Kisvárdán és környékén, milyen volt az élet Szabolcs-Szatmár-Berek megyében a Fidesz alatt? Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott, legutóbb múlt szombaton pedig Szolnokon tartott beszédet. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derült ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program keretében megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Mindez sok háztartás gondján segíthet, mert többen jártak úgy, hogy a fejlesztés önhibájukon kívül nem készült el időre. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK On Hungary iváncsai akugyárát, mert annak engedélyétől eltérő működése talajvízszennyezést okozott, jelentette be Iváncsa országgyűlési képviselője a Fejér megyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján. Nagy Ervin közölte, hogy a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt. Új funkcióval bővült a Budapest Go alkalmazás. Metrós útvonal tervezésekor már azt is jelzi, melyik kocsiba érdemes felszállni ahhoz, hogy az utas a célállomáson gyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szálljon át egy másik metróvonalra, írta a HVG. Az újítás automatikusan működik, külön beállításra nincs szükség. Az alkalmazás az akadálymentes útvonalaknál azt is figyelembe veszi, melyik kocsi esik a legközelebb a liftes kijárathoz. A BKK már megkezdte a funkció bevezetését. Akinek még nem jelent meg, annak érdemes frissítenie az alkalmazást. A Sláger FM híreit Szendő Floritól hallották.
16: Bori, köszönjük szépen, gyönyörű napos időre készülhetünk, jót tesz a lelki egészségünknek, ha már erről beszélgettünk ma reggel. 25 fokot mérünk délután, most egyelőre még csak 14 fokos a reggelünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: A Róbert Károly körúton a Lehel utca után az Árpád híd felé baleset nehezíti a közlekedést. A Hungária körgyűrűn az Erzsébet királyné útjától már csak lépésben halad a forgalom. Ugyancsak baleset miatt a 6-os számú főút bevezető szakaszán a Háros utcai felüljáró előtt csak egy sáv járható, itt is számítsanak torlódásra. A Podmanicki utcát egyirányosították az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es trolik is terelve közlekednek Zuglóvasútállomás felé, kihagyva a nyugati pályaudvar, vagyis Podmanicki utca megállót. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a villamos sínekre terelik a közúti forgalmat csatornajavítás miatt. És közben itt van velünk a vonalban Bogáti Bence a MÁV Informtól. A vasúthálózaton most mi újság? Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Zavartalan a forgalom Rákos állomáson, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60 és az új 100-i fővonalon ismét közlekednek a távolság és az elővárosi vonatok. Ma reggeltől ismét teljes útvonalon járnak az S76-os vonatok is. A műszaki mentés és helyreállítás további korlátozásokkal jár majd, ezért ezt kisebb forgalmi időszakra, várhatóan a hétvégére időzítjük. A munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV.hu honlapján adunk majd tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Hit 40-kor.
1: Vannak ilyen bemelegítő patronok. Most ezt figyelj, ez egy szüreti vicc, figyelj. Vasúti sinár rajta van két szem szöllő. Azt mondja egyik szöllő a másiknak, hogy mikor jön a vonat? De most? Ez meg egy rövid, várjál, ez egy rövid. Hogy hal meg a tűzoltó? Elég gyorsan. Ez nem olyan. Nem, ez nem olyan jó. Majd levágjuk a lemezről. Nem. Most figyelj. Temetőben van három sírhalom, azt mondja a beszélő. Hát kérem, olásson. A 8. kerület legjobb itt a piros, hol a piros játékosok? Így nyugszik. Vagy itt.

0: Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Tessék, reggel annyit emlegettük, hogy csak egészség legyen, és akkor itt van Dániel, aki azt mondja, hogy most picit betegecske. Mi újság, mi van veled? Szia!
2: Hello!
3: Jó reggelt kívánok! Hát kicsit olyan szenvedős a hangulatom, mert én már régóta ilyen allergiás szenvedős vagyok, nekem ilyen...
2: Allergiás szenvedős, de várjál, mire vagy allergiás?
1: Mire nem a mai világban?
3: Óra, összes hűfélékre, pallagfőre.
2: Ó, szegényem. És erre nincs valami, amit tudsz szedni, és egy picit enyhíti a tüneteket? Vagy nem annyira segítenek?
3: Nem annyira segítenek, inkább álmosítanak.
2: Ó, szegényem.
1: Próbálj ki egy barlangot az Apenninekben valahol.
2: És azt akkor... mondjuk ki, jó
3: lett. Az igazság, hogy mert másfajta betegségem is van, és az együtt nem nagyon jó.
2: Ó, ja. Szegény. Hát jobbulást kívánunk, és megpróbálunk felvidítani, jó? Méghozzá...
3: Jó.
2: Akkor, hogyha megfejted, hogy mit énekel vagy dúdol, Cilla. Na figyelj! Nem.

0: Na, ez a lényeg.
1: Nem egészen, mert a vége az már kicsit más.
2: Kicsit más, de az elejét azt próbáljuk meg.
1: Igen.
2: Na, van egy ötlet?
3: Nem
2: Kylie Minogue, de volt egy Kylie Minogue tippünk tegnap, vagy tegnap előtt, de sajnos nem ő, úgyhogy...
1: Továbbra sem. Bocs, Dani.
2: Ó, szép napot neked, vigyázz magadra.
3: Én tegnap próbálkoztam hívogatni, mondom, hát az sikerült megfelelően.
1: Hát látod, és ezt
2: belátod.
1: Nem hallgattad közben, hogy megbeszélték. Igen. Pont Petráik, hogy nem a Kylie Minogue. Jobbulást,
2: sajnáljuk.
1: Szia, Dani.
2: Szia. Hello. Nálunk maradt most a családi belépő október 10-11-re a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain musical októberi előadására a Papp László Budapest Sport Arénába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy Veszprém-balatoni támogatási szerződés miatt. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni komp kikötők. Döntős a Veszprém a kézilabda klubvilágbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Veszprém-Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de ezek között nem mindig könnyű eligazodni. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helyiségében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kompkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Több mint 5000-en futottak a veszprémi iskolákért a hétvégén. A Barátságparkban megrendezett Fuss az iskoládért közösségi futáson diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok és barátok teljesítették a 2 kilométeres távot. A résztvevők nem egymással versenyeztek, volt, aki sétálva, más kocogva vagy éppen sprintelve ért célba. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett az iskolai közösségek támogatása és az összefogás erősítése volt. A programot a Valeo Magyarország, a Veszprém Balaton Rotary Klub és a Vedat szervező csapata közösen valósította meg. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan FC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A magyar bajnok címvédő számára tét nélküli volt a keddi mérkőzés, mert 2 forduló után biztosította csoportgyőzelmét, és ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Az idei a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a 4., amelyen a 2015-ben és tavaly ezüst, 2024-ben pedig aranyérmes Veszprém részt vesz. Kedhet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltozni kezdtek, ezért előbb a külső és a belső sávot, majd a középső és a belső sávot tartják zárva egészen holnap délutánig. Most nagyjából 3 kilométeres egyébként a sor. Az M1-es autópálya Budapest felé szintén lelassult a haladás, az M0-áson pedig az M1-es felé a 16-os kilométernél a belső sávban veszteg el egy műszakhibás személyautó, már is 6 kilométeres a torlódás. Pilis-Szent László közelében 2 személyautó ütközött össze, a 10-es kilométernél jelenleg egy sávon felváltva haladhat át a 2 irány forgalma. A Róbert Károly körúton is baleset nehezíti a közlekedést, a Lehel utca után az Árpád híd felé. Itt is számítsanak sávzárásra, így már csak lépésben lehet haladni a Hungária körút, Róbert Károly körút útvonalon, a Tököli úttól, illetve zsúfolt a Vágány utca és az M3-as bevezetője is a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Számítsanak rá, hogy a Podmanicki utcát az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt egyirányúvá tették, így a 72-es troli is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, kihagyva a nyugati pályaudvar megállót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, ha már itt az előbb nyúl húshoztunk, vajon a macska meg a kutyakaja az megfelelő számunkra? Mert azt mondják, hogy nagyon szigorú körülmények között kell például gyártani.
4: Hát igen, illetve hogy véletlenül belefutottak-e abba, hogy mondjuk kutyaszalámit kóstoltak, mert hogy ezért ez is előfordul.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4-9 lesz már 3 perc múlva, hogy korábban emlegettük. A kutya és macska ételek, mármint a számukra készülő mindenféle eledelek, nagyon komoly biztonsági előírások szerint készülnek. Nekem van olyan ismerősöm, aki például ilyen kutya táppal foglalkozott nagyon sokáig, és azt mondta, hogy bizonyos szempontból esküszik, hogy komolyabb, szigorúbb szabályok vonatkoznak ezekre az eledelekre, mint amit mondjuk mi megeszünk, amit ilyen feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, de biztos van már, akinek eszébe jutott, hogy belekóstoljon. Nekem nem, hogy milyen egy ilyen konzerv, de hát tudod, amikor azt látod a macskának szánt konzerven is, hogy lazac, meg ilyen hal, meg olyan húsi, meg nem tudom micsoda, akkor így nézel, és tudod, hogy így kibontják, hogy jó kis szaftos, nem érezted még, hogy ezt rákívánnál?
2: Amikor volt kutyánk, akkor ezeket a konzerveket nem, de a kutyaszalámit megkóstoltam, kíváncsi voltam, hogy milyen az íze. Egy nagyon pici falatot, szóval nem az, hogy egy rút szalámit megettem. Hát érdekes volt az íze, ilyen kicsit a gabonát jobban éreztem benne, mint a hús. Tehát az marha húsos volt, elolvastam az összetevőket, mondom, megnézem, milyen, hát annyira nem kívántam meg.
1: Mondjuk, ami nekem beszédes, az mostában már kevésbé jellemző, de néhány évvel ezelőtt, emlékszem, akkor mentem bevásárolni ugye a szupermarketbe, és véletlenül betévedtem az ilyen kutyaeledeles sorok közé, ott azért az én orromnak nagyon bántó. Uh-huh. Hát nem illatok, hanem inkább szagok. Azt mondom, hogy szagok terjengtek, úgyhogy rögtön ki is fordultam onnan, tehát mondjuk az alapján nem biztos, hogy megkívánnám azt, ami a cica konzervben van, de hogy mi az igazság, mert hogy mi van ezekben a kajákban, erről is szeretnénk értekezni. Dr. Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Figyelj, az első és legfontosabb kérdés, hogy te kóstoltál-e már cica vagy kutyakaját?
3: Így lett volna egy ötösöm, hogy
2: ezt bennem bízhatsz, tudod?
3: Igen, az idén a Supermenta teszt keretében a Nébih tesztelte a kutyaszalámikat, és voltam olyan bátor, hogy megkóstoltam egyet.
2: Igen.
3: És teljesen egyetértek veled, Petra, valóban teljesen más ízvilág, tehát egy íztelen, kicsit olyan fűrészporos gabona ízű valami. Aha. Tehát nem vált a kedvencem, mi azóta se próbáltam többször.
2: Figyelj, a kutya és a macska kaja között kell különbséget tennünk? Tehát, hogyha mondjuk eszünk az egyikből, vagy a másikból, akkor van olyan, ami mondjuk a kutya kajában még oké, de a macska kajában azért picit bátortalanabbul ennénk meg, mert hogy van benne valami olyan adalék, ami nem tenne jót nekünk?
3: Azt kell mondani, hogy a két táp egymástól különbözik. A macskák azok obligált húsevők, tehát nekik szükségük van A-vitaminra, illetve taurin van benne. Uh-huh. Ez egyébként emberi fogyasztásra alkalmas dolgok. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból különböznek, kicsit más az ízviláguk, de mind a kettőről azt azért tudni kell, hogy kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas alapanyagból készülhet, ez legyen a állati része, vagy legyen a növényi része is. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy biztonságosak, de a hivatalos közleményt azt muszáj megtennem az elején. Igen. Tehát a kutyakaja, meg a macskakaja az állat eledel, és nem emberi fogyasztásra
2: így
3: készül.
2: Van, így van.
3: És akkor innentől fogva már beszélgethetünk
2: persze.
3: dolgokról, de egyetem ezt le kell szögezni.
2: Persze.
1: Nézd, az előbb azt mondtad, hogy az alapanyagok, tehát úgy fogalmaztál valahogy, hogy emberi fogyasztás és alkalmas alapanyagokból készül, de ez magában rejti annak lehetőséget, hogy viszont a feldolgozás során esetleg már történik vele olyasmi, ami például pont az ellen szól, hogy

0: az ember ezzel próbálkozzon.
1: Nem, hanem itt az alapvető különbség az, hogy teljesen más az ízvilága. Uh-huh. Teljesen más összetevők, nincs benne fűszer, magasabb egyeseknél a gabonatartalom, az összetételben magasabb kálciumtartalom jelenik meg, illetve a macskák esetében pedig A-vitamin van hozzáadva. De itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy az embernél a túlzott A-vitamin bevitel egészségügyi problémákat okozzon, ahhoz ilyen kilogramm mennyiségbe kéne enni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy azért ez nem életszerű.
2: Persze.
0: Igen. Abból indultunk ki, és akartuk elviccelni az egészet, hogy amikor mondjuk baj van, tehát, hogy nem tudom, valaki, most nem akarok itt apokalipszissel jönni, de valaki valahol mondjuk ott ragad, és például ez van kéznél. Lehet baj abból, hogyha mondjuk hosszabb ideig, vagy néhány alkalommal ezt fogyasztja?
1: Én úgy gondolom, hogy nem, mivel ugye az alapvetés az, hogy szigorú körülmények között emberi fogyasztása alkalmas alapanyagokból készül, tehát ha valóban egy lakatlan szigetre sodródik, és nem babkonzerv van nála, hanem három doboz kutyakonzerv, vagy kutyaszalámi, akkor napokat túl lehet élni, jó étvágya nem lesz tőle, tehát nem fog sokat egyszerre megenni, mert persze, mondom, az ízvilág, ahogy Petra is mondta, teljesen más, mint amit az ember szokott.
2: Hát nagyon szépen köszönjük.
0: Nem kínzunk tovább.
2: Nem. És nagyon, és nagyon örülünk, hogy ezért...
1: Köszönöm, hogy elmondhattam.
2: Te is bevállaltad. Hát megkóstoltad, na hát. Mert hogy az érdekelt volna, hogy hogy szoktátok ezeket tesztelni, de akkor ezek szerint így. Vagy hogy szoktátok tesztelni?
1: Maga a teszt az egy összetett lépcső, tehát megnézik az üzemet, megnézik az alapanyagokat, megnézik a technológiát, utána a jelölést vizsgálják, tehát ez egy komplex vizsgálat, és minden esetben a végén meghirdetjük azokat, amelyek a legjobban mentek át a teszten, és természetesen a házi kedvencekét is figyelembe veszük, hogy melyik a kedvenc.
0: És egyébként a Nébiknek van macskája vagy kutyája, amelyik részt vehet meg ezekben a teszt folyamatokban?
1: A Nébik az állatbarát, tehát egyszer eljönnétek a főépületben, nagyon sok kutyával találkoznak.
2: Nagyon szívesen.
1: Macskával kevesebbet, mert azért azt még nem sikerült megoldani a kutyamacska problémát, de dolgozunk rajta.
0: Így legyen.
2: Köszönjük szépen,
0: dr. Heli Ferenc.
1: Köszönöm én is.
2: Szia, szép napot. Hello.
0: Nem kaptam kedvet.
2: Nem kaptál kedvet, nem. Viszont képzeld el, egy hallgatónk azt írja, sziasztok, a fiam, amikor kimosták a gyomrát, mert gombát evett a kertből, ami eső után nőtt, másnap kijöve a kórházból, ült az ajtóban, ropogtatott, és ette a macska kaját. Azt mondja, hogy nagyon finom volt. Ekkor volt 3 éves, és azt mondja, hogy még a mai napig is megenni.
0: Én elképzelem, mondjuk egy ilyen kutya fogkefének nevezzük, ugye, mint egy rákcsál,
2: az
0: a, nem tudom, miből van.
2: Itt így... Kóstold meg!
0: Reggelve kicsit élezem a fogam, vagy nem tudom, az lehet, hogy rá... Nem, arra se kívánnék, azt hiszem.
2: Viki üzenete, te jó Isten!
0: Akarjuk tudni?
2: Igen! Szép jó reggelt, rutinból lenyalom a kanalat, a macskakaja kiszedése után, ha nem figyelek oda, miau, de általában alutasakost kapnak, ne már!
0: Olivia Dini a terep, so easy! 8:19-kor itt a Slágeren.

0: Jó reggelt, 8:30 előtt járunk, 5 perccel.
1: Úgy tűnik, hogy sokaknak van ilyen irányú élménye már, mint hogy kutya vagy macska eledelt kóstolt volna. Rozál azt írja, sziasztok, egyszer anyukám áradozott, hogy milyen finom szalámit talált a hűtőben. Nem is tudtam, hogy vettünk volna ilyet. Aztán megnéztem, és kiderült, hogy a kutya szalámi volt az, amit reggelizett. Ó, szegény mama, lehet, hogy nem volt rajta a szemüveg. Azért az úgy nett.
0: De egyébként most kutyakaját kóstolni, ez még bocsánatos, ahhoz képest láttam Németországban a videót, hogy
1: mit
0: hát ott az utcán nem ettek, ott kutyának voltak öltözve, és ilyen pórázban vonulgattak az emberek.
1: Van ez a műfaj. Tehát, igen.
0: Furi!
1: Igen, van ez a képest,
0: jó, igen.
1: Igen. 0-30-30-30-95-8, várjuk a hasonló sztoriaikat, hogyha esetleg kutya vagy macska eredelt kóstoltak, köszönjük!

baby. Girl, you done so.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Exomania. Mi? Mondom! Exomania. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
9: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netzparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
10: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
11: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
12: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Vizsgálat indul a NAV-nál a Dunakeszi járműjavító ügyében. Megszüntették Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását. Tűz volt egy veszprémi lakásban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fori vagyok. Csődbüntet gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV-nál a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az állami felszámoló vizsgálata során merültek fel kérdések a korábbi tulajdonosok gazdálkodásával kapcsolatban. A gyanú szerint a cégek fizetésképtelenné válása előtt jelentős összeget fizettek ki osztalékként a tulajdonosoknak. A feljelentés 3 az egyiptomi vasúti projekthez kapcsolódó azóta felszámolt társaságot érint. A vizsgálat szerint 2022 és 2024 között több 10 millió euró kerülhetett ki a cégből, miközben már ismert volt az egyiptomi projekt nehéz pénzügyi helyzete. Az érintett cégek szerint ugyanakkor jogszerűen vehettek fel osztalékot az eredménytartalék terhére. A NAV vizsgálhatja történt-e bűncselekmény. Megszüntették Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását a budai park fenntartási ügyben. A fővárosi törvényszék ugyanakkor bűnügyi felügyeletet rendelt el velük szemben, nyomkövető eszköz alkalmazásával. A gyanúsítottaknak otthonukban kell maradniuk és nyomkövetőt kell viselniük. Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere a Facebookon tegnap este egy fotóval jelezte, hogy hazaért, és csak annyit írt mellé: köszönöm. Az ügyészség szerint a korrupciós ügyben a megalapozott gyanú továbbra is fennáll. A gyanú szerint egy parkfenntartási megbízásokat teljesítő vállalkozó 2011 és 2024 között pártállástól függetlenül fizetett kenőpénzt önkormányzati döntéshozóknak. Az összeg meghaladta a 2 milliárd forintot. Tűz volt egy veszprémi lakásban. Egy Haszkóvó utcai társasházi lakásban az egyik szoba égett. A lángokat a veszprémi és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el. Az épületet ki kellett üríteni, és melegedő busz is érkezett a helyszínre. A rajok már az utómunkálatokat végzik. Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló háromfős csoport szeptember 15-e és 25-e között 9 lakásba tört be Budapest 6 kerületében, csaknem 17 millió forint kárt okozva. A tolvajok nappal dolgoztak, és minden esetben roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtókat. A rendőrök a kamerafelvételek alapján egy ukrán rendszámú sötétkék Toyotára figyeltek fel, amelyet szeptember 25-én találtak meg a belvárosban. A gyanúsítottakat a terrorelhárítási központ közreműködésével fogták el. A három férfit a bíróság 30 napra letartóztatta.
14: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, már 15 fokos a reggelünk, délutára 25 fokot ígérhetek, és hogy nézzünk egy picit előre is, a hétvégére is kitart a 25-26 fokos koranyári időjárás.
15: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
16: Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár környékén a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltozás miatt előbb a külső és a belső sávot, majd később a középső és a belső sávot tartják zárva. A munka csütörtök délutánig tart, most nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen szintén a főváros felé Herceghalomtól az M0-ásig jelentősen lelassult a haladás, és minthogy sokan próbálkoznak kikerülni az 1-es főút felé, ott is torlódás alakult már ki. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyántól egészen az M0-ásig az elválasztó sáv növényzetét gondozzák, kaszálják. A 42-es kilométertől mozgó tereléssel a belső sávot tartják zárva, pont a főváros felé, pont reggel a csúcsban, az jó. Most nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson közben az M1-es felé a 16-os kilométernél elszállították a műszakhibás személyautót, de több mint 6 kilométeres torlódás alakult ki, és ez így a reggeli csúcsban azért szintén érezteti hatását. Közben a Krisztina körúton az Attila út előtt a Szél Kálmán tér felé, valamint a Jászberényi úton befelé a Kozma utca előtt baleset lassítja a haladást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb sláger.

0: majdnem ordítottam, de nem. 843 itt a Sláger reggel, jó reggelt. Hát Madonna lett az év előadója az MTV VMA-n, ugyanott, ahol 42 éve még azt mondták neki.
1: Pillanat. Igen? 42 éve.
0: Ja, hát ilyenek, én már nem akarok fenn.
1: Okay.
0: Azt mondták neki, az ő karrierjének vége. 2003 óta most először volt ott egyébként, vagy hát lépett fel először újra az MTV Video Music Awards-on. Ő volt ugye a nyitó produkció, és 13 jelölésből 7 díjat nyert meg, ha már itt a számoknál tartunk. Ez sokkal beszédesebb. És ő maga idézte meg, hogy vagy idézte fel, 84-ben, amikor ugye a Like a Virgin-t adta elő, akkor a hát hogy nem, az egyik cipője az így leesett róla.
1: Érdesem.
0: És akkor de hihetetlen lélek jelenléttel úgy tett, mintha ez egy ilyen előre kitalált mozdulat lett volna, mintha a produkció ügyes része lett volna. Úgyhogy szépen oda vetette magát, közben félrecsúszott a ruhája, szóval, hogy többféle, több sebből vérzett ez az akkori produkció, és ezért is mondták neki utána, hogy neki ez kész, reszeltek, neki itt a vége, kislány, te húzzál innen, neked
1: hogy
0: soha
1: lehet
0: az életben.
1: Mondani?
0: Hát akkor még az ilyesmit komolyan vették. Ma azért megtapsolnák eleve.
1: Megtapsolnák, így van. Minél hülyébb vagy, annál jobb.
0: Igen. Milyen eredeti. Igen, amikor ilyen művészeti performanszokat adnak, láttam valamelyik nap egy videót, hogy ilyen múzeumokba fetrengtek mesztelen emberek, és ugye ez egy ilyen művészeti performance éppen.
1: És ez ugye itt van az a nő, aki azért bebizonyította azt, hogy ő mindig a csúcson tud lenni. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen irányba indul el, milyen irányba újul meg, valahogy mindig valami olyan maradandót alkot, és olyan előadókkal dolgozik együtt, hogy egészen elképesztő. Éppen ezért a Sláger FM Facebook oldalára is ezt a kérdést tettük fel, hogy önök szerint miben rejlik Madonna több mint 40 éves sikerének titka? Jöhetnek a kommentek.
0: Szerintem a polgárpukkasztásban, amit lehet úgy csinálni, hogy polgárpukkasztó legyen, de mégis eredeti.
1: Igen.
0: És nekem az a baj, hogy nagyon sokszor a mai világban, amikor valaki polgárt pukkaszt, akkor eleve utána kikéri magának, hogy de akkor őt most miért vette a szájára a közönség, ezt se értem nagyon. Tehát, hogyha valaki nagyon extrém hajjal, meg extrém módon jelenik meg, majd utána kikéri magának, hogy de akkor őt most miért szólják meg.
1: Hát... meg, hogy Madonna valahogy ezt is eredetien csinálja, mert mindenki más őt utánozta, hogyha belegondolunk.
0: Itt van velünk a Hivatalos Magyar Slágerlisták projekt vezetője, Mezei Csaba, zenei promóciós menedzser, szakember. Jó reggelt! Szia!
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Szerinted mi a Madonna titka?
2: A titka mindenképp összetett, hát ugye, hogyha rá gondolunk, akkor szerintem kifejezetten ráigaz az a kifejezés, hogy színpadra termet.
1: Abszolút, igen.
2: És az igazi ösztönös előadó művész, aki mindig tudja, hogy mit kell csinálni, nem csak azokban a helyzetekben, mint amiről most beszéltetek, hogyha valami probléma van, hanem a maga a feltűnéskeltés, hogyha ő a színpad szélén áll, akkor is a színpad közepére gondoljuk. És ugye minden olyan paraméterrel rendelkezik, most már tényleg több mint 4 évtizede, ami a sztárság, a színpadi lét alapja, és ugye azért az tök fontos a mai világban, hogy ő ugye nem egy provokátor, nem abban az értelemben provokátor, mint mondjuk ma egy virális influencer, akik mondjuk keresik a lehetőséget, hogy valami óriásit mondjanak, hanem ugye Madonna mindig is nem mondta, hanem ő meg is csinálta.
1: Igen.
2: És akár a zenében, akár a színpadon, most akár énekes nőként, akár pedig színpadi produkcióként gondolunk rá, úgyhogy szerintem, hogyha a trendsetter, ikon kifejezést ráaggatjuk, akkor nem fog megsértődni.
1: Tudod, mi az érdekes Madonnával kapcsolatban? Hogy a fiatalok, nem azt látom, tehát hogyha mondjuk együtt dolgozik valakivel, például annak idején ugye Britneyvel, és akkor ott váltottak egy csókot, ami mindenki ki volt borulva, ma meg már, hát mindenki tapsolna itt erre is újongva, hogy az az érdekes, hogy a fiatalok nem azért akarnak vele dolgozni, hogy jó, akkor most elmondhassuk, hanem tényleg valahogy olyan, mint hogyha mindenki szívni akarna abból az energiából, nem? Ami Madonnában van.
0: Szerintem azért akarnak vele dolgozni, hogy elmondhassák, mert nem biztos, hogy mindegyik tényleg átérzi, hogy...
1: Igen, én meg azt látom rajtuk, hogy nekik Madonna
0: szerintem egy adag sznobizmus is van azért ebben.
1: Csaba, mit gondolsz?
2: Ez egy oda-vissza ügy, szerintem, mert akkor, amikor mondjuk láthattuk most a videókban, hogy Taylor Swift találkozik Madonnával, akkor ez valaki másnak az olvasatában úgy néz ki, hogy Madonna találkozik Taylor Swift-tel. Tehát mindenki ugye a saját szemszögéből, a saját idoljának a szemszögéből nézi az ő karakterét. De egyébként, hogyha ezt így a számokra lefordítjuk, akkor amúgy arról is van szó, hogyha valaki készít valakivel egy közös dalt, egy kollaborációt, mint ahogy Madonna tényleg elég gyakran, főleg az új lemezénél ezt megteszi, akkor ugye azok a figyelmek, azok a hallgatások, a hallgatók, azok ugye összeadódnak, tehát abszolút működik a szinergia elve, hogy mondjuk egy Sabrina Carpenter és Madonna közös dalnál, az ugye mind a két közönséget eléri, Tehát abszolút az van, hogy egy jóval szélesebb körű közönséghez ér el, mint hogyha csak külön adnál elő ugyanazt a dalt.
0: Nagyon lelkes Madonna rajongó ismerősömtől hallotta már évekkel ezelőtt, hogy hát olyan ciki most már, amit a Madonna csinál, hogy szerintem már jó lenne, hogyha inkább hagyná békén az ő karrierét és visszavonulna.
1: Nekem nem.
0: Mit gondolsz erről?
2: Nyilván az van, hogy amikor valaki 60 fölött új lemez készít, akkor mindig van róla egy elképzelésünk, hogy hát ugye ő már a legjobb dalait már megírta, és előadta, és elénekelte, és lehet, hogy már nem megy annyira. Hát mondjuk ehhez képest ugye az ő esete mindenképp kivétel, mert látjuk, hogy a 80-as évek óta folyamatosan ott van, és gyakorlatilag a debütálás után csúcsra került, és akkor, amikor ma gondolkodunk arról, hogy Lais La Bonita, vagy Like a Prayer, és utána mondjuk jöttek olyan 90-es évekbeli divat formáló slágerek, mint akár konkrétan a Vogue is egyébként, de aztán mondjuk ott volt
0: ott a film. Ott a music a 2000-es években, igen, meg.
2: És hogy valójában igen, tehát minden évtizedhez tudunk számos-számos Madonna slágert kötni. Amúgy 98 kislemeze jelent meg eddig.
1: Hát,
2: tegye fel a kezét az előadó, kinek igen. van 98 dala egyáltalán. Úgyhogy ebben is nagyon extrém. És ugye hát amit mostanában igazán hozzá kötünk, az ugye a diszkó, és ő is ebben a Video Music Awards-os beszédében ugye a táncról, meg a színpad kapcsolatáról sokat beszélt. Hát ugye 2005-ben indult el az őrület diszkó szempontból Madonnánál, ugye akkor jelent meg a Confessions on the Dance Floor című dal, illetve album, amin ugye a felvezető dal az pont egy Abba slágernek a igazán Madonna feldolgozása volt, ugye a Hang Up, és ennek ugye most már majdnem 21 évvel ugye az eredeti megjelenés után jelent meg a Confessions 2, ami gyakorlatilag ennek a folytatása, és itt is irányt mutat, tehát igaz, hogy új művészekkel dolgozik, meg fiatalokkal dolgozik, és ez tök jó, nagyon jól is működik, de valójában mind zenében, mind pedig színpadi megjelenésben utat mutat. Tehát lehet, hogy nem minden pillanat a tök ugyanolyan, mint 30 vagy 40 éve volt, de ez nem sokat von le a produkcióból.
1: Ha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod, hogy miben rejlik az ő sikerének titka, és ezt majd Zolitól is kérdezem, akkor te mit mondanál?
2: Két szó, örök fiatal.
1: Örök fiatal, én az eredetiséget, Zoli, te mit mondanál?
0: Én a polgárpukasztot mondtam, de abban az értelemben, ahogyan...
1: Nem kell megmagyarázod, egy szó. Tehát eredetiség, oké, polgárpukasztó, és Csaba, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Legjobbakat, sziasztok!
1: Szép napot! Szia!
0: Hát mi mással?
1: Hát mi mással?
0: Az egy dolog, hogy ki mással folytathatnánk, de mi mással? Petra, kapaszkodj! És önök is. Madonna, Like a Virgin! 8:52-kor itt a slágeren.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Lefoglalások voltak a Volánbusz ügyben. Somogyban is ellenőriz ezen a héten a NAV. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a katonai vívóvilágbajnokság a Veszprémi várban. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több mint 286 millió forint értékű ingatlanát, emellett egy 6 millió forintnál drágább gépkocsit is lefoglaltak a hatóságok. A központi nyomozó főügyészség szerint további 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is biztosítottak. A korrupciós ügyben 4,5 hónapja folyik a nyomozás, eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 letartóztatásban vannak. Ők Jelinek Dániel, az Inotek csoport vezetője, és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. Az ügyben Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát is felfüggesztették, és hétfőn őrizetbe vették. A nyomozást mostantól az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. A héten hat vármegyében, köztük Somogyban is célzott NAV ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások és kereskedők. A revizorok kiemelten vizsgálják az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint egyes üzleteket és vendéglátóhelyeket. Pest vármegyében elsősorban a számla és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek szabályos használatát ellenőrzik. Somogyban főként építkezésen vizsgálják a foglalkoztatást, emellett a nyugtaadást, a pénztárgépek használatát és az áruk eredetét, illetve a jövedéki termékeket is ellenőrzik. Veszprémben rendezik a 49. katonai vívóvilágbajnokságot, amelynek nyitó ceremóniáját hétfő este tartották a Veszprémi várban. A szeptember 28-a és október 1-e között zajló világversenyen 16 ország egyenruhás sportolói vesznek részt. A küzdelmeknek a Vann Aréna ad otthont, ahol a vívás valamennyi versenyszámában rendeznek mérkőzéseket. A világverseny szakmai lebonyolítását a Magyar Vívószövetség, szervezését pedig a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség együttműködésével végzi. A magyar válogatott valamennyi tagja a Magyar Honvédség állományába tartozik. A csapat vezetője Imre Géza, világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes párbajtőrvívó. A keretben többek között az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Siklósi Gergely is pástra lép. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. 3 elismeréssel tértek haza a veszprémi turisztikai filmek a horvátországi TEFFEST KRÖK 2026 nemzetközi filmfesztiválról. Az Ezer év öröksége, a Veszprémi várnegyed megújítása című alkotás a kulturális örökségről szóló dokumentumfilmek kategóriájában elnyerte a fesztivál fődíját. A Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 programhoz készült RISE pedig a dokumentumfilmek között a közönségdíj második helyét szerezte meg, és külön díjat is kapott a nemzetközi filmek kategóriájában. Az alkotások 63 turisztikai és szakmai szervezet 104 filmje közül kerültek ki a díjazottak közé. A RISE Binbauer Botond paraúszó és edzője Hencsei László történetén keresztül a kitartást és a közösség erejét mutatja be.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében, konkrétabban a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltoznak éppen. A forgalmat egy sávon engedik át ezen a szakaszon, nagyjából 3 kilométeres továbbra is a torlódás. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, mozgó terelés mellett van sávzárás. A főváros felé Újhartyántól egészen az M0-ásig ugyanis kaszálják a növényzetet, soha jobbkor, itt 1-2 kilométeres a torlódás, az ellenkező irányban Röszke felé pedig Nárcs és Lajos Mizse térségében dolgoznak, itt 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható Kecskemét, illetve Szeged felé. Érdemes lehet az 5-ös számú főút felé kerülni, most ezt ajánlja az Útinform. Budapesten a Jászberényi úton befelé a Kozma utca előtt sávzárásra kell készülni, egy baleset miatt, itt is lelassult a haladás. A Podmanicki utcát egyirányúvá tették az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es troli is terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, kihagyva a nyugati pályaudvart, és ma is csütörtökön a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után ismét csatornakarbantartás miatt kell sávzárást kerülgetni, illetve kikapcsolták a jelzőlámpákat elvileg az Óceánárok utca és a 2/A út csomópontjában, várhatóan délig, a forgalmat rendőrök irányítják.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Húha, kicsit izgulunk, mert hogy arcjogázni fogunk. Én még a sima jogával sem mertem próbálkozni, ez meg...
4: Én olyan régóta szerettem volna kipróbálni, és itt lesz velünk egy profi, akit egyébként színésznőként ismer azért a hallgatóink többsége, de nagyon komoly arcjoga oktató is.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz pontosan egy perc múlva. Petra,
2: no.
1: Nem merek oda nézni. Nem merek oda nézni.
2: Miért?
1: Mert mióta láttam az Egy kutya című filmet, és itt most a Döblösi Laura élőben, figyelj, én annak már a plakátjától fél. Meglátom a plakátod, ahogy nézve jelentősítésén érzem.
2: Jó reggel.
1: Szia. Na jó, mi lett azzal a festménnyel a spájzotban?
2: Ne spoilerezzünk. Aki még jó. Nem látta, tessék megnézni. Egyébként Remi azt írja nekünk, sziasztok, még márciusban írtam nektek, Döbrösi Laurát említve, hogy nagyon örülnék, ha meghívnátok, várom a beszélgetést, szép napot kívánok, az arcjúga kapcsán, képzeld el.
3: Jaj, de jó.
1: Ja, hogy a Remi már akkor is képben
2: így
1: volt,
2: van. Igen.
1: Mi az arcjúga? A jóga az, tudom, hogy én eleve rosszul gondolkodom, az a jóga az számomra az, amikor nagyon chillbe kell kerülni, ott tekergeted magad, ülsz egy laticelen, és akkor nekem az sem megy, mert nem tudok ennyire belassulni szerintem, de azt mondták, hogy érdemes lenne próbálkozni vele. De hogy azt mondják, hogy jóga, oké, de mi az, hogy arcjóga?
3: A nyakom nyaktól fölfelé is van 70-nél több izom a testen, és aha, azokat is ugyanúgy lehet lazítani, és tekergetni, és mozgatni, és tónusba hozni, és ezt csináljuk az arcjógába, azért hívják jógának, mert itt is fontos a holisztikus szemlélet, tehát az, hogy a testet mint teljes egész nézzük, nem egy problémára fókuszálunk, hanem az egész probléma összes gyökerét vizsgáljuk, és a légzéssel nagyon össze vagyunk hangolódva, és befelé figyelünk tulajdonképpen a testünk folyamataira.
2: Olyan jó, hogy itt van egy színésznő, akinek fontos az, hogy megmaradjanak a természetes vonásai, mert ma már ugye azt látjuk, hogy Hollywoodban nem annyira divat ez, viszont ti az arcotokkal dolgoztok, és ott most már azért vannak olyan rendezők, legalábbis ezt olvasom, külföldön, akik inkább olyan színésznőket választanak, akiknek mondjuk nem botoxolt az arc, így van, hogy legyen mimikájuk. Szóval, hogy gondolom, ezért is fontos számodra, hiszen a rengeteg forgatás miatt a smink meg a nem tudom, azért ez nyilván gyilkolja a bőrt. Tehát ezért kellett valami olyan metódust találnod, ami segíthet, hogy ilyen gyönyörű fiatal maradjon az arcod, mert hát mégiscsak ezzel dolgozik az ember.
3: Így van, így kezdődött nekem, tehát erre a problémára kerestem választ, hogy az arcom a munkaeszközöm, de egy natúrcsaj vagyok, egy természetet szerető nő, és egyébként abban is érzem a nőiségemnek a kulcsát, hogy bátor vagyok, és szeretem a testem, és együtt szeretnék változni a testemmel, és nem pedig egy küzdelemben szeretném élni az életemet, és akkor ez volt az alapprobléma.

0: Így találtam rá a fészjogára, és azóta már annyival több problémámra is választ adott, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok tőle, igen.
1: A fészjog az egy bizonyos utat jelent? Vagy egyébként ezen belül, hogy arcjoga, aztán vannak, nem tudom, mondjuk különféle irányzatok, vagy van ennek is egy olyan metódusa, ami egy hivatalosan elfogadott és hirdetett módszer?
0: Van rengeteg irányzat. Én egy japán nőtől tanultam, aki legelőször kitalálta és feltalálta és kifejlesztette ezt a módszert. Őt úgy hívják, hogy Fumiko Takatsu, és a fészjoga metódus, így ezen a néven, Face Yoga Method, az ő nevéhez fűződik, nekem ő volt a mesterem. Ő már közel 30 éve fejlesztgeti ezt a módszert, és több százezer nő gyakorol vele, sőt, lehet, hogy még annál is több világszerte, és ezért nagyon hitelesnek találtam. Ő ugye pszichológusokkal, gyógytornászokkal, orvosokkal, ortopédorvosokkal karöltve fejlesztette ki ezt a módszert. Aha. Ő maga pedig gyerekkora óta jogás, tehát, hogy így állt össze ez a dolog. És hát természetesen ebből már rengeteg irányzat kialakult, mert mindenki létrehozott azóta egy saját metódust. Én a két fő irányzatnak az arc tornát és az arc masszást mondanám. Ezeket is lehet kombinálni. Én például kombinálom, én már mindent is megtanultam, mindenféle egyéb módszert is megtanultam, már ötféle, sőt, most tanulom a hatodik módszert, már így vendégként elvégzek én is mindenféle más irányzatú tanfolyamokat, szóval eléggé képbe vagyok. Szerintem az a jó, ha mindent kombinálunk, mert csodás módszerek vannak, masszázsral lazítani lehet az izmokat, tornával pedig tónusba hozni, és akkor ezeknek a kombinációjából tök jól kijön egy jól működő, egészséges arc, ami csodálisan méregteleníti magát, jó a keringése.
1: És fiatalos, hát, ahogy igen. Így nézem.
2: Olyan érdekes, hogy egy csomó ember nem hiszi el, hogy ez működik, de azt elhiszi, hogy ha lemegy az edzőterembe, és mondjuk súlyokat emelget, akkor az izma az megnő. Tehát nekem ez annyira furcsa, hogy nem értem, hogy miért nem értjük azt, hogy az arcban is, hogyha az izmokat edzük, akkor az tud működni.
0: Így van. Ugyanúgy, hogyha mozog az arc, igen. Akkor jön a keringés, a vérrel jön az oxigén, a tápanyag, az izmokon kívül a bőrbe is eljut egyébként, és egyébként még az agyunkba is eljut, meg a szemünkhöz is eljut, tehát hogy egészségügyileg is nagyon jó hatása.
1: Szerintem itt megint az van, hogy azért, mert ez melós, még ha jó értelemben is, és ehhez képest, jaj, veszek egy csili-vili arckrémet, mert azt csak oda kell kenni, és akkor majd az... Tehát mindig a csodát várjuk, hát ez nekem fáj egyébként. Igen. Én úgy örülnék, hogyha az emberek kicsit belátóbbak lennének, hogy nem lehet mindig mindent megúszni, és nem lehet, hogy hát más nem. Csinálja meg helyettünk azt, amit nekünk
0: és kell. És sőt, rengeteg erőt ad az a tudat, hogy ezt én csináltam, az én kezemben van az irányítás, és én ezt akkor is meg fogom tudni csinálni, ezt az 5 perces gyakorlást, ha nem lesz se pénzem krémre, így vagy van. Ha egy lakatlan szigeten maradok, és mégis valamiért szép akarok lenni, mert kiderül, hogy nem is másoknak akarok tetszeni, hanem ez egy belső igény, hogy egészséges és szép legyen.
1: Ez tök jó. Maradj még egy picit, és mutatsz majd nekünk gyakorlatot?
0: Nagyon szívesen.
1: Jó, oké, meg eszem jutott még valami, ami szintén munka az arcunkon, de erre majd visszatérünk Paul McCartney után.

0: Ez a Sláger reggel, 9:30 járunk pontosan 7 perce, és múltkor tényleg megdöbbenve olvastuk Petrával, hogy Dömrösi Laura nem csak színésznőként teljesedett ki, hanem arcjógával is foglalkozik, ezért is ül velünk itt ma reggel a stúdióban, hogy erről beszélgessünk. És nekem eszembe jutott, mert itt mondtuk az előbb, hogy és most nem akarunk bántani senkit, aki a krémekre bízza magát, nyilván ennek is megvan a létjogosultsága, de eszembe jutott, hogy egyszer beszélgettünk, emlékszel a maderoterápiáról, ami ilyen fa eszközöknek a használata, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen akupunktúra-szerű valami, amikor ugye azzal volt ilyen, emlékszem, hogy ilyen henger, meg nem tudom, és azzal nyomogatták az arcunkat, illetve én emlékszem, hogy egyszer, és talán azt is, mintha jogának nevezték volna, de erre nem esküszöm meg, egy olyan kék gumilaszti, amit a kutyusoknak szoktak adni, ilyen rücskös felületű, hogy azt kellett így ide-oda hengergetni az embernek az arcán, így a, nem tudom, itt a tokádnál, meg az arcodon, hogy az nagyjából rokon műfaj ezzel, amit te csinálsz, vagy ez tényleg tök más?
1: Abszolút rokon műfaj, a kellékek jók, az arcjogában az a nagyon jó, hogy nem kell hozzá semmi, csak az arcod és a két kezed, ami, ha jól tudom, mindig nálad van.
0: Igen.
1: Viszont az általad említett akupresszúrás, punktúrás faeszközök, vagy ezek a lapos masszázskövek, vagy ezek a rollerek, ezek egyébként több ezer éves hagyománnyal rendelkező, a kínai orvoslásból eredeztethető eszközök, és azok, ez egy külön tudomány, tehát hogy nagyon jól
0: kiegészítik
1: egymást, összefügg a hatásuk, és nagyon jó egymás után csinálni őket. Én is szoktam néha elemeit ezeknek tanítani, és egyébként jövőre fogom megtanulni elég profi módon ennek a guasakőnek a használatát, egy rendes, ilyen hagyományos technikával, és egyébként azok a labdák is nagyon jók, hiszen ezek nem más, mint a kötőszövet és az izmok oldására nagyon is alkalmas eszközök. Tehát abszolút lehet használni ezeket az eszközöket. Hosszú tanfolyamon néha én is szoktam használni ilyen eszközöket, de igazából, ha nincs semmid, akkor is el lehet kezdeni fészjogázni, ez a legjobb.
2: Mi az az eredmény, amire a legbüszkébb vagy?
1: Oh, saját vagy?
2: Bármi lehet.
0: Aha. Hogy 16 évesnek néz ki.
2: Tényleg.
1: Hát az biztos, hogy magammal kapcsolatban az, hogy én már nem félek az öregedéstől, sőt,
2: ez nagyon,
1: én nagyon várom, hogy fog változni az arcom, de teljesen megváltozott a szemléletem ezzel kapcsolatban, és hát iszonyú jókat írnak a nők, tehát hogy amikor olyanokat olvasok, hogy lemondtam a szemöldök plasztika időpontomat miattad, vagy hogy újra önmagamnak érzem magam a kisbabám születése óta először, azért, mert tényleg megvan ez a napi 5-10 perc én idő, ami miatt nincs bűntudatom, ilyeneket olvasok
2: az
1: napi
2: szinten,
1: vagy hogy már nem használok alapozót, amióta fészjogát fészjogázom, de van, akit mondjuk a daganatos betegségén segített át, hogy azt írta nekem, hogy amikor kihullott a hajam, akkor is szépnek láttam magam azért, mert itt volt nálam ez az eszköztár. Szóval ilyeneket olvasni tényleg napi szinten, nekem ez a legjobb boldogság.
0: A Laura Cuki néni lesz. Pont most eszembe jutott, hogy valamelyik nap futottam bele a magyar mozi tévében, a Mici néni két élete volt. Például egy olyan típusú szerepben én nagyon jól el tudnám képzelni. Majd a 40-50 év múlva Laura.
2: Igen, csak ha nem fog megöregedni az arc, akkor hogy
1: de
2: lesz?
1: De meg fog öregedni.
0: De csak olyan cuki, olyan az a nagymamás, ezt akit úgy megölelgetnél, tudod?
1: Igen, fog öregedni, és viszi a szépséget.
2: Az a durva, hogy mosolyogsz, nagyon nevettél, és így sincs szemráncod.
1: De van!
2: Én nem látom, hogy te látod a szemráncát.
0: Látod, pedig ő nem jár töltetni, vagy nem tudom.
2: Ő nem jár töltetni, de ne bántsuk azokat, akik még ott tartanak. Aztán majd lehet, hogy ők is
0: leszoktatjuk. Igen, vagy
2: hát
0: nem. De akkor azt mondod, a két kezünk, az mindig kéz, mi tényleg kéz.
2: Igen, kéznél van a kezem.
0: Igen, tudsz mondani olyan gyakorlatot, amit esetleg a hallgatóink is, akik most persze nem látnak téged.
1: Igen.
0: Tudnak csinálni a rádió
1: mellett?
0: Igen,
1: nagyon érdemes minden nap átmasszírozni a fejbőrünket és a nyakunk hátulját.
2: Aha.
1: Ezt merem így mondani, mert ezt nem lehet elrontani. Egyszerűen az ujjbegyeiddel, vagy a bütykökkel, vagy a tenyereddel nekiesel a hajas fejbőrnek. Elképzeled, hogy egy nagy úszósapka van rászorulva a fejedre, és azt akarod, hogy ez az úszósapka mobilis legyen, tehát mozogjon a koponyádon rajta. Ne legyen rátapadva a fejbőr a koponyára. kicsit ilyen.
2: Igen.
1: Okay. Szemléletesen mondva, és ugyanehhez tartozik, ugyanehhez a kötőszöveti lánchoz tartozik a nyakunk hátulja, a tarkunk, különösen figyelmet lehet adni, különös figyelmet lehet adni a tarkó és a fej találkozásának, az, annak a sávnak, ahol a koponya és a nyak találkozik.
0: Fontos, hogy bocsánat, hogy ezt mindenki magának csinálja, vagy van olyan, amikor a jóga oktató csinálja, tehát
1: mi nálunk mindent mindenki magának csinál.
2: Meg tanuljuk, igen.
1: Igen, igen, tehát ez ugye a Lakatlan szigetre.
2: Igen, így van.
0: Ott macskakaja is lesz, ezt korábban beszéltük meg, amikor még nem voltál itt. Ma valahogy mindig visszajutunk erről a Lakatlan szigetre.
1: Igen, lesz egy ilyen sziget? Igen.
0: Okay. Túl sokan leszünk ott.
1: Szóval az a nagyon szuper ebben, hogy magadnak is jó csinálni, de természetesen, hogyha valakit találsz, aki szívesen megmasszírozza neked a fejedet, hát az még csodálatosabb, ha lehet ezt mondani.
2: Az oldalodon szoktam látni, hogy te nagyon gyakran tartasz ingyenes workshopot, és ez egy tök jó fej dolog. Igen. A részedről. Mikor lesz a következő, amin esetleg kipróbálhatják azok is, akik csak szeretnék egy kicsit belekóstolni?
1: Nagyon is hamarosan, október 13-14-15-én tartok egy háromnapos ingyenes online workshopot, tehát ez ide
2: nem is kell sehova sem
1: jöhet,
2: menni.
1: Igen, mert otthonról lehet, akinek van internete, az tud jönni. Napi 2 órát leszünk este 6-tól 8-ig. A tükörországfészjoga.hu/workshop oldalon lehet rá jelentkezni, nagyon egyszerűen 2 kattintással lehet rá regisztrálni. Mindenkit bátorítanék, hogy regisztráljon. Egyrészt nincs tétje, másrészt néhány napig utána visszanézhető lesz azoknak, akik jelentkeztek. Tehát ha nem ér valaki rá az adott konkrét időpontban mind
2: fontos,
1: a 3
2: igen.
1: napon, akkor is jelentkezzetek, mert egyrészt lesz egy Facebook csoport, ahol ott leszünk több ezer nő, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, tök sok minden más tudást is megosztok a csoportban, nem csak maga a workshop lesz, és visszanézhető lesz a jelentkezők részére ez a tanfolyam pár napig, úgyhogy mindenhogy megéri jönni, ha csak egy nap tudsz jönni a 3-ból, akkor is megéri jönni, nagyon szuper lesz, és az lesz a fókuszban, hogy a tekintetünket egy kicsit felfrissítsük, ez is a címe, üde tekintet workshop, a szemöldökök közötti úgynevezett mérges ráncokkal fogunk foglalkozni a legtöbbet, és a szem alatti karikák.
2: Ó, abból van
0: ez
2: nekünk.
0: Ez mindenken való. Itt a mérges ráncom.
2: Karika is, az is van nekünk, úgyhogy.
1: Ezeket fogjuk egy kicsit megérteni egyrészt, miért vannak ott, megtanulni a testünket, hogy mit akar ezzel nekünk mondani, és utána szépen elkezdünk dolgozni.
2: Mert hogy vannak olyan ráncaink, amiknek jelentése van, nem feltétlenül csak attól, hogy mondjuk öregszik a bőrünk, nem használunk fényvédőt, és a többi.
0: Igen, azt
1: az
0: nekem is mondtam, hogy például bígyet száj, amikor tudod valakinek így nagyon lóg, az, hogy ő tényleg olyan...
2: A morcos típus?
0: Igen, hogy nem, hanem inkább, hogy ilyen túl sokat szomorkodik.
1: Tudod,
0: akinek a lefelé görbül a szája mind a két oldalon, olyan... Hát ráncos az a benyomás, hogy nem, hogy olyan szomorú olyan, igen, viharvert valamiért.
1: Hát nagy, az összes ráncnak, tehát ez egy másik tudományág, úgyhogy egy arcolvasás, és az arcunkra rá van írva a múltunk, és egyébként a jövőnk is olyan szempontból, hogy a következő 2 évre lehet következtetni, hogy melyik szervrendszerek fognak kicsit megrodjanni. Igen, mert az arcunkon ott vannak a belső szervek is. Reflexológia.
0: Ezzel is foglalkozol már, vagy ez még a jövő?
2: Hát, hogyha tanulja, persze. Igen.
0: Mi van az arcomra? Mi bajom lesz? Mi bajom lesz?
2: Nem így kell. Mi bajom lesz?
0: Nem. Csak annyit mondod, hogy mire figyeljek. Most egyek változatosabban vagy. Nem tudom.
1: Van ilyen tudomány, amivel így lehet információt szerezni.
0: Jó, van olyan tudomány is, hogy színjátszás, és aztán hogy mostában készülsz valamilyen filmre, bármire? Azt meg szabad kérdezni, vagy lehet róla
1: mostanában beszélni? A színházra hívnám fel inkább, vagy hívnám fel a figyelmet, ugye indul most az évad. Október 7-én lesz a Jurányi Inkubátorházban a Kislányom mond, hogy nem igaz című előadásunk. Egyébként utolsó előtti alkalommal, tehát még most is decemberben lesz egy belőle, ez a Jurányiban Kislányom mond, hogy nem igaz. Ez a címe, nagyon ajánlom, ez egy nehezebb téma, második világháborús női téma, úgyhogy minden esetre azért ajánlom, attól még, hogy nem könnyű téma, attól még fontos.
0: Kellenek olyanok.
1: Illetve a Hadszín Teátrumban beugrottam tavaly tavasszal egy előadásba, a csoport az a címe, egy Bodó Viktor darab. És ott ragadtam. Igen, úgyhogy most már, ha valaki megnézi a Hadszínben a csoportot, akkor én leszek ott a Kerekes Vica helyett.
0: Dörösi Laurának jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen
2: nagyon
0: a látogatásod.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Ez a Sláger reggel 9:30.

0: need these beautiful things that I've
1: done. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Van egy jó hírem, gyönyörű napos időre készülhetünk. Ma 25 fokig úszik majd fel a hőmérő higanyszála, holnap is a maihoz hasonló időjárás vár ránk, illetve hétvégére is érdemes szabadtéri programokat tervezni, akár egy sütögetést is, mert hogy 26 fok van, lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és 64-es kilométerek között aszfaltoznak éppen. A forgalmat csak egy sávon engedik át, nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön több helyen is dolgoznak, mozgó terelés mellett. Egyrészt Budapest felé Újhartyántól egészen az M0-ásig az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. Itt nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás, csak úgy, mint az ellenkező irányban, tehát Röszke felé, Inárcs és Lajos-Mizse térségében. Aki teheti, inkább kerüljön az 5-ös számú főút felé. Közben az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabányai és 39-es jelű Bicskei csomópontok között szakaszos torlódás alakult ki a reggeli csúcsforgalom miatt, itt is érdemes lehet másik útvonalat választani. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé Halásztelek térségében dolgoznak. A karbantartási munkák miatt zárva a külső sáv, két sávot lehet használni, de így is alakul a torlódás, és szintén az M0-áson az M1-es felé a 26-os kilométernél egy személyautó és egy kamion ütközött össze, itt két sávon haladhat a forgalom, de így is nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 előtt 1 perc. Kata írja: sziasztok, a mérges ráncokra az én csodaszerem egy csepp boldogság. Tegnap örkény 1 perceseket hallgattam a hangoskönyvben Mácsai Pál hangján.
2: Na például ez is segíthet abban, hogy megőrizzük a fiatalságunkat, mert ugye a fiatalság nem csak arról szól, hogy az arcunk az szép legyen, hanem arról, hogy mentálisan is egészségesek legyünk.
1: Hát a kettő kézbe jár.
2: És az kiül az arcunkra, pont ezt szerettem volna mondani, igen. Tehát, hogyha valaki nem állandóan mérgelődik, meg nem tudom, akkor annak sokkal szebbek lesznek a vonásai.
1: Igen, most az jutott még eszembe, hogy persze lehet pluszban csinálni dolgokat, tenni azért, hogy az arcod az üde legyen, bájos, mint ahogy az előbb mondta Laura, tehát ez a plusz, hogy azt az 5 percet rászállod mondjuk az arcjógára, de lehet mínuszba is menni, például a képernyőidő tekintetében. Tudom, ez ilyen demagóg duma, hogy kevesebb képernyőt fogyasz, és most mindegy, hogy a televízió, vagy a laptop képernyőjéről, vagy a tabletről, vagy a mobiltelefonodról beszélsz, biztos, hogy az is, tehát amikor így összehúzod a szemöldököd, ráncolod, és nézed, és olvasod, és görgeted, pláne amikor ott szembe jönnek, az biztos, hogy hosszú távon azért kikezdi az arcbőrödet is, meg hát szerintem a mentális egészséged is.
2: És amit Laura mondott, hogy ha mondjuk 5 órára jön ki a képernyőidőnk, az borzasztó hosszú idő, tehát az alatt annyi mindent lehet csinálni, hogy én tudatosan például ezt adáson kívül mondtam neki is, rászoktattam magam arra, hogy munkára használom most már leginkább a telefonomat, és hogyha mondjuk social felületekre kell posztolni, de én privátban inkább könyvet olvasok, és ahogy erre rászoktattam magam, kipihentebben ébredek, nyugodtabban fekszem le, elalvás előtt olvasok, egy boldog ember lettem az elmúlt 2 hétben, és ez csak egy az új szokások
1: még
2: közül.
1: Még csak 2 hete vagy boldog?
2: Még csak 2 hete kezdtem el azt, hogy egy kicsit így a stresszt valahogy kiűzzem a szervezetemből, és ugye olvastam egy olyan tanulmányt, hogyha naponta 20 percet olvasol könyvet, az nagyon durván stresszűző hatású lehet, tehát a szervezetedben abszolút kimutatható, és én bevallom őszintén, ezt tényleg érzem. Tehát látom és tapasztalom magamon.
1: Laci kérdezi, jó reggelt, a rágógumi használata ér-e?
2: Hát, azt tudja edzeni egyébként ezeket, igen, az izmokat, a rágóizmokat.
1: Az a luxmaxingban használják, nem? Vagy ahhoz túl kevés? Hát, tehát, hogy az nem tudom, hogy valóban így az állkapcsolat, azt úgy, tehát hogy azért Schwarzenegger nem leszel tőle.
2: Kár, attól, hogy a rágógumizol, nem? Igen, mert akkor megkérdezhetük volna tőle, hogy ez segít.
1: Én egyébként egyszer azt olvastam valahogy, önmagában a rágógumizás az egyébként az arccsontnak a szerkezetét nem fogja.
2: Ja, persze.
1: Megváltoztat, meg nem fogja. Tehát nem fogja izmosítani itt a, nem tudom, az állkapcsolat körül.
2: Nem
1: leszel tőle ilyen armi. Igen, hanem hát ahhoz inkább ott a testszörzettel kell variálni. Igen. Milyen más, hogy mi ezzel tudunk, ugye?
2: Így
1: hogy
2: van. Hát én annyira nem.
1: Nézd rám, ápolcs, eltakar. Igen. Ennyi a titok. Margaret Island, veled minden, 3:10 múlt 2 perccel.

0: Sláger reggel.
1: És jelentem Döbrösi Laura arcjoga gyakorlatai közül néhányat mindjárt elérhetővé teszünk a Sláger FM online felületein.
2: Érdemes egyébként kipróbálni. Én hazamegyek, azonnal azt fogom tenni, csak hát itt nem akartam előtted így a hajamba nyúlkálni.
1: Mert nyugodtan, érezd magad otthon.
2: Bekentem krémmel a kezem, nem
1: biztos. Azt mondja, hogy hazamegyek. Hát mert ugye... Tehát levetkőzni, nyugodtan
2: hát nem, de ezt az ember, szerintem ez egy olyan... Hát ezt nem kezdi el az ember a munkahelyén csinálni, nem az arcjogát, hogy megfogod, így hátrafeszíted a hajad, a bőröd, a fejeden, a tarkódon, nem
1: mélyre
2: tudom.
1: Nagyon jól szórakoznék. Nézd,
2: na
1: így,
2: ezért nem így, csináljuk majd
1: mint,
2: mi.
1: Nézd, mint hogy volt a Men in Blackben, Edgar jelmez.
2: Nem, a munkahelyen próbálják ki, mert akkor ilyen reakciókat fognak kapni a férfi kollégáktól otthon, szépen nyugalomban. Tessék rákészülni, ezt mindjárt kint lesznek a gyakorlatok. Most ne. Mondtad, hogy itt nevetgélhetnél. Hát ki akarja azt, hogy
1: kedvesen.
2: Te nevetgél?
1: De miért ne nevetgélhetnék kedvesen, bájosan?
2: Kedvesen, bájosan.
1: Szempillázni ne kezdjél itt, meg műkörmözni, meg nem tudom, mert az
2: nincs
1: nem érdekel.
2: Műkörmöm,
1: de hogy a izét azt... Neked nincs műkörmöd?
2: Ez a saját körmöm, igen.
1: Ne. Muti.
2: Ez a saját körmöm.
1: Ez a saját körmöm.
2: Soha az életemben nem volt műkörmöm.
1: Öt és fél évnek kellett eltenni, hogy megtudja,
2: ez a saját körmöm. Igen.
1: Na hát.
2: Ilyen szép egészségesek.
1: Ma is tanultam valamit.
2: Köszönöm szépen.
1: Következő fél évre fel.
2: Igen.
1: És persze a
2: nem
1: folytatás.
2: Nem mertél 5 évet mondani, hogy következő évre fel.
1: Hát azért kiszúrni nem akarok veled.
2: Megértem. Jó, megértem, igen.
1: Búcsúzunk is mára. Pordán Petrát.
2: És amúgy Zoltánt hallották.
1: De ezt vigyázott, holnap reggel 6-kor megjövünk.
2: Csók.
1: Addig is szép napot, jó munkát, viszhall.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy Veszprém-balatoni támogatási szerződés miatt. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni komp kikötők. Döntős a Veszprém a kézilabda klubvilágbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Veszprém-Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de ezek között nem mindig könnyű eligazodni. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadóhelyiségében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kompkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Több mint 5000-en futottak a veszprémi iskolákért a hétvégén. A Barátságparkban megrendezett Fuss az iskoládért közösségi futáson diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok és barátok teljesítették a 2 kilométeres távot. A résztvevők nem egymással versenyeztek, volt, aki sétálva, más kocogva vagy éppen sprintelve ért célba. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett az iskolai közösségek támogatása és az összefogás erősítése volt. A programot a Valeo Magyarország, a Veszprém Balaton Rotary Klub és a Vedat szervező csapata közösen valósította meg. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan FC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A magyar bajnok címvédő számára tét nélküli volt a keddi mérkőzés, mert 2 forduló után biztosította csoportgyőzelmét, és ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Az idei a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a 4., amelyen a 2015-ben és tavaly ezüst, 2024-ben pedig aranyérmes Veszprém részt vesz.
1: Dolgoznak az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé Halásztelek térségében a 15-ös és a 14-es kilométerek között a külső sávot lezárták. 2 sávon halad még a forgalom, de a belső sávot is le fogják zárni, így aki teheti, kerülje el az M0-as ezen szakaszát. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak Inárcs és Lajos Mise térségében is. 1-2 kilométeren keresztül lassulás, torlódás tapasztalható. Ezt a részt is javasoljuk elkerülésre, aki teheti, ezeket az útvonalakat az 5-ös főúton kerülje el még időben. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávon az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok közelében. Itt is azt javasoljuk mindenkinek, hogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. Az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak. Ott 1 sávon halad a forgalom, jelenleg a torlódás nagyjából 3 kilométeres. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM-mel vigyázzanak nagyon útközben!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 6 perccel 10 óra után a mikrofonnál innentől kezdőjekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és csodaszép napsütéses napot kívánok, és meg is van ez a jó hír, úgyhogy jönnek a legnagyobb slágerek szépen változatosan. Az első Rihanna, jön a Don't Stop the Music.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, aki éjszaka tervez közlekedni. Az figyeljen, ugyanis ma éjszaka a Váralagutat, holnap pedig a Lánchidat és az Jelinszky hidat mossa a budapesti közművek. A munkálatok este 00:30-tól hajnal 17-ig zajlanak környezetkímélő szerrel, amihez ideiglenes éjszakai lezárásokra kell számítani, de az éjszakai járatok közlekedését ez nem érinti, csak az autósok, illetve az egyéb közlekedők, azok, akiknek egy picit nagyobb figyelemmel, türelemmel kell majd közlekedniük. The Art Company Susanna, ezzel folytatjuk. To sit together on the sofa with the music way down.

Telegrafon a Justin Bieber újdonságát hallgatok. Ez volt tőle a Daisies. Aztán most jönnek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Dua Lipa és a Dance the Night nyitja az óra második felét.

0: Száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a mai napon, miközben napközben többfelé élénk lesz a keleti-dél-keleti szél. A kora reggeli csípős 12 fok után délután kellemes 25 fok körül alakul a hőmérséklet Budapesten, a környékünkön, illetve vételkörzetünkben, úgyhogy kimondottan kellemes őszi napunk van ma is. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után csatornakarbantartás miatt várhatóan délután 14:30-ig lesz ott ez a helyzet. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 4. kerületben az Óceánárok utca 2/A csomópontban 12 óráig a forgalmat a rendőrök irányítják. Szakaszosan tolódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán, az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok között, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, ott egy sávon halad a forgalom, a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki hosszúságú. Dolgoznak napközben az M0-es autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé Halászterek térségében, ott a 15-ös és a 14-es kilométerek között kell a külső sáv lezárására számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eros Ramazzotti és a Parla con me után megyünk tovább a 2020-as dal győztes szerzeményével, Rácz Gergő és Orsovai Reni, akik azóta már egy sikeres magyar zenei duóvá nőtték ki magukat. A Mostantól című dalukkal nyerték meg a versenyt, de érdekesség, hogy nem csak ezt a versenyt nyerték meg, hanem az év dala díjat is akkoriban. A Mostantól mellett olyan népszerű szerzeményeket készítettek már egyébként együtt, mint az Ahogy jár, a Miért ne, a Blablabla, vagy a Titkot nem leszek című. Na most ugye az elsőt hallgatjuk, ahogy ígértem, jön Rácz Gergő, Orsovai Reni, és a Mostantól itt a Sláger FM-en.
1: Biztos

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holttestet találtak a Forgács utcai metró megállónál. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. Találtak egy holttestet a Forgács utcai metró megállónál, írta a 24.hu. Egy olvasói beszámoló szerint sok rendőr dolgozik a helyszínen. A BRFK sajtóosztálya megerősítette a hírt, és annyit közöltek, hogy vizsgálják az eset körülményeit. Nem épül meg a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár, jelentette be a kínai beruházó, a Kunlun Chem Hungary Kft. A cég közölte, tiszteletben tartja Szolnok döntését, és fontos számára a helyi közösség véleménye. Amint egy 40 milliárd forintos beruházást 2025 márciusában jelentette be a magyar kormány, az üzem 140 új munkahelyet hozott volna létre. A tervezett gyár ellen Szolnokon lakossági tiltakozás indult, a közgyűlés pedig kimondta, hogy nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat. A Kunlun Chem most közölte, hogy eláll a projekt megvalósításától. Csődbüntet gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV-nál a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az állami felszámoló vizsgálata során merültek fel kérdések a korábbi tulajdonosok gazdálkodásával kapcsolatban. A gyanú szerint a cégek fizetésképtelenné válása előtt jelentős összeget fizettek ki osztalékként a tulajdonosoknak. A feljelentés 3 az egyiptomi vasúti projekthez kapcsolódó azóta felszámolt társaságot érint. A vizsgálat szerint 2022 és 2024 között több 10 millió euró kerülhetett ki a cégből, miközben már ismert volt az egyiptomi projekt nehéz pénzügyi helyzete. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Orbán Viktor, a párt elnöke. A közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, és ezért állította fel a vagyonvisszaszerzési hivatalt, amit a Fidesz AVH-nak titulált. Szerinte az új rendszerben bárkit lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetnek, vagy elvehetik a cégét. Orbán Viktor azt írta, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne, ezért indították el az oldalt. Megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, az érintett intézmények pedig 2027. január 1-ével visszakapják jogi és szakmai önállóságukat, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján találkozott az ország múzeumainak vezetőivel. Egyetértettek abban, hogy a múzeumokról ott kell dönteni, ahol a gyűjtemény, a tudás és a felelősség van, magukban az intézményekben. Két pódiumbeszélgetéssel és több kísérőprogrammal várja a látogatókat a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Október 2-án Hobó és Gubik Petra beszélget arról, milyen szerepet tölt be életükben az olvasás. Egy nappal később pedig Zaher Gábor, Hajnóci Soma és Frederik Cornelius lesz a vendég. A programok ingyenesek, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A könyvtár standján 30%-os kedvezménnyel lehet beiratkozni vagy tagságot hosszabbítani. Emellett irodalmi kvízekkel, óriás puzzle-lel és kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Folytatódik a zavartalan napsütés, délután sem nagyon találkozhatunk felhőkkel, csapadék sehol sem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Csütörtökön fátyol felhők lehetnek az égen, de folytatódik a többnyire napos csapadékmentes időjárás. Továbbra is a szokottnál melegebb lesz, 27 fok lehet a csúcshőmérséklet.
2: Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után csatorna karbantartás miatt várható addig után 14:30-ig lesz ott ez a helyzet. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 4. kerületben az Óceánárok utca 2/A csomópontban 12 óráig a forgalmat a rendőrök irányítják. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán, az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok között, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, ott egy sávon halad a forgalom, a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki hosszúságú. Dolgoznak napközben az M0-es autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé Halászterek térségében, ott a 15-ös és a 14-es kilométerek között kell a külső sáv lezárására számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, tengermély tiszteletem. Mindenki felé, aki a Sláger FM-mel tölti a mai munkaórákat is. Taylor Swift, Opelite, aztán The Weeknd és a Dancing in the Flames érkezik. Kellemes rádiózás nekünk.
0: Ez a...
3: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's
0: a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A világ legjobb 250 felsőoktatási intézménye közé tartozik. A 247. helyre lépett elő a budapesti Semmelweis Egyetem, a Times Higher Education friss 2026-os globális rangsorán. Ezzel az eredménnyel a fővárosi intézmény nem csak hazai szinten vezet, hanem a kelet-közép-európai régió legjobbjává is vált. A brit listán az Oxford Egyetem végzett az élen, míg a Semmelweis kiemelkedő pozícióját a kutatások minőségének és a nemzetközi orientációnak is köszönheti. Gratulálunk nekik! Howard Jones, What is Love? Ezzel legyünk tovább itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Legyünk tovább egy olyan úriemberrel, aki nagyon veszélyesen néz ki. Arctetoválás, piercingek, egy ilyen kicsit nagyobb, macisabb termet, és nagyon érces hang, viszont valami elképesztő nagy szíve van. Teddy Swims, és a tő door nyitja az időjárás és közlekedés infók után az óra második felét.

0: Továbbra is zavartalan száraz napos időre számíthatunk a mai napon, miközben napközben több felé előfordulhat élénk keleti, délkeleti szél. Kora reggel csípős volt a 12 fok, de délutánra már több mint dupla ennyit mérhetünk, 25 fok környékén alakul a hőmérsékletvétel körzetünkben, úgyhogy reggel még kis kabát, délután viszont már kis pólóban is elég jól leszünk. Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád-fejedelem útján, a Szépföldi út közelében a Deregye utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak, Inárcs és Lajos Mise térségében is 1-2 kilométeres a lassulás. Torlódás különösebben nem tapasztalható. Dolgoztak az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Halászteleknél a 15-ös és a 14-es kilométerek között. Már megszűnt a sávzárás, de 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceg halom csomópontok között, aki teheti, válasz a másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom, és a torlódás továbbra is 3 kilométer környéki. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítanak.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy picit felpörgettük az előzőekben a tempót, adtunk egy kis energiát mindenkinek a nap hátra lévő részére, Last Go-val és a Something-gal, aztán egy picit visszalassulunk, majd érkezik a Guns N' Roses, akik több mint 4 évtized után is töretlen erővel turnéznak. Ők a rock történelem egyik legikonikusabb zenekara, Axl Rose, Slash és Duff McKagan csapata jelenleg is hatalmas sikerű stadionokat megtöltő világkörüli turnéját tapossa, bizonyítva, hogy a legendás hard rock klasszikusok, mint a Sweet Child O' Mine, vagy a November Rain a mai napig megmozgatják a tömegeket. Na, érkezzen akkor a Sweet Child O' Mine, a Guns N' Roses előadásával itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni?
2: És tud is.
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádiódóban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit-adó.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvász szakértője.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Az új törökdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek megvalósítási határidejét. Sok szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál a nyár folyamán. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e derült ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program keretében megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Mindez sok háztartás gondján segíthet, mert többen jártak úgy, hogy a fejlesztés önhibájukon kívül nem készült el időre. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. Szombattól várja a nézőket a Veszprémi Kabóca Báb Színház. Október 3-án elindul a 2026-2027-es évad. Este 7 órától a felnőttek az ember tragédiája különleges bábokkal és élőszínészekkel készült feldolgozását láthatják. Októberben a további családi előadások között szerepel a Szegény Halász meg a Túl sokra vágyó felesége, a Jancsi és Juliska édes álma és a Vitéz László otthonra lel. Az őszi szünetben a Robin Hood és a Kőleves című darabokat láthatják a családok. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. A sportnap célja nem a verseny, hanem a mozgás öröme, az együttműködés és a közös élmények megélése volt. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Na nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M2-es autóúton Vác térségében ma is burkolati jeleket festenek a Vác Kosd és a 2-es főúti végcsomópont között. A 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon napközben egy-egy sávot lezárnak, ezért jelzőrös irányításra, néhány perces várakozásra és kisebb-nagyobb torlódásra kell készülni. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében a 42-es kilométernél továbbra is dolgoznak a belső sáv zárása mellett, ott a torlódás 2-3 kilométeres. A Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 30-as kilométernél folytatják a kasszálást, sávzárás és 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható ott. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-esen a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között Budapest felé, úgyhogy aki teheti, válassza másik útvonalat. 0-30-30-30-9-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök infói is. Köszönjük őket!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 perccel benne a délutánban, ez a slágernap, köszönöm a mikrofonnál, Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot, a mai délutánt is együtt töltjük a legnagyobb slágerekkel, változatosan. Lilywood, Prayer in C, Robin Schulz, Remix szépen érkezik, és nyitja a délutánt.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: It ain't no country club either.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újabb mérföldkőhöz érkezett Budapest első súlyosan és halmozottan fogyatékos fiataloknak szóló támogatott lakhatást biztosító otthonának ügye. Beadják az engedélyes terveket. A zuglói telket a fővárostól kapta használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány. A tervek szerint pedig 2028-ban már működhet is a 6 fős akadálymentes otthon, amely hosszú távú biztonságot nyújt az idősödő szülőknek. Ennek örömére érkezem most. Bye Alex és a Slap, és a még mindig itt a Slágerfemen.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint.

Ez a slágerek, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Harry Styles, az egykori One Direction érkezik hamarosan az időjárási és közlekedési infók után. Vele nyitjuk a következő zenei

0: Az elmúlt heti lehűlés közepes szintre mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját. Ez mindenképpen jó hír a mai napon, meg az is, hogy a reggeli csípős 12 fok után délután már akár 25 fok környéki értékeket is mérhetünk, miközben ez a nagyon kellemes kora őszi napsütéses idő lesz. Az M2-es autóúton Vác térségében továbbra is burkolati jeleket festenek a Vác-Kosd és a 2-es főúti végcsomópont között a 42-es és a 43-as kilométerek közötti szakaszon. Napközben egy-egy sávot lezárnak, ezért jelzőrös irányításra, néhány perces várakozásra és kisebb torlódásra kell készülni. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Inárcs térségében a 42-es kilométernél továbbra is dolgoznak a belső sáv zárása mellett. A torlódás ott jelenleg 2-3 kilométeres, a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 30-as kilométernél folytatják a kaszálást, sávzárás és 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. Szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban az M1-es autópályán a 85-ös jelű Komárom és a 61-es jelű Tata csomópontok között Budapest felé, úgyhogy aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom. Ezért van ott lassulás. Várjuk az önök közlekedési infóit is. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8, előre is köszönjük a többi úton lévő Sláger FM hallgató nevében is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megyünk tovább, érkezik Chopper Ron, aki fantasztikus kosztümben és egy éles lila bubi frizurával lepte meg a közönséget az Olivia Rodrigo által alapított Daisy Chain Fields Fesztiválon a közelmúltban. Az énekesnő az 5. elem című film stewardessjeit idéző öltözékben lépett színpadra, megjelenését pedig egy szárnyas levendula pilóta kalappal és ragyogó vörös bob frizurával tette teljessé, szeret feltűnően öltözködni, na meg feltűnő tehetségével tűnik ki, úgy alapvetően, úgyhogy ő érkezik most, Chopper

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. Milliárdos beruházás valósult meg a székesfehérvári kórházban. Több fővárosi kerületben is ebb összeírást tartanak. Jó napot kívánok, Szendőf Bori vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. A KDNP országgyűlési képviselőjét, korábbi nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják az úgynevezett Volánbusz ügyben. A nyomozóhatóság szerint Sesták 2014 és 2018 közötti minisztersége idején több százmilliós, illetve több milliárdos jogtalan előnyöket fogadhatott el építési vállalkozóktól. Az ügyben többek között a Volánbusz korábbi túlárazott buszbeszerzései és egy kecskeméti ingatlan ügylet is szerepel. Sesták Miklóst hétfőn vették őrizetbe, miután önként megjelent a központi nyomozófőügyészségen, azt követően, hogy a parlament felfüggesztette a mentelmi jogát. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Több mint 1 milliárd forintból újult meg a Székesfehérvári Kórház diagnosztikai épületének lég- és klímatechnikája. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban a Modern Városok program keretében 1 milliárd 67 millió forintot fordítottak a beruházásra, amint egy 30 éves rendszert 10 új légkezelő és folyadékhűtő berendezés váltotta fel. A fejlesztésnek köszönhetően javultak az ellátási körülmények és a vizsgálatra várók is klimatizált helységben tartózkodhatnak. A beruházás előkészítése évek ezelőtt kezdődött, a kivitelezés pedig idén januárban indult. A kórház jövőre a hotelépület és a rendelőintézet légtechnikai rendszerét is korszerűsíteni tervezi. Határozottan visszautasítja a hűtlenkezelésre és költségvetési csalásra vonatkozó vádakat a Veszprém Balaton 2023 ZRT. A társaság közleményében arra reagált, hogy Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter videójában a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 programmal kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat. A cég szerint azonban a program a vonatkozó kormányhatározat alapján a jogszabályok betartásával valósult meg. Közlésük szerint 92 település, több száz civil szervezet és sportegyesület vesz részt a programban, amelynek rendezvényein eddig több tízezer ember vett részt. Több fővárosi kerületben is ebb összeírást tartanak, a kutyatartóknak pedig kötelező részt venniük az adatfelvételben. A 7. és 8. kerületben csütörtökön kezdődik és december 1-ig tart az összeírás. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig, a 13. kerületben pedig december 31-éig kell benyújtani az adatokat. Minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, akkor is, ha a korábbi összeíráskor már megtörtént az adatszolgáltatás. Aki nem vagy nem megfelelően teljesíti a kötelezettségét, állatvédelmi bírságot kaphat. A 15. kerületben ennek összege akár a 150 ezer forintot is elérheti. Döntős a Veszprém a férfi kézilabda klub világbajnokságon. Miután 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burganest C-t az Egyiptomban zajló csoportkör utolsó fordulójában. A magyar bajnoki címvédő számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert már két forduló után biztosította csoportgyőzelmét, ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Nem változik az időjárás, folytatódik a szinte nyáriasan meleg napos idő. Délután ismét elérjük a 25-26 fokos csúcsot. Holnap hűvös és kissé fátyol felhős reggelre ébredhetünk, és nappal is lesznek kósza felhők, de csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 24-27 fok is lehet. A hétvégén igazi kiránduló idő lesz, töltsenek időt a szabadban.
2: Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád-fejedelem útján, a Széfölgyi út közelében a Deregye utcánál a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak Inárcs és Lajos Mise térségében is, 1-2 kilométeres a lassulás, torlódás különösebben nem tapasztalható. Dolgoztak az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Halászteleknél a 15-ös és a 14-es kilométerek között, már megszűnt a sávzárás, de 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceg Halom csomópontok között, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom és a torlódás továbbra is 3 km környéki. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Tori, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. 6 perccel járunk egy óra után a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és tényleg elpörgetjük az összes munkaórát ebből a mai napból is. Jönnek velem Katy Perry, Firework, ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Közel 12%-kal, 400 méterenként átlagosan 872.000 forintra drágultak az ingatlanok a budapesti agglomerációban az év első 8 hónapjában. Ezt egy friss felmérésből láthatjuk. Leginkább a déli és a délkeleti szektor árai lőttek ki akár 20%-kal, miközben egy átlagos otthonért már 87 millió forintot kérnek a vevők. A fővároshoz képest még mindig olcsóbb környékeken jelentősen felpörgött a kereslet, így az első lakásukat vásárlók aránya is komolyan megugrott a támogatásoknak köszönhetően. Meglátjuk ez merre megy tovább, The Beach Boys, Kokomo, ez biztosan érkezik itt a Sláger FM-en.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden,

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Zara Larsson a Pink Panthers-szel közösen a Stateside című dalát prezentálta, énekelte. Aztán megyünk tovább, érkeznek az időjárási és közlekedési infok, majd Ben Zabon és a Mystical Magical nyitja az óra második felét.

0: Zavartalan a napsütés és a száraz légtömegek határozzák meg a napunkat, miközben a keleti-délkeleti szél is élénk marad térségünkben. A kora reggeli órákban tapasztalt markánsabb 12 fokos hűvös után napközben dinamikusan emelkedik a hőmérséklet, így a délutáni órákra már stabilan elérjük a 25 fokos kellemes maximumot 7 ágra sütő napsütés mellett. A Podmanicki utcát egyirányosították, az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás zajlik, ott a 72-es trollibusz terelve közlekedik, Zugló vasútállomás felé nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik. Ott az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A mentőhelikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat, aki teheti. A 80-as jelű Polgárdi kihajtónál hajtson le az autópályáról. Kamion keresztbe fordult az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél. Csak a leállósávon lehet haladni, a torlódás meghaladta az 5-6 kilométert. Ott, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat, ott jobban lehet haladni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.
1: Ez a Sláger.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás.

legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Igazi változatosság, ide költözött. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az idei nyáron 8 év után újra az eredeti felállásban tért vissza a hazai elektronikus zenei szintére a Compact Disco, a zenekar, amely 2012-ben Magyarországot is képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, a Papp László Budapest Sportarénában, idén nyáron a Düren-Düren előzenekaraként állt újra a színpadra, hatalmas sikert aratva a rajongók körébe, és nem kizárva a folytatást. Ez talán fontos lehet. Compact Disco, hősök, minden rendben, ez érkezik ennek örömére itt a slágerefemen.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy Veszprém-balatoni támogatási szerződés miatt. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni kikötők. Döntős a Veszprém a kézilabda klubvilágbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaérés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de ezek között nem mindig könnyű eligazodni. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helyiségében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kombkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Több mint 5000-en futottak a veszprémi iskolákért a hétvégén. A Barátságparkban megrendezett Fuss az iskoládért közösségi futáson diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok és barátok teljesítették a 2 kilométeres távot. A résztvevők nem egymással versenyeztek, volt, aki sétálva, más kocogva vagy éppen sprintelve ért célba. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett az iskolai közösségek támogatása és az összefogás erősítése volt. A programot a Valeo Magyarország, a Veszprém Balaton Rotary Klub és a Vedat szervező csapata közösen valósította meg. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan FC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A magyar bajnok címvédő számára tét nélküli volt a keddi mérkőzés, mert 2 forduló után biztosította csoport győzelmét, és ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Az idei a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a 4., amelyen a 2015-ben és tavaly ezüst, 2024-ben pedig aranyérmes Veszprém részt vesz.
1: Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódásot meghaladta az 5-6 kilométert, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat még időben. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél 2 személyautó, illetve egy kamion és egy személyautó ütközött össze a 70-es kilométernél, pedig 2 jármű között össze a kialakult torlódásban. A pályazárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban. Ott a torlódás jelenleg már több mint 9 kilométeres. Nem egyszerű a helyzet. Budapesten mossák az alagutat majd ma este, ezért 12:30, illetve hajnali 4:30 között lezárásra kerül. Nem érdemes vele kalkulálni. Ott nem lehet majd haladni. Várjuk az önök közlekedési infóit is. 06 30 30 30 9 8 a hívható, és SMS számunk jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy ezt a délutánt is együtt töltjük, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan, ezzel adva egy jó nagy sebesség növekedést a munkaórák telési idejének. Már ha van ilyen, Shakira, Burna Boy, Die Die, ezzel indulunk.

Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Hi Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vízmegtartás és biodiverzitás megőrzése a célja a Gödöllőn tervezett rákos patak revitalizációnak. A polgármester, illetve a főépítész a helyszínen tekintette át az előkészületeket a közelmúltban, amelyek során a meder átalakításával lassítanák a lefolyást, esőparkokat hoznának létre, és még idén össze lakossági fórumon mutatják be a végleges terveket, melynek célja az, hogy ne csak átfoljon ott a városon a patak, hanem minél inkább megemelkedjen a talajvíz, és ezzel legyen nagyobb esélye a környezetnek a klímaváltozással szemben. Alphaville, Sounds Like a Melody, ezzel folytatjuk.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A slágerek után szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, illetve a friss időjárás és közlekedési infok a következőkben, aztán rögtön utána Jennifer Lopez és David Guetta közösével.

0: Kifejezetten száraz, csapadékmentes és napos időre van kilátás vételkörzetünkben, miközben az élénk keleti szél is folyamatosan fújt, majd azért egy picit a hajnali órákban mérhető friss 12 fokos minimumot követően a napsütés hatására a hőmérséklet gyorsan felemelkedik, és szépen lassan el is érjük a mai maximumot. Délután 25 fokra kúszik fel a hőmérők higanyszála. Podmanici utcát egyirányosították, az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás zajlik, ott a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanici utca megállót. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, de csatornajavítás zajlik ott. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A mentőhelikopter leszállásának idejére megállították a forgalmat, aki teheti. A 80-as jelű polgárdi kihajtónál hajtson le az autópályáról. Kamion keresztbe fordult az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél. Csak a leállósából lehet haladni. A torlódás meghaladta az 5-6 kilométert. Ott, aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat. Ott jobban lehet haladni. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-vel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a No Doubt sláger, az It's My Life. Aztán Bon Jovi-ékkal folytatjuk. Azt tudta, hogy John Bon Jovi a világ egyik legsikeresebb zenekarának frontembereként hosszú éveken át szinte semmilyen formális énekleckét nem vett. Jellegzetes, rekettes hangját és védjegyévé vált dallamait autodidakta módon pusztán a színpadi rutin és a túlfűtött turnézás során csiszolta tökéletesre. Érkezzenek most ők, ez a Living on a Prayer.

0: Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
3: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
10: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
11: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutya cicát?
14: Hát az, hogy cica feje van, és kutya farka, és kutya teste.
15: Hát igen.
16: Hogy rajzolnál le egy porcicát?
14: Hát egy porszemet, ami ma a nyuszi fül. Vagyis nem nyuszi?
16: Nyuszi! Nyuszi cica!
14: Miért nem cica nyuszi?
16: Cica nyuszi! Oké, akkor cica nyuszit hogy rajzolnál le?
14: Hát hogyan? Amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
13: A füle és a teste...
14: Nyúl!
13: Por!
14: Igen,
16: szor! Porrá lettünk!
11: Székreállok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
17: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Visszadobta a köztársasági elnök a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Megtorpant a turizmus augusztusban Magyarországon. Jubileumi Margó Irodalmi Fesztivál lesz idén a Millenárison. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosítását a köztársasági elnök. Bak András bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztségviselők szabad megválasztását. Az államfő szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját leginkább az szolgálja, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés és nem megfelelő átmeneti szabályozása miatt egyes orvosok akár adminisztratív okokból is elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságukat, ami veszélyeztetheti a betegellátás folyamatosságát. Bak András államfő ezért a törvény újbóli mérlegelését kérte a parlamenttől. Visszalépett a Szolnok határába tervezett elektronikgyár építésétől a kínai Kunlun Chem Hungary Kft. A vállalat közölte, tiszteletben tartja a város döntését, és fontosnak tartja a helyi közösség véleményét. A beruházás ellen hónapokon át tiltakoztak a helyiek, petíciók indultak, és a városvezetés is egyértelműen elutasította a projektet, amint egy 40 milliárd forintos beruházás 140 új munkahelyet hozott volna létre, az üzem pedig többek között a BMW és a Mercedes elektromos autógyártásához szállított volna elektrolitot. A bejelentés több helyi politikus is a lakossági összefogás sikerének nevezte. Jelentősen visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég összesen 6,9 millió vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható. Számuk több mint 12%-kal mérséklődött. Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csak nem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szintől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban. Október 15 és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, hiszen 15 éves lett. A jubileumi rendezvényen díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Az esti programok között különleges irodalmi zenei produkciók is szerepelnek. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. Ma estig marad a derült idő, esetleg kevés fátyol felhő érkezhet észak felül, csapadékra továbbra sem kell készülnünk. Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk majd. Holnap észak felől egyre több felé jelennek meg majd vastagabb fátyol felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfény, de csapadék ezen a napon sem várható. A délutáni órákban kellemes idő lesz, 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta az 5-6 kilométert. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás csomópontban válassza az 5-ös főutat. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68-as kilométernél kamion és személyautó ütközött össze, a 70-es kilométernél is két jármű ütközött össze a kialakult torlódásban. A pályazárat feloldották, de továbbra is kiterelik a forgalmat a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontban. A torlódás ott meghaladta a 9 kilométert. Az M1-esen Budapest felé telítettek a sávok Tatabánya és Bicske között, ahol szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávon hatalmas a kamionsor, amely hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak a járművek, aki személyautóval van, az válaszza az átterelt belső sávot, akinek nem Budapest a célja, az pedig kerülje el ezt a gyorsforgalmi szakaszt. Budapesten a Podmanicki utcát továbbra is egyirányosítva tartják, az 5-ös utcától a Terész körútig. Csatornajavítás miatt a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt az órát még együtt töltjük, hallgatva a legnagyobb slágereket változatosan. A pörögerek azok a munkaórák, Pink Trust Fall, ezzel indulunk.
19: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en a Fine Young Cannibals slágerét hallgattuk. Ez volt tőlük a Good Thing. Október 3-án szombaton, tehát most szombaton érkezik a Richter Egészségváros a Kossuth térre, Pest-Szentlőrincre, ahol 30 sátorban várják ingyenes szűrővizsgálatokkal és programokkal a lakosokat. Az esemény nem csak az egészségmegőrzést szolgálja, hanem a helyi fizioterápiás eszközpark fejlesztését is, ugyanis a gyógyszergyártó 3,5 millió forintos alapadományán túl a résztvevők aktivitását is díjazza, hiszen minden egyes QR kódos vizsgálat és program 500 forinttal növeli a támogatás összegét. Ez nagyon jól hangzik, nem csak segítünk magunkon, hanem a közösségen is, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. 18. kerület Kossuth Lajos tér, október 3-a, most szombat, Richter Egészségváros, Taylor Swift, The Faith of Ophelia, ezzel folytatjuk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, most pedig a legfrissebb időjárási és közlekedési infókkal, aztán utána Billie Eilish-sal és a Birds of a Feather-rel folytatjuk. A mai napon egy stabil, száraz és zavartalanul napos időjárási helyzet alakul ki, amelyet élénk keleti és délkeleti szél kísér. A reggeli órákban még éreztette a hatását a hűvös levegő a maga 12 fokos csípős kezdetével, ám napközben a zavartalan napfénynek köszönhetően a hőmérséklet már 25 fokos kellemes értékeket mutat, majd napsütés mellett, úgyhogy élvezzük ki, nagyon kellemes időnk van ma is. Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád-fejedelem útján a Szépföldi út közelében a Deregye utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Mától a 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornajavítás zajlik ott. Az M5-ös autópályán Röszke felé dolgoznak Inárcs és Lajos Mise térségében is, 1-2 kilométeres a lassulás, torlódás különösebben nem tapasztalható. Dolgoztak az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé, Halásztereknél a 15-ös és a 14-es kilométerek között, már megszűnt a sávzárás, de a 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, szakaszosan torlódik a forgalom a külső sávban, az M1-es autópályán az 56-os jelű Tatabánya és a 22-es jelű Herceghalom csomópontok között, aki teheti, válaszol másik útvonalat, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométerek között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom és a torlódás továbbra is 3 km környéki. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a slágerefa a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egészen eddig velünk, vagyis velem, aztán most már vele, ugyanis egy nagyon különleges nap ez a mai. Ugye Ági?
1: A legközelebb, Dani. Készüljünk fel ebből a lelkesebben, azt mondom. Egymás nevéből így
0: gondoltam. Én mindig elfelejtem a neved, mert itt szoktál lenni, aztán most ilyenkor Kata szokott lenni, most így egyből Katát mondtam.
1: Katának elfoglaltsága van, úgyhogy én leszek ma a hallgatókkal egész délután. És még este is, úgyhogy nagyon várom. Leginkább a kívánság műsort, múltkor olyan cuki kislányok telefonáltak be egy kis tini partiról, hogy nem is akartam elhinni, annyira aranyosok voltak. Várom nagyon a telefonhívásokat a kedves Sláger FM hallgatóktól, hogy teljesíthessem majd a dalokat.
0: Izgulsz?
1: Hát azt már talán ennyi év után nem, de van bennem mindig egy kis druk, hogyha akkor az nem lenne, nagy baj lenne.
0: Jól van akkor, köszönjük szépen, hogy itt vagy mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást kívánunk Ágival, nem Kiskatával, aztán én pedig holnap 10-kor jövök. De akkor hogy? Aztán most jössz holnap 10-kor, vagy nem?
1: Jövök.
0: Jössz. Az igen, ez ám a munkamorál. Köszönjük szépen mindenkinek, minden jót. Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság, a környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somnocenter alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Az új törökdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek megvalósítási határidejét. Sok szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál a nyár folyamán. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derült ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program keretében megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Mindez sok háztartás gondján segíthet, mert többen jártak úgy, hogy a fejlesztés önhibájukon kívül nem készült el időre. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. Szombattól várja a nézőket a Veszprémi Kabóca Báb Színház. Október 3-án elindul a 2026-2027-es évad. Este 7 órától a felnőttek az ember tragédiája különleges bábokkal és élőszínészekkel készült feldolgozását láthatják. Októberben a további családi előadások között szerepel a Szegény Halász meg a Túl Sokra Vágyó Felesége, a Jancsi és Juliska Édes Álma és a Vitéz László Otthonra Lel. Az őszi szünetben a Robin Hood és a Kőleves című darabokat láthatják a családok. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. A sportnap célja nem a verseny, hanem a mozgás öröme, az együttműködés és a közös élmények megélése volt. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Zavartalanul napos, száraz idővel folytatódik a ma délután a térségünkben. A forgalomban haladókat csontszáraz utak fogadják, de a vakító napsütés miatt a napszemüveg továbbra is elengedhetetlen. Bár időjárási front most nincs felettünk, a melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és dekoncentráltság is jelentkezhet a volán mögött, a megélénkülő délkeleti szél pedig ronthatja a menet stabilitást. A legmelegebb órákban továbbra is átlagosan 24-26 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. És hogy mire számíthatunk a vonatok közlekedése terén, Bugatti Bencétől fogják hallani, a MÁV sajtóügyeletesétől. Szervusz, hallgatlak!
2: Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt Somlóvásárhelyen, emiatt a Bakony és Göcsei Intercity helyett Devecser és Kerta között pótlóbusz jár. Az erre utazóknak jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni a délutáni órákban. Zavartalan a forgalom Rákos állomáson, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60-i és az új 100-i fővonalon ismét közlekednek a távolsági és az elő fővárosi vonatok. Azonban a Debrecen felé induló Intercity-k továbbra is Cegléd érintésével járnak. Reggeltől ismét teljes útvonalon járnak az S76-os vonatok is. A műszaki mentés és helyreállítás további korlátozásokkal jár majd, ezért ezt kisebb forgalmi időszakra, várhatóan a hétvégére időzítjük. A munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján adunk majd tájékoztatást. Jó utazást kívánok!
1: Az elérhetőségünk nem változott, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon 0630 30 30 95 8.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután, remélem sokáig együtt rádiózhatunk, én Zsupos Ági vagyok, a Sláger FM-en pedig természetesen, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, a legnagyobb slágerekkel várom önöket, na meg hogy kényelmesebb legyen a hazafelé vezető út.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ne feledjék, ha lapul még a pénztárcánkban ilyen régi reptéri buszra való jegy, ami 2200 forintba került, akkor ma még használhatjuk utoljára. Október 1-től holnaptól már nem érvényes a 100E buszon. Kidobni viszont nem kell, évvégéig a BKK ügyfélközpontjaiban ráfizetéssel becserélhetjük, vagy 300 forintos kezelési díjjal vissza is válthatjuk. Utóbbi esetben 1900 forint jár vissza. Ezt én magam számoltam ki. Phil Collins következik a Two Hearts-szal. Az 1988-as Buster című filmhez készült, aminek ő volt a főszereplője.

0: Oli Mörzala után folytatjuk a Sláger FM-en méghozzá fél öt után friss időjárás és közlekedési információkkal érkezem erre egészen biztosan. Számíthatnak, de természetes, hogy aki éppen hazafelé tart, vagy még a munkában van, a legjobb dalokat szolgáltatom neki. Loa és a Get Lucky biztosan szól, majd ebből mutatok egy kis ízelítőt. Hallgassák csak!
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
10: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
11: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
12: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
13: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
15: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után.
0: Kifejezetten kellemes, derült őszi időben autózhatunk a délutáni órákban. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, az utakon pedig kiválóak a látási viszonyok, és száraz az aszfalt. De az allergiásokat a közepes, magas szintű parlagfű, a gomba koncentráció megviselheti. A frontmentes idő ellenére a szél miatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk a forgalomban, úgyhogy vezessenek. Ahogy szoktam mondani, a megszokottnál türelmesebben. A délutáni csúcshőmérséklet továbbra is 24-25 fok körül tetőzik. Erre kell számítani. Lássuk, mire kell figyelni az utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán telítettek a sávok Komárom és Tatabánya között, ahol szakaszos torlódás alakult ki. A külső sávon hatalmas a kamionsor, ami hosszú szakaszon szinte csak áll, emiatt 40-50 percet is állnak a járművek. Aki személyautóval van, az válassza az átterelt belső sávot. Akinek nem Budapest a cél, az kerülje el ezt a gyors forgalmi szakaszt. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 68 8-as kilométernél műszaki hibás teherautó a külső sávon vesztegel. Két kamion keresztbe fordult az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között, a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom, a torlódás már ott meghaladta a 10 kilométert, úgyhogy aki teheti, a 114-es jelű Kiskunfélegyháza csomópontban válassza az 5-ös főútat, és válasszák a Sláger FM-et, ha megosztanának velem friss információkat, megtehetik ezt a 0630 30 30 95 8-as SMS számunkon, illetve a bátrabbak csöröghetnek is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Péntektől vasárnapig kortárs művészettel telik meg a bálna. Október 2-a és 4-e között rendezik meg ugyanis a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt, remélem jól mondtam ki. A festmények, fotók és szobrok mellett idén a dizájn, az ékszer és a divat is helyet kap majd. Akkor is lehet nézelődni, ha nem nagy műtárgyvásárlásban vagyunk. Több galéria kínálatát láthatjuk egyetlen helyen, szóval ebből a szempontból is egy különleges alkalomról van szó. A rendezvény oldalán találnak további részleteket. Érkezzen nálunk addig is Cher és az If I Could Turn Back Time. Diane Warren érte ezt a dalt még 1989-ben.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
4: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
5: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
10: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás teknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Bokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
11: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megyebérlet lesz a vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elé terjesztik. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebb összeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, míg más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, a tulajdonos korábban már részt vett ebb összeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak naprakészen tartása. A szabályok megszegése akár 150 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Piliszent Iván határában található Hárs erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falu település területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszkókat, közöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Piliszent Iván melletti római települést több mint egy évtizedet mutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Tánc Színházban. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon, a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Ragyogó napsütés kíséri a ma késő délutáni csúcsforgalmat vételkörzetünkben. A közlekedőket mindenfelé száraz utak és akadálymentes haladás várja, legalábbis ezt írják a hallgatóink is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincsenek balesetek, fennakadások, vezessenek óvatosan. Az egyre alacsonyabban járó nap miatt napszemüveg még azért szerintem jó szolgálatot tesz, a melegedés okozta fáradékonyság és a napi hőingás miatt pedig tompulhatnak a reflexeink. Erre is érdemes odafigyelni, most már csak 22-24 fok között alakulnak a maximumok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
13: Lássuk, mi a helyzet az utakon. Baleset miatt lezárták a 11. kerületben a Fehérvári utat kifelé a Bocskai útnál. A 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos helyett Albert Falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, és tovább a Hegyalja úton az Alkotás utcában befelé, itt a Déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Pázmány Péterség Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra. Nehéz az átjutás a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányba, és akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, az Erzsébet térnél és a Tököli úton befelé a Barostér előtt, illetve tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. Hát le se lehetne tagadni, hogy csúcsforgalom van, vezessenek óvatosan, legyenek türelmesek, ha velünk tartanak, abban biztosak lehetnek, hogy csak a legjobb dalokat játszom majd, hogy feldobjam a kedvüket.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: 5 óra után folytatjuk, itt a délutánban remélem sokan velem tartanak, Zsupos Ági vagyok, a Sláger FM következő nagy sztárja pedig Teddy Swims lesz a hírek után, mert hogy a Lose Control-t adja elő, 2023-ban hallhattuk először ezt a dalt, és azóta is magas.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Új útvonalon sétálhatunk Tatabányán. Hölgyeim és uraim, megnyílt a Turul szíve kardió tanösvény a Turuli parkerdőben. Két táv közül is választhatunk, a rövidebb 2,5, a hosszabb nagyjából 4,5 kilométeres. A kijelölt pontokon pulzust mérhetünk, nagyon durva, így a séta közben a terhelésünkre is lehet majd egy picit figyelni, valakinek muszáj, ugye? Valakinek pedig lehet, hogy csak egy jó kis plusz. Egyénileg is bejárható, de egyébként vezetett alkalmak is vannak. A Vértes erdő és a Szent Ferenc kórház oldalán lesz erről további információ. Nálunk pedig szólnak a legnagyobb slágerek, a legnagyobb kedvencek. Benson Boone készülődik, a Mr. Electric Blue az a dal volt, amit amikor először meghallottam, azonnal beleszerettem. Egyébként az apukájáról írta az American Heart című albumra.

밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시.

6 után folytatjuk, itt a Sláger FM-en friss közlekedési és időjárási információkkal, aztán az óra második felében is tartogatok még meglepetéseket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk maradni. Ami biztos, hogy Somber Undressed című dalát már be is készítettem az újdonságok közül. Ezt a dalt tuti meghallgatjuk, mutatok belőle egy kis ízelítőt.

0: Gyorsan zuhan a hőmérséklet, úgy tűnik, hogy most már csak 18-22 fok között lehetnek a hőmérsékleti értékek vételkörzetünkben, de egyébként tiszta, zavartalanul napsütéses időben telik a kora este, az esernyőket már teljesen elfelejthetjük, a közlekedés meteorológiai feltételek is ideálisak, száraz burkolatokon autózhatunk, viszont az élénk helyenként erős keleti, délkeleti széllökések folyamatos korrigálást igényelhetnek a kormányon, persze a nyílt útszakaszokon. Figyeljenek a sávváltásoknál és előzéseknél, vezessenek óvatosan, érjen haza mindenki. Van egy kis pitty-putty, ha jól látom, a 11. kerületben. Baleset miatt zárták le a Fehérvári útat kifelé a Bocskai útnál arrafelé. Legyenek óvatosak. Tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon. Pestre, a pesti hídfő előtt csak a belső sáv járható. Továbbra is erős a forgalom a Margit körúton. A Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és tovább az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. A Szél Kálmán tér környékén a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalon. A Budai alsó rakpart a Rákóczi hídtól északra a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonalon, tehát csak a szokásos. Mindenki hazafelé. Nehéz az átjutás a Petőfi hídon is, és a Rákóczi hídon mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton, a Szent István parktól délre, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként vezessenek óvatosan. 06 30 30 30 95 8, továbbra is ez a forró drót.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Ez a Sláger FM. Szeptember 30-a van, a hónap utolsó napja, holnap pedig már kezdjük az októbert, és hát hallom itt a budapesti tömegközlekedésen, hogy sokan tüsszögnek, köhögnek, fújják az orrukat, nem tudjuk megúszni, megkezdődött a náthás időszak, és ezzel együtt a vitatkozás is arról, hogy a C-vitamin gyógyít-e vagy sem. Én már túl vagyok ebben az évben legalább 3 ilyen vitán, úgyhogy muszáj voltam utána nézni, hogy bizony igen, a C-vitamin tényleg nagyon jó, egész évben szedhetjük és szedjük is a megfelelő mennyiségben, de sem a C-vitamin, sem a cink nem biztosíték a nátha ellen. A rendszeresen szedett C-vitamin legfeljebb rövidítheti a betegséget az orvosok szerint, a cink hatásáról pedig vegyesek a vélemények és eredmények. Nagy adagok helyett azért azt hiszem érdemes a gyógyszerész tanácsát kérni, még akkor is, ha éppen picit náthásak vagyunk, és ha nem betegedtek még le, annak én csak örülök, legyen ez így egész ősszel és télen, vigyázzanak az egészségükre, én pedig hozom a legnagyobb kedvenceket. Iron Mafia, és a Volt egy álmom, amivel folytatjuk. Volt egy

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
2: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Nálatok is örök küzdelem a matek.
7: Már nem. Próbáltátok már a matek oázist? A fiam 2 jegyet javított.
6: Aszta! És mi ez?
7: Interaktív matek a neten. matekoázis.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy Veszprém-balatoni támogatási szerződés miatt. 6 milliárd forintból újulnak meg a balatoni komp kikötők. Döntős a Veszprém a kézilabda klubvilágbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Feljelentést tett a vidék és településfejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés miatt, amelyet januárban kötött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Veszprém-Balaton 2023 ZRT-vel. Lőrinc Viktória videójában azt mondta, az érintett cég vezető tisztségviselője korábban a minisztérium egyik felső vezetője volt. A miniszter szerint az ügyben felmerülhet a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és a hivatali visszaélés gyanúja. Lőrinc Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást, és minden olyan esetben feljelentést tesznek, amikor szerintük alapos gyanú merül fel közpénzek jogtalan felhasználására. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. A szervezők szerint az internet és a mesterséges intelligencia egyre több egészségügyi információt kínál, de ezek között nem mindig könnyű eligazodni. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helyiségében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. 6 milliárd forintból újul meg 2027 végére a balatoni kompkikötők infrastruktúrája. A beruházás alapkövét kedden tették le Szántódon. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból és pályázati támogatásból fele-fele arányban finanszírozza a szántódi és a tihanyi rév teljes korszerűsítését. Megújulnak a mólók, az épületek és az utak, a közlekedési és közműrendszerek, valamint az utastájékoztatás is. Új utasvárok, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok épülnek. Az elsáv és az elővételes jegyvásárlás pedig gyorsíthatja az átkelést. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus váró épületet, Tihanyban pedig egy helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet. A munkálatok októbertől intenzívebbé válnak, a kompok azonban a kivitelezés idején is a menetrend szerint közlekednek. Több mint 5000-en futottak a veszprémi iskolákért a hétvégén. A Barátságparkban megrendezett Fuss az iskoládért közösségi futáson diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok és barátok teljesítették a 2 kilométeres távot. A résztvevők nem egymással versenyeztek, volt, aki sétálva, más kocogva vagy éppen sprintelve ért célba. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett az iskolai közösségek támogatása és az összefogás erősítése volt. A programot a Valeo Magyarország, a Veszprém Balaton Rotary Klub és a Vedat szervező csapata közösen valósította meg. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuvaiti Burgan FC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A magyar bajnok címvédő számára tét nélküli volt a keddi mérkőzés, mert 2 forduló után biztosította csoportgyőzelmét, és ezzel azt, hogy csütörtökön döntőt játszhat a Bajnokok Ligája győztes Barcelonával. Az idei a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a 4., amelyen a 2015-ben és tavaly ezüst, 2024-ben pedig aranyérmes Veszprém részt vesz.
1: Egyelőre úgy tűnik, hogy marad a száraz idő, úgyhogy késő este sem kell aggódni a csapadék miatt. Legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél. Késő éjszakára 10-12 fok közé süllyed a hőmérők higanyszála, már akinél még van higanyszálas hőmérő. Egyelőre egyébként 20-22 fokot mérhetünk vételkörzetünk településein, ami pedig a parlagfűérzékenyeket érinti, a pollenterhelés csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődhetnek majd. Korábbi baleset és a terelés kiépítés miatt gigatorlódásra kell számítani az M5-ös autópályán Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon. A 98-as kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta 10 kilométert. A menetidő most már 1,5 órával is több lehet a tervezetnél, szóval aki teheti, a 114-es jelű Kiskunfélegyháza csomópontban válassza inkább az 5-ös főutat. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bagtérség térségében. A 37-es kilométernél sajnos kigyulladt egy jármű, egy sávot lezártak, a torlódásot 2-3 kilométeres. És egy kis előretekintés, holnap ugyanis átépítik a terelést az M1-es autópályán Budapest és Tatabánya között, mert a határvezető oldal belső sávját fogják felújítani. A 19-es és a 61-es kilométer között Hegyeshalom felé továbbra is a külső és a leálló sáv lesz járható. Vezessenek óvatosan és ne felejtjék elérhetőségünket, hiszen a következő két órában kiváltképpen szükség lehet rá. Ez a 06 30 30 30 95 8.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Toppergés, mert hogy indul 6 óra után a Sláger FM kívánság műsora, és bízom benne, hogy sokan velem tartanak este 8-ig. Itt leszünk Luis Capaldival, nyitjuk rögtön, Ádámnak szól ez a dal. Ez lesz a Forget Me. Én Zsupos Ági vagyok.
3: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah.

Ez a Sláger FM kívánság műsora, és még mielőtt rátérnénk a következő kérésre, egy programajánlattal is készültem a Fejér megyében élő kedves hallgatóinknak. Ott akkor is találunk kiránduló helyet, ha csak néhány óránk szabad ezen a hétvégén. A Csókakői vár és a Gajavölgy is szóba jöhet, Székesfehérváron pedig a Sóstói tanösvény. Előbb azt döntsük el, mennyi gyaloglás fér bele, és indulás előtt nézzük meg a kiválasztott hely nyitvatartását, az erdei útvonalaknál pedig az esetleges korlátozásokat. És hát nem véletlen, hogy Székesfehérvárról beszélgetünk, mert hogy Gábor ott él, a 0630-30-30-95-8-as számunkra írta, hogy a párjának Évának küldi Billy Ocean-t, a közös autós kirándulásaikhoz kér zenét. Jöjjön a Get Out of My Dreams, Get Into My Car!

Ez a Sláger FM kívánságműsora. Egy első találkozásnál könnyen azon izgulunk, hogy elég érdekesek vagyunk-e. Közben azt is érdemes figyelni, mi jól érezzük-e magunkat a másik mellett. Ugyanez jutott eszébe Olivia Deannek is, a So Easy-t bátorításnak szánt az első randira induló barátnőinek. Kata Szentendréről a Hugának Dórinak írja ezt a dalt, aki állítólag ma este randira készül. A következő üzenetet kaptam a 0630303098-as számunkra. Nem kell szerepet játszani, Dóri. Elég, ha önmagadat adod. És ha a srácnak nem tetszik, akkor ő veszített. Ez szerintem még erősebb üzenet is, mint amit Olivia Deannek sikerült megírni a dalban. Lányok, most nektek szól Szentendrére a következő kedvencünk. És sok sikert, Dóri! I could

Fél hét után tartunk itt egy kis szünetet Olivia Dean után a Sláger FM kívánság műsorában, mert hogy hozom a friss időjárás és közlekedési információkat, ami pedig egészen biztos, hogy utána is zenélünk. Camila Cabello készülődik, és a Don't Go Yet.

0: Kellemes, derült kora este vár ránk, csapadékot már nem ígértek a meteorológusok. Nyugodt őszi idő van, szárazak az utak és jók a látási viszonyok, de a helyenként még élénk keleti szél miatt a járművek menet stabilitása kissé csökkenhet. Az allergiások tünetei is csökkenhetnek, ugyanis a következő időszakban már csökken a pollenterhelés is. 20-22 fok jelenleg az átlag hőmérsékletvétel körzetünk településein, késő éjszaka pedig 10-12 fok között alakul a maximum. Érkezem a legfrissebb közlekedési információkkal is, ugyanis helyszínelnek az Árpád hídon Budára, a Szentlélek tér előtt a középső sávban. Kerüljenek, ha tudnak, ott van egy kis torlódás. Akadozik továbbra is az előrejutás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. A Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Illetve egy korábbi baleset és a terelés kiépítése miatt óriási a torlódás még mindig az M5-ösön, Kunszállás és Kecskemét között a Budapest felé vezető oldalon a 98-as kilométernél. Csak a leállósávon halad a forgalom. A torlódás több helyen meghaladta a 8-10 kilométert. Írjanak majd a 0630-30-30-95-8-as SMS elérhetőségünkre, vagy hívjanak, hogyha ott frissebb információjuk van, illetve csökkent a torlódás mértéke is, mert ez szerintem sokaknak fontos info lehet hazafelé.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan a kívánság műsorban is. Folytatjuk már is az önök kéréseivel, de előtte még egy programajánló, mert hogy két pódium beszélgetéssel és több kísérő programmal is várja a látogatókat. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Október 2-án, tehát két nap múlva Hobó és Gubik Petra beszélgetnek majd arról, milyen szerepet tölt be az életükbe az olvasás. Egy nappal később pedig Zaher Gábor, Hajnóci Soma és Frederik Cornelius lesz a vendég. A programok természetesen ingyenesek. És már is rákanyarodunk a kérésekre, mert hogy Zoli 0630303095-8-as SMS számunkra küldte az üzenetét Érdről, a munkából hazafelé tartó kollégáinak kér. Egy Chris Reát, a The Road to Hell ötletét egy londoni körgyűrűn az M25-ösön átélt dugó is adta, és mivel nagyon sokan kértek, most szeretném még ide csatolni Évát is, hogyha nem haragszik meg, mert hogy nem csak a nővérének, Krisztinek szeretett volna egy dalt kérni, egy koncert emlékére hivatkozva, hanem szegény fiának is, aki sajnos lebetegedett, lázas, úgyhogy fönt lesz vele egy jó darabig. Ahogy azt a mai délutáni műsorban is emlegettem, hát a náthát ilyenkor az ősz elején nem nagyon lehet elkerülni. Gyógyuljatok Évinek, te kiszól a következő kedvenc. Well, I'm standing

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már átszállították Sesztek Miklóst az őrizeti helyére. A tartós asszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Lakossági bejárásokkal készül a Nagykörút zöld megújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatták és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesztek Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint Sesztek Miklós miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntés után rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesztek Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket, és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A tartós aszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Szeptember 9-én Budapestnél elérte a vízmérce nulla pontját a folyó. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a vízállása korábbi negatív rekordot megdöntve a mínusz 8 cm-t is elérheti a hétvégére, jelentette az Időkép. Pakson mínusz 113 cm-ig süllyedhet a vízszint, itt azonban az augusztusban megépült feni küszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-es rekord megdőlése nem fenyeget. A rendkívül alacsony vízállás komoly akadályt jelent a folyami hajózásban, a kilátások továbbra is kedvezőtlenek, nem számítanak olyan mennyiségű esőre, amely érdemben megemelhetné a folyó vízhozamát. Jelentős zöld fejlesztés előtt áll a Nagykörút. Elkészültek a fasorok megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A BKK közlése szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon található mintegy 600 fa közül építési jogból egyet sem vágnak ki. Az egészségi állapotok miatt cserére szoruló fák helyett legalább 3 új fát ültetnek. Ráadásul olyan szakaszokon is új fasorok jelenhetnek meg, ahol jelenleg egyáltalán nincs növényzet. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadékvízgazdálkodás és a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó fafajok telepítése is. A tervek bemutatására októberben lakossági bejárásokat tartanak Ferencvárosban, Józsefvárosban, Erzsébetvárosban és Terézvárosban, ahol szakemberek ismertetik a fasor rekonstrukció részleteit. Letartóztatták azt a pilótát, aki a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán késsel támadt kollégájára. Az incidens miatt a gép kényszerleszállást hajtott végre a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. A megtámadott pilóta súlyos sérüléseket szenvedett. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szerint a támadó célja az lehetett, hogy lezuhanjon a gép. A beszámolók szerint a tulakodás hallatán több utas és a pilóta fülkéhez sietett, hogy segítsen megfékezni a támadót, miközben a személyzet egyik tagja stabilizálta a gépet. A repülő végül biztonságosan földet ért, a szaúdi hatóságok pedig azonnal intézkedtek a támadó pilóta ügyében. Ferencváros különleges zenei fesztiválnak ad otthont október 3-án. Az FMK rendezvényen 14 kórus mutatkozik be 5 helyszínen, köztük a Központi Vásárcsarnokban, a Bakács téren, az Altemplomban és a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. A programban klasszikus, kortárs, régi zenei, népzenei, világzenei és könnyűzenei előadások egyaránt helyet kapnak. A fesztivál délután 1 órakor közös énekléssel indul a főventéri vásárcsarnokban, majd 20 perces koncertek követik egymást a különböző helyszíneken. A rendezvény célja, hogy a kórus zene kilépjen a koncerttermekből, és Ferencváros utcái, terei és a közösségi helyszínei váljanak egyetlen nagy koncerttéré. A napot közös záróének zárja majd a Bakács téren. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Bár a nap lement, de továbbra is derül csapadékmentes időt ígértek a meteorológusok, az utak mindenhol szárazak, az időjárás nem gördít akadályt a közlekedés elé. A frontmentes, de gyorsan hűlő esti levegő és az élénk szél miatt viszont sokan tapasztalhatnak fejfájást, nyugtalanságot és fáradékonyságot a volán mögött, a reflexek is tompábbak lehetnek, vezessenek türelmesen. A mai hőmérsékleti értékek már tényleg csak csökkenni fognak, ami azt jelenti, hogy késő éjszakára, holnap hajnalra már 10-12 fok körül lehet az átlag hőmérséklet. Sok jármű ütközött össze az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Sziget-Szent Miklós térségében. A 19-es kilométernél megállították a forgalmat. A torlódás már most 5-6 kilométeres az ellenkező irányban a nézelődés miatt. 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, kerülje el ezt a térséget. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot is építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani. És még mindig tart a helyszínelés az Árpád hídon, Budára, a Szentlélek tér előtt a középső sávban. Ott is torlódásra kell készülni a Váci úttól. És továbbra is nehéz az átjutás a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányban. Az elérhetőségünk nem változott, ez a 0630 30 30 95 8. Ide írhatnak akkor is, hogyha az esti kívánság műsorba kérnének egy dalt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után is folytatódik az esti kívánság műsora Sláger FM-en. Én Zsupos Ági vagyok, Nóri kérésével folytatjuk. Áser érkezik, és a More Nóri éjszakás, úgyhogy kitartást kívánunk a mai műszakhoz.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni

ifjúsági filmfesztiválra itt Budapesten. A rendezvényt egyébként majd október 24 és 31-e között tartják. A Marcibányi téri művelődési központban több mint 50 animációs és élőszereplős rövid filmmel, több premierrel. De egyébként a fesztiválon a filmnézés mellett lesz kaszkadőr, filmtánc és szinkron workshop bemutató is, már csak ezért is érdemes beírni a naptárba. Megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel, ez az Unbelievable.

Egy tényleg nagyon rövid szünetet fogunk most tartani 7:30 után, aztán rögtön teljesít Amerika kívánságát. Előtte persze jönnek majd a friss közlekedési és időjárási információink. Aztán, hogyha jól látom, Erika innen Budapest szívéből az esti műszakhoz kért egy dalt Ed Sheerantől, ott volt a koncertjén néhány éve, amikor itt járt a fővárosban. Eyes Closed az újdonságát szeretné meghallgatni, én pedig nagyon szívesen teljesítem. De Erika, ez már egy 2023-as szám, Ed Sheerannek van ám frissebb sztoria is, de ebbe most nem menjünk bele.

0: Nyugodt, derült őszi esténk van, az égen szinte egyetlen felhőt sem látni, az utakon kiválóak a vezetési feltételek, száraz burkolatokon csapadék nélkül haladhatunk, a napi rohanás és az élénk keleti délkeleti szél miatt azonban jelentkezhet némi ingerlékenység, a sötétedés pedig azért szerintem mindenkinek legyen egy jel, hogy óvatosabban kell vezetni. Tartsák meg a kényelmes követési távolságot, az éjszaka folyamán olyan 10-12 fokig süllyed majd a hőmérséklet, és nagyjából erre lehet számítani majd a hajnali órákban is. Lezárták a 12. kerületben a Böszörményi utat a Kis János altábor nagy utca közelében. Történt egy baleset, ugyanis az utóbbi információk szerint az 59-es villamos helyett a Márton-Áron tér és a Szél-Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. Emiatt a baleset miatt a 212-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Királyhágó tér és a Kis János altábor nagy utca megállót. A 102-es autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Szendijárok és a déli pálya udvar közötti megállókat. A 105-ös autóbusz terelve közlekedik, kihagyja a Nagyjenő utca és a Cifra-György park közötti megállókat. Helyszínelnek még mindig az Árpád hídon, a Szentlélek tér előtt a középső sávban, ott is torlódásra kell készülni, a Váci úttól, és történt egy baleset, arról kérek friss infókat a 11. kerületben a Fehérvári úton kifelé a Bocskai útnál. Mi a helyzet arra felé? 0630 30 30 95 8. Ez lesz az elérhetőségünk, és nem csak telefonon, de SMS-ben is elérnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

Folytatjuk a Sláger FM esti kívánság műsorát, pörögnek a kérések, de még mielőtt rátérnénk a következőre, van még itt egy program, amit szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A tavaly nyáron megnyitott és már a több mint 34 ezer látogatóval büszkélkedő budapesti Európa Élményközpont most hétvégén izgalmas családi nappal kedveskedik a gyerekekkel érkezőknek. Október 3-a szombat lesz a napja, amikor megrendezik az ingyenes eseményt, az Európai Unióhoz kapcsolódó tájékoztató programokon és játékokon keresztül lehet még többet megtudni Európáról, úgyhogy ha családdal indulnának neki, vagy terveznek valamit most hétvégére, akkor a szombatot mindenképpen szánják erre, szerintem megéri, izgalmas lehet a gyerekeknek is, és hogyha már a fiataloknál járunk, nem tudom hány éves vagy, Gréti, te küldtél nekem üzenetet, SMS-t a 0630 30 30 95 8-ra, és azt üzented, hogy már nagyon várod az őszi szünetet, biztosan nem véletlen, nem sokat kell már addig aludni, anyukádnak kértél egy dalt, Wolfkat érkezik, erre táncolj, ha még van bennetek energia.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Nem jössz fürdeni?
8: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
7: Ne szenvedj már, kent be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
8: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vén nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Az új törökdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek megvalósítási határidejét. Sok szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál a nyár folyamán. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámának növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. Meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes rendszerek támogatását és a fűtési rendszerek elektrifikálását célzó projektek fizikai befejezésének határidejét. Az új határidő október 31-e, derült ki a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében a 2021-ben elindított program keretében megvalósuló komplex projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, amennyiben a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Mindez sok háztartás gondján segíthet, mert többen jártak úgy, hogy a fejlesztés önhibájukon kívül nem készült el időre. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. Szombattól várja a nézőket a Veszprémi Kabóca Báb Színház. Október 3-án elindul a 2026-2027-es évad. Este 7 órától a felnőttek az ember tragédiája különleges bábokkal és élőszínészekkel készült feldolgozását láthatják. Októberben a további családi előadások között szerepel a Szegény Halász meg a Túl Sokra Vágyó Felesége, a Jancsi és Juliska Édes Álma és a Vitéz László Otthonra Lel. Az őszi szünetben a Robin Hood és a Kőleves című darabokat láthatják a családok. Generációk mozdultak meg együtt hétfőn a Veszprémi Kolostorok és Kertek völgyében. A Generációk mozgásban elnevezésű inkluzív sportnapon fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és nyugdíjas klubok tagjai alkottak közös csapatokat. A résztvevők 8 játékos állomáson próbálhatták ki ügyességüket, többek között célbadobásban, kosárlabdában, szlalomban, egyensúly és gyorsasági feladatokban, valamint akadálypályán és puzzle-ben. A feladatokat úgy alakították ki, hogy különböző életkorú és fizikai állapotú emberek is együtt tudjanak részt venni. A sportnap célja nem a verseny, hanem a mozgás öröme, az együttműködés és a közös élmények megélése volt. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. Volt-e már olyan a hallgatóink közül, aki mondjuk meglátott egy kutya vagy macska konzervet, és már a kép láttán összefutott a nyála szájában, mondjuk a jó értelemben. Vajon milyen lehet az íze? Ma reggel erről beszélgettek a kollégáim, Somogyi Zoltán és Pordán Petra, a Nébik szakemberével Helik Ferenccel. Természetesen nem győzöm hangsúlyozni, hogy az állateledel nem emberi fogyasztásra készül, de nagyon izgi a téma. Ő egyébként, Helik Ferenc még saját kóstolását is megemlítette. Senkit nem biztatunk erre, még egyszer mondom, és most át is adom nekik a terepet.
1: A kutya és macska ételek, mármint a számukra készülő mindenféle eledelek, nagyon komoly biztonsági előírások szerint készülnek. Nekem olyan ismerősöm, aki például ilyen kutya táppal foglalkozott nagyon sokáig, és azt mondta, hogy bizonyos szempontból esküszik, hogy komolyabb, szigorúbb szabályok vonatkoznak ezekre az eledelekre, mint amit mondjuk mi megeszünk, amit ilyen feldolgozott élelmiszereket fogyasztunk. Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, de biztos van már, akinek eszébe jutott, hogy belekóstoljon. Nekem nem, hogy milyen egy ilyen konzerv, de hát tudod, amikor azt látod a macskának szánt konzervben is, hogy lazac, meg ilyen hal, meg olyan húsi, meg nem tudom micsoda, akkor így nézel, és tudod, hogy így kibontják, hogy jó kis szaftos, nem érezted még, hogy az rá kívánnál?
2: Amikor volt kutyánk, akkor ezeket a konzerveket nem, de a kutyaszalámit megkóstoltam, kíváncsi voltam, hogy milyen az íze. Egy nagyon pici falatot, szóval nem az, hogy egy rút szalámit megettem. Hát érdekes volt az íze, ilyen kicsit a gabonát jobban éreztem benne, mint a hús. Tehát az marha húsos volt, elolvastam az összetevőket, mondom, megnézem milyen, hát annyira nem kívántam meg.
1: Mondjuk, ami nekem beszédes, az mostában már kevésbé jellemző, de néhány évvel ezelőtt, emlékszem, amikor mentem bevásárolni ugye a szupermarketbe, és véletlenül betévedtem az ilyen kutyaeledeles sorok közé, ott azért az én orromnak nagyon bántó. Hát nem illatok, hanem inkább szagok. Azt mondom, hogy szagok terjengtek, úgyhogy rögtön ki is fordultam onnan, tehát mondjuk az alapján nem biztos, hogy megkívánnám azt, ami a cica konzervben van, de hogy mi az igazság, lehet, hogy mi van ezekben a kajákban, erről is szeretnénk értekezni. Dr. Helik Ferenccel, a Nébih élelmiszeripart és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Figyelj, az első és legfontosabb kérdés, hogy te kóstoltál-e már cica vagy kutyakaját?
3: Így lett volna egy ötösöm.
2: Hát bennem bízhat, tudod?
3: Igen, az idén a Supermenta teszt keretében a Nébih tesztelte a kutyaszalámikat, és voltam olyan bátor, hogy megkóstoltam egyet.
2: Igen.
3: És teljesen egyetértek veled, Petra, valóban teljesen más ízvilág, tehát egy íztelen, kicsit olyan fűrészporos gabona ízű valami. Aha. Tehát nem vált a kedvencem, azóta se próbáltam többször.
2: Figyelj, a kutya és a macska kaja között kell különbséget tennünk? Tehát, hogyha mondjuk eszünk az egyikből, vagy a másikból, akkor van olyan, ami mondjuk a kutya kajában még oké, de a macska kajában azért picit bátortalanabbul ennénk meg, mert hogy van benne valami olyan adalék, ami nem tenne jót nekünk?
3: Azt kell mondani, hogy a két táp egymástól különbözik. A macskák azok obligált húsevők, tehát nekik szükség

0: Így van.
1: És akkor innentől fogva már beszélgetünk.
0: Persze, persze.
2: További
1: dolgokról, de egyértelműen ezt le kell szögezni.
0: Persze.
3: Nézd, az előbb azt mondtad, hogy az alapanyagok, tehát úgy fogalmaztál valahogy, hogy emberi fogyasztás is alkalmas alapanyagokból készül, de ez magában rejti annak lehetőségét, hogy viszont a feldolgozás során esetleg már történik vele olyasmi, ami például pont az ellen szól, hogy az ember ezzel próbálkozzon.
1: Nem, hanem itt az alapvető különbség az, hogy teljesen más az ízvilága. Uh-huh. Tehát teljesen más összetevők, nincs benne fűszer, magasabb egyeseknél a gabonatartalom, az összetételben magasabb kálciumtartalom jelenik meg, illetve a macskák esetében pedig A-vitamin van hozzáadva. De itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy az embernél a túlzott A-vitamin bevitel egészségügyi problémákat okozzon, ahhoz ilyen kilogramm mennyiségbe kéne enni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy azért ez nem életszerű.
0: Persze.
3: Igen. Abból indultunk ki, mi is akartuk elfeltétlenül elviccelni az egészet, hogy amikor mondjuk baj van, tehát, hogy nem tudom, valaki, most nem akarok itt apokalipszissel jönni, de valaki valahol mondjuk ott ragad, és például ez van kéznél. Lehet baj abból, hogyha mondjuk hosszabb ideig, vagy néhány alkalommal ezt fogyasztja?
1: Én úgy gondolom, hogy nem, mivel ugye az alapvetés az, hogy szigorú körülmények között emberi fogyasztása alkalmas alapanyagokból készül. Tehát ha valóban egy lakatlan szigetre sodródik, és nem vakkonzerv van nála, hanem három doboz kutyakonzerv vagy kutyaszalámi, akkor napokat túl lehet élni. Aha. Jó étvágya nem lesz tőle, tehát nem fog sokat egyszerre megenni, mert persze, mondom, az ízvilág, ahogy Petra is mondta, teljesen más, mint amit az ember szokott.
0: Hát nagyon szépen köszönjük.
3: Nem kínzunk tovább.
0: Nem. És nagyon, és nagyon örülünk,
1: de
0: hogy ezért...
1: Köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Te is bevállaltad, hogy megkóstoltad. Na hát, mert hogy az érdekelt volna, hogy hogy szoktátok ezeket tesztelni, de akkor ezek szerint így. Vagy hogy szoktátok tesztelni?
1: Maga a teszt az egy összetett lépcső, tehát megnézik az üzemet, megnézik az alapanyagokat, megnézik a technológiát, utána a jelölést vizsgálják, tehát ez egy komplex vizsgálat, és minden esetben a végén meghirdetjük azokat, amelyek a legjobban mentek át a teszten, és természetesen a házi kedvencek itt is figyelembe veszük, hogy melyik a kedvenc.
3: És egyébként a Nébiknek van macskája vagy kutyája, amelyik részt vehet mondjuk a teszt folyamatokban?
1: A Nébik az állatbarát, tehát egyszer eljönnétek a főépületben, nagyon sok kutyával találkoznak.
0: Nagyon szívesen.
1: Macskával kevesebbet, mert azért azt még nem sikerült megoldani a kutyamacska problémát, de dolgozunk rajta.
3: Így legyen.
0: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen, Dr. Helik Ferenc.
1: Köszönöm én is.
0: Szia, szép napot. Hello, hello.
1: Hello.
4: Helik Ferencet hallották, a mai Sláger reggelben ő nyilatkozott nekünk erről a rendkívül izgalmas témáról. Nem győzte hangsúlyozni, remélem, hogy figyeltek, az állateledelem nekünk készült, nem embereknek. Az LGT-vel folytatjuk, csak a legjobb magyar dalok szólnak innentől.

0: Ez a Sláger FM, és a mai Sláger reggelben egy olyan hölgy volt a vendégünk, akinek többen is írták a nevét SMS-ben, Viberen, a Facebook oldalunkon, Instánkon, mindenfelé, és nagyon örültek neki, hogy kérésre közönség kedvencként megérkezett. Döbrösi Lauráról van szó, az Egy kutya című filmben láthattuk, zseniálisan alakította a karakterét, és ma reggel az arcjógáról mesélt a kollégáimnak, Somogyi Zoltánnak és Pordán Petrának, arról, hogyan talált rá, és miért változott meg közben az öreget és való viszonya. Jöjjön egy részlet a slágerek ebből.
1: Nem merek oda nézni.
2: Nem merek oda nézni.
0: Miért?
2: Mert mióta láttam az Egy kutya című filmet, és itt most a Döbrösi Laura élőben, figyelj, én annak már a plakátjától fél. Megláttam a plakátod, hogy nézve a jelentősítésére, érzem.
0: Jó reggel.
2: Jó reggel. Na jó, mi lett azzal a festménnyel a spájzotban?
0: Ne spoilerezzünk. Aki még nem látta, tessék megnézni. Egyébként Remi azt írja nekünk, sziasztok, még márciusban írtam nektek, Döbrösi Laurát említve, hogy nagyon örülnék, ha meghívnátok, várom a beszélgetést, szép napot kívánok, az arcjóga kapcsán, képzeld el.
3: Jaj, de jó.
2: Ja, hogy a Remi már akkor is képben
0: így
2: volt,
0: van,
2: hogy
0: igen.
2: Mi az arcjóga? Mert a jóga, az, tudom, hogy én eleve rosszul gondolkodom, az a jóga számomra az, amikor nagyon chillbe kell kerülni, ott tekergeted magad, ülsz egy laticelen, és akkor nekem az sem megy, mert nem tudok ennyire belassulni, szerintem, de azt mondták, hogy érdemes lenne próbálkozni vele. De hogy azt mondják, hogy jóga, oké, de mi az, hogy arcjóga?
3: A nyakom fölfelé, nyaktól fölfelé is van 70-nél több izom a testen, és aha, azokat is ugyanúgy lehet lazítani, és tekergetni, és mozgatni, és tónusba hozni, és ezt csináljuk az arcjógába, azért hívják jógának, mert itt is fontos a holisztikus szemlélet, tehát az, hogy a testet mint teljes egész nézzük, nem egy problémára fókuszálunk, hanem az egész probléma összes gyökerét vizsgáljuk, és a légzéssel nagyon össze vagyunk hangolódva, és befelé figyelünk tulajdonképpen a testünk folyamataira.
0: Olyan jó, hogy itt van egy színésznő, akinek fontos az, hogy megmaradjanak a természetes vonásai, mert ma már ugye azt látjuk, hogy Hollywoodban nem annyira divat ez, viszont ti az arcotokkal dolgoztok, és ott most már azért vannak olyan rendezők, legalábbis ezt olvasom, külföldön, akik inkább olyan színésznőket választanak, akiknek mondjuk nem botoxolt az arc, így van, hogy legyen mimikájuk. Szóval hogy gondolom, ezért is fontos számodra, hiszen a rengeteg forgatás miatt a smink meg a nem tudom, azért ez nyilván gyilkolja a bőrt. Tehát ezért kellett valami olyan metódust találnod, ami segíthet, hogy ilyen gyönyörű fiatal maradjon az arcod, mert hát mégiscsak ezzel dolgozik az ember.
3: Így van, így kezdődött nekem, tehát erre a problémára kerestem választ, hogy az arcom a munkaeszközöm, de egy natúrcsaj vagyok, egy természetet szerető nő, és egyébként abban is érzem a nőiségemnek a kulcsát, hogy bátor vagyok, és szeretem a testem, és együtt szeretnék változni a testemmel, és nem pedig egy küzdelemben szeretném élni az életemet. És akkor ez volt az alapprobléma, és így találtam rá a fészjogára, és azóta már annyival több problémámra is választ adott, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok tőle, igen.
2: A fészjog az egy bizonyos utat jelent? Vagy egyébként ezen belül, hogy arcjoga, aztán vannak, nem tudom, mondjuk különféle irányzatok, vagy van ennek is egy olyan metódusa, ami egy hivatalosan elfogadott és hirdetett módszer?
3: Van rengeteg irányzat. Én egy japán nőtől tanultam, aki legelőször kitalálta és feltalálta és kifejlesztette ezt a módszert. Őt úgy hívják, hogy Fumiko Takatsu, és a fészjoga metódus, így ezen a néven, fészjoga metód, az ő nevéhez fűződik. Nekem ő volt a mesterem. Ő már közel 30 éve fejlesztgeti ezt a módszert, és több százezer nő gyakorol vele, sőt, lehet, hogy még annál is több világszerte, és ezért nagyon hitelesnek találtam. Ő ugye pszichológusokkal, gyógytornászokkal, orvosokkal, ortopédorvosokkal karöltve fejlesztette ki ezt a módszert. Aha. Ő maga pedig gyerekkora óta jógás, tehát hogy így állt össze ez a dolog. És hát természetesen ebből már rengeteg irányzat kialakult, mert mindenki létrehozott azóta egy saját metódust. Én a két fő irányzatnak az arc tornát és az arc masszást mondanám. Ezeket is lehet kombinálni. Én például kombinálom, én már mindent is megtanultam, mindenféle egyéb módszert is megtanultam, már ötféle, sőt, most tanulom a hatodik módszert, már így vendégként elvégzek én is mindenféle más irányzatú tanfolyamokat, szóval eléggé képbe vagyok. Szerintem az a jó, ha mindent kombinálunk, mert csodás módszerek vannak, masszázsral lazítani lehet az izmokat, tornával pedig tónusba hozni, és akkor ezeknek a kombinációjából tök jól kijön egy jól működő, egészséges arc, ami csodálisan méregteleníti magát, jó a keringése.
2: És fiatalos, hát, ahogy igen, így nézem.
4: Olyan érdekes, hogy egy csomó ember nem hiszi el, hogy ez működik, de azt elhiszi, hogy ha lemegy az edzőterembe, és mondjuk súlyokat emelget, akkor az izma az megnő. Tehát nekem ez annyira furcsa, hogy nem értem, hogy miért nem értjük azt, hogy az arcban is, hogyha az izmokat edzük, akkor az tud működni.
3: Így van, ugyanúgy, hogyha mozog az arc, igen, akkor jön a keringés, a vérrel jön az oxigén, a tápanyag, az izmokon kívül a bőrbe is eljut egyébként, és egyébként még az agyunkba is eljut, meg a szemünkhöz is eljut, tehát hogy egészségügyileg is nagyon jó hatása.
2: Szerintem itt megint az van, hogy azért, mert ez melós, még ha jó értelemben is, és ehhez képest, jaj, veszek egy csili-vili arckrémet, mert azt csak oda kell kenni, és akkor majd az... Tehát mindig a csodát várjuk, ez nekem fáj egyébként. Én úgy örülnék, hogyha az emberek kicsit belátóbbak lennének, hogy nem lehet mindig mindent megúszni, és nem lehet, hogy más csinálja meg helyettünk azt, amit nekünk kell.
3: És sőt, rengeteg erőt ad az a tudat, hogy ezt én csináltam, az én kezemben van az irányítás, és én ezt akkor is meg fogom tudni csinálni, ezt az 5 perces gyakorlást, ha nem lesz se pénzem krémre, így vagy van, ha egy lakatlan szigeten maradok, és mégis valamiért szép akarok lenni, mert kiderül, hogy nem is másoknak akarok tetszeni, hanem ez egy belső igény, hogy egészséges és szép legyen.
4: Mi az az eredmény, amire a legbüszkébb vagy?
3: Oh, saját vagy...
4: Bármi lehet.
2: Hogy 16 évesnek néz ki.
4: Tényleg.
3: Hát az biztos, hogy magammal kapcsolatban az, hogy én már nem félek az öregedéstől, sőt,
4: ez nagyon,
3: én nagyon várom, hogy fog változni az arcom, de teljesen megváltozott a szemléletem ezzel kapcsolatban, és hát iszonyú jókat írnak a nők, tehát, hogy amikor olyanokat olvasok, hogy lemondtam a szemöldök plastika időpontomat miattad, vagy hogy újra önmagamnak érzem magam a kisbabám születése óta először, azért, mert tényleg megvan ez a napi 5-10 perc én idő, ami miatt nincs bűntudatom, ilyeneket olvasok ez napi szinten, vagy hogy már nem használok alapozót, amióta fészjogát fészjogázom, de van, akit mondjuk a daganatos betegségén segített át, hogy azt írta nekem, hogy amikor kihullott a hajam, akkor is szépnek láttam magam azért, mert itt volt nálam ez az eszköztár. Szóval ilyeneket olvasni tényleg napi szinten, nekem ez a legjobb boldogság.
2: A Laura Cuki néni lesz. Pont most eszembe jutott, hogy valamikor futottam bele a magyar mozi tévében, a Mici néni két élete volt. Például egy olyan típusú szerepben, én nagyon jól el tudnám képzelni. Majd a 40-50 év múlva, Laura.
4: Igen, csak ha nem fog megöregedni az arc, akkor hogy
3: de
4: lesz?
3: De nem fog öregedni.
2: De csak olyan cuki, olyan a nagymamás, ezt akit úgy megölelgetnél, tudom.
3: Igen, fog öregedni, és viszi a szépséget.
4: Az a durva, hogy mosolyogsz, nagyon nevettél, és így sincs szemráncod.
3: De van!
4: Én nem látom, hogy te látod a szemráncod.
2: Látod, pedig ő nem jár töltetni, vagy nem tudom.
4: Ő nem jár töltetni, de ne bántsuk azokat, akik még ott tartanak. Aztán majd lehet, hogy ők is
2: leszoktatjuk. Igen, vagy nem. De akkor azt mondod, a két kezünk, az mindig kéz, mi, tényleg kéz.
4: Igen, kéznél van a kezem.
2: Igen, tudsz mondani olyan gyakorlatot, amit esetleg a hallgatóink is, akik most persze nem látnak téged, tudnak csinálni a rádió mellett?
3: Nagyon érdemes minden nap átmasszírozni a fejbőrünket és a nyakunk hátulját. Aha. Ezt merem így mondani, mert ezt nem lehet elrontani. Egyszerűen az ujjbegyeiddel, vagy a bütykökkel, vagy a tenyereddel nekiesel a hajas fejbőrnek. Elképzeled, hogy egy nagy úszósapka van rászorulva a fejedre, és azt akarod, hogy ez az úszósapka mobilis legyen, tehát mozogjon a koponyádon rajta. Ne legyen rátapadva a fejbőr a koponyára, egy kicsit ilyen.
4: Igen.
3: Okay. Szemléletesen mondva, és ugyanehhez tartozik, ugyanehhez a kötőszöveti lánchoz tartozik a nyakunk hátulja, a tarkunk, különösen figyelmet lehet adni a tarkó és a fej találkozásának, annak a sávnak, ahol a koponya és a nyak találkozik.
2: Fontos, hogy bocsánat, hogy ezt mindenki magának csinálja, vagy van olyan, amikor a jóga oktató csinálja, tehát
3: mi nálunk mindenki magának csinál.
4: Meg tanuljuk, igen.
3: Igen, tehát ez ugye a lakatlan sziget.
4: Igen, így van.
2: Ott macskakaja is lesz, ezt korábban beszéltük meg, amikor még nem voltál itt. Ma valahogy mindig visszajutunk el a lakatlan
3: sziget. Lesz egy ilyen sziget? Igen.
2: Túl sokan leszünk ott.
3: Szóval az a nagyon szuper ebben, hogy magadnak is jó csinálni, de természetesen, hogyha valakit találsz, aki szívesen megmasszírozza neked a fejedet, hát az még csodálatosabb, ha lehet ezt mondani.
4: Az oldaladon szoktam látni, hogy te nagyon gyakran tartasz ingyenes workshopot, és ez egy tök jó fej dolog a részedről. Mikor lesz a következő, amin esetleg kipróbálhatják azok is, akik csak szeretnék egy kicsit belekóstolni?
3: Nagyon is hamarosan, október 13-14-15-én tartok egy 3 napos ingyenes online workshopot, tehát ez
4: nem is kell sehova sem menni.
3: Igen, mert otthonról lehet, akinek van internete, az tud jönni. Napi 2 órát leszünk este 6-tól 8-ig. A tükörországfészjoga.hu/workshop oldalon lehet rá jelentkezni, nagyon egyszerűen 2 kattintással lehet rá regisztrálni. Mindenkit bátorítanék, hogy regisztráljon. Egyrészt nincs tétje, másrészt néhány napig utána visszanézhető lesz azoknak, akik jelentkeztek, tehát ha nem ér valaki rá az adott konkrét időpontra mind a 3 napon, akkor is jelentkezzetek, mert egyrészt lesz egy Facebook csoport, ahol ott leszünk több ezer nő, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, tök sok minden más tudást is megosztok a csoportban, nem csak maga a workshop lesz, és visszanézhető lesz a jelentkezők részére ez a tanfolyam pár napig, úgyhogy mindenhogy megéri jönni, ha csak 1 nap tudsz jönni a 3-ból, akkor is megéri jönni, nagyon szuper lesz, és az lesz a fókuszban, hogy a tekintetünket egy kicsit felfrissítsük, ez is a címe, üde tekintet workshop, a szemöldökök közötti úgynevezett mérges ráncokkal fogunk foglalkozni a legtöbbet, és a szem alatti karikákkal.
4: Ó, abban van
2: ez
4: nekünk
2: mindenken való. Itt a mérges ráncom.
4: Karika is, az is van nekünk, úgyhogy.
3: Ezeket fogjuk egy kicsit megérteni egyrészt, miért vannak ott, megtanulni a testünket, hogy mit akar ezzel nekünk mondani, és utána szépen elkezdünk dolgozni.
4: Mert hogy vannak olyan ráncaink, amiknek jelentése van, nem feltétlenül csak attól, hogy mondjuk öregszik a bőrünk, nem használunk fényvédőt,
3: az
4: és a többi.
2: Igen, azt
3: az
2: nekem is mondtak, hogy például a bígyet száj, amikor tudod valakinek egy nagyon lóg, az, hogy ő tényleg olyan...
4: A morcos típus?
2: Igen, hogy nem, hanem inkább, hogy ilyen túl sokat szomorkodik. Tudod, akinek a lefelé görbül a szája mind a két oldalon, olyan... Hát ránc is az a benyomás, hogy nem, hogy olyan szomorú. Olyan, igen, viharvert igen. Valamiért.
3: Hát nagy, az összes ráncnak, tehát ez egy másik tudományág, úgyhogy egy arcolvasás, és az arcunkra rá van írva a múltunk, és egyébként a jövőnk is olyan szempontból, hogy a következő 2 évre lehet következtetni, hogy melyik szervrendszerek fognak kicsit megrodjanni. Igen, mert az arcunkon ott vannak a belső szervek is. Reflexológia.
2: Ezzel is foglalkozol már, vagy ez igen. Még a jövő?
4: Hát, hogyha tanulja, persze. Igen.
2: Mi van az arcomban? Mi bajom lesz? Mi bajom lesz?
4: Nem így kell. Tudni, mi bajom lesz? Nem.
2: Csak annyit mondjad, hogy mire figyeljek. Most egyek változatosabban vagy. Nem tudom.
3: Van ilyen tudomány, amivel így lehet információt szerezni.
2: Jó, van olyan tudomány is, hogy színjátszás, aztán hogy mostában készülsz valamilyen filmre? Bármire? Azt meg szabad kérdezni, vagy lehet róla
3: mostanában beszélni? A színházra hívnám fel inkább, vagy hívnám fel a figyelmet, ugye indul most az évad. Október 7-én lesz a Jurányi Inkubátorházban a Kislányom mondta, hogy nem igaz című előadásunk. Egyébként utolsó előtti alkalommal, tehát még most is decemberben lesz egy belőle, ez a Jurányiban Kislányom mondta, hogy nem igaz. Ez a címe, nagyon ajánlom, ez egy nehezebb téma, második világháborús női téma, úgyhogy minden esetre azért ajánlom, attól még, hogy nem könnyű téma, attól még fontos.
2: Kellenek olyanok.
3: Illetve a 6 szín teátrumban beugrottam tavaly tavasszal egy előadásba, a csoport az a címe, egy Bodó Viktor darab. És ott ragadtam. Igen, úgyhogy most már, ha valaki megnézi a 6 színben a csoportot, akkor én leszek ott a Kerekes Vica helyett.
2: Döbrösi Laurának jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen
4: nagyon
2: a látogatásod.
4: Köszönjük
3: szépen.
0: Döbrösi Laura színésznő volt tehát a vendégünk a Sláger reggelben ma. Azt mesélte, már nem fél az öregedéstől, inkább kíváncsi, hogyan változik majd az arca. Milyen jó hozzáállás ez. Jó mondat ez egy olyan világban, ahol folyton azt halljuk, hogy mit kellene kijavítani magunkon. Nem javítunk semmit a zenei listán, mert fantasztikus dalok érkeznek, és ráadásul csak magyarok, Sipos F. Tamás jön. Nincs baj, baby.

Ez a Sláger FM, csak a legjobb dalokat játszom egész éjszaka. Ha úton vannak, ha otthon, akkor is érdemes minket választani. Beszélgessünk egy kicsit a skandináv étrendről, mert fantasztikus, egyáltalán nem bonyolult. A zab, a rozs, a káposzta vagy a gyökérzöldségek nálunk is könnyen elérhetőek. Kezdhetjük azzal, hogy néha zabkása kerül az asztalra, vagy több zöldség a megszokott köret mellé. Az egész étrend számít, nem egyetlen divatos alapanyag. Megyünk tovább a Soho Party dalával, az éjjel soha nem érhet véget, ez igaz, akár egy hétköznap estére is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé terjesztik. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebösszeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, még más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, ha a tulajdonos korábban már részt vett ebösszeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak naprakészen tartása. A szabályok megszegése akár 150 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Ebösszeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Pilisszentiván határában található Hás erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falu település területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszközöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Pilisszentiván melletti római települést több mint egy évtizedet mutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon, a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Sláger FM-et hallgatják. Képzeljék, 100 kilónál is nehezebb fényszobrokat vittek le a kis Celli Múzeum kriptájába. A Nagy Molnár alkotópáros kriptogram című kiállítása pénteken nyílik, ma este 10:30-tól Nagy Krisztián fényművész lesz. Esmiller András kollégám vendége a Slágerkult második részében. Most pedig belehallgatunk egy kicsit az esti beszélgetésbe.
1: Most fog nyílni a héten, pénteken, 5 órakor a kis Celli Múzeumban egy újabb tárlatunk, egy önálló tárlat, aminek a címe Kriptogram. És ez azért érdekes, amellett, hogy hát ez nekünk egy óriási dolog, hogy egy ilyen komoly múzeumban lehet kiállításunk, hanem egy olyan terület lesz újra megtekinthető az érdeklődőknek, ami alapvetően el van zárva.
2: Igen.
1: Mert ez a templomtér alatt húzódó kripta, ez régen volt használatban, talán volt ott Art Disco szervezve még talán 20 évvel ezelőtt.
2: De ezt akartam mondani, ez már évtizedekkel ezelőtt volt.
1: Igen, ez nagyon régen volt, és általában filmesek szokták ezt a területet kivenni, bérelni, és nem kiállításokra használják. De amikor mi oda bementünk, és megnéztük a lehetőségeket, meg a területeket, akkor egyértelműen a kripta volt, ami ilyen hívószó, vagy hívó vonzalmat éreztünk
2: hát
1: belőle.
2: Ezt akartam mondani, hogy már a Kriptogram cím is azért elég szokatlan.
1: Igen.
2: Extrém, de biztos, hogy nagyon csalogató.
1: Igen, ezt a címet a kurátorunk találta ki, Gáth János, aki ugye ezt az egésznek a motorja volt a szervezésben. Őről annyit elmondanék, hogy ugye az élete nagy részét ő New Yorkban töltötte, és ott élt, és ott volt János Gáth Gallery néven egy nagyon komoly galériája, és hát óriási nevekkel dolgozott együtt, most egyet kiemelve Reigl Judittal, és egyébként ő csinált Reigl Judit kiállítást a Kis Celli Múzeumban is, igen, meg a Szép Művészetiben is, és én láttam is egyébként a Kis Celli Múzeumos kiállítást, ez csodálatos volt, úgyhogy nyilván neki volt egy jó kapcsolata a múzeummal, nagyon szereti a mi munkásságunkat, nagyon egyedinek tartja, és akkor felvetődött, hogy csináljunk egy ilyen közös projektet. Ő meg kitalálta ugye ezt a címet egyrészt a kriptára, másrészt ugye ezek a kódolt írásokra vonatkozó nevet összegyúrva, tulajdonképpen ami nekünk fénnyel íródik üzenetek, azt lehet egyfajta kódolásnak, igen, nevezni. Főleg, hogy egy-egy műben, most nem ezekben, amik itt vannak, de volt, hogy egyébként bináris kódolást mi használtunk is megjelenítésben bizonyos munkáknál, úgyhogy nagyon találó ez a cím.
2: Hát, meg az egész tulajdonképpen, amire felépítitek, mert meséld el kérlek, hogy mit lehet a föld alatt a kriptáriumban létrehozni?
1: Ugye az a helyszín az erősen meghatározta, hogy milyen művekkel készüljünk. Uh-huh. És volt már olyan mű ötletünk, ami már készülőben voltak eddig is, ez az Angyal sorozat, vagy pedig a Ascenzió, vagy a Felemelkedés című munka. Csak nem volt olyan helyszín, ahol ezeket úgy igazán be lehetett volna mutatni. Így együtt, kiegészítve természetesen más munkákkal, ez a helyszín a legtökéletesebb neki. Ugye ez egy olyan tér, ami elképesztő, egy történelmi helyszín, csend van, sötétség van, és egy időtlen tér tulajdonképpen ez a kripta. Nyilván ennek az eredeti funkciója is neméből adódik, ez már régóta nem így van, de hát innen jött nyilván a gondolat, hogy valahogy ezt a témát járjuk jobban körbe, az élet, a halál, vagy ezt az utat. Uh-huh. Nem biztos, hogy a legvidámabb téma. Szerintem ellensúlyozza majd a mi stílusunk, mert hogy azért nekünk egy ilyen könnyebben emészthető stílusú munkáink vannak talán, egy jobban befogadható, de a téma az azért szerintem elég súlyos lesz.
2: Nehéz, igen.
1: Ezt valahogy szeretem, ezt a kettőséget itt most nagyon.
2: Amikor lementetek először oda, akkor milyen érzés sejtek voltak? De most téged kérdezlek, te vagy itt.
1: Én azt éreztem, hogy egyrészt, hogy visszamentem volna az időbe valahogy egy olyan időt.
2: Tehát olyan? Abszolút? Ja, abszolút. Az egész atmoszféra?
1: Terméskő mindenhol, a padlón is.
2: Aha. De kripták már nincsenek?
1: Nincsenek. Aha, okay. A mai mai vívmányokból semmi nem található, tulajdonképpen még vezetékezés sincs, tehát azt is nekünk kell most kiépíteni. Ugye a mi munkáinkhoz nagyon szükséges az áram, úgyhogy ezeket most építjük.
2: Ez zajlik, a napokban. Tehát amikor most mi beszélgetünk, is zajlik ott a helyszínen?
1: Most nem, tehát én onnan jövök.
2: Ja, értem, oké.
1: Ma beszállítottunk oda két olyan szobrot, amit még eddig soha nem csináltunk, olyan méretűt, 100 kiló fölöttiek voltak atyaik, darabja.
2: Hányan vittétek?
1: Négyen vittük, és ez egy méter, egy köbméter méretű nagyságrendileg, és ugye ezek üvegfém, úgyhogy most cipeltük őket be, és hát folytatjuk, mert lesz egy olyan terem, ahol az volt a tervünk, bár ez még az a baj, hogy csak a lelki szemeink előtt látjuk, tehát nem tudtuk lepróbálni, de egy olyan munkát találtunk ki, egy olyan üveglapokat szeretnénk belógatni a mennyezetről, amiben tulajdonképpen bele lehet sétálni, át lehet rajta menni, és akkor ott belül egyrészt a bent lévőnek is egy érdekes észlelés lesz, ahogy mindenféle tükröződések lesznek.
0: Fény és tükröződő üveg a föld.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A dopamin detox hangzatos kifejezés, de a dopamin nem kell és nem is tudjuk egyszerűen kikapcsolni, mint hogyha csak rányomnánk a számítógép power gombjára. Az állandó értesítésekből viszont tarthatunk szünetet. Például tegyük félre a telefont vacsora közben, hogyha meetingen vagyunk, jó, azt tudom, nagyon nehéz. Vagy ha esetleg olyan helyszínen, ahol a jelenlét nagyon-nagyon fontos, mondjuk moziban vagy múzeumban. Legyünk jelen a magyar dalokkal, érkezik Roy és Ádám és az Otthon. Itt van, hogyha jól emlékszem, akkor a Magyar Vándor című filmben csendült fel először ez a dal, vagy legalábbis onnan lehet ismerős sokak számára. Egyébként ezt a számot a határokon túlélő magyar közösségek is gyakran nagy szeretettel küldik egymásnak nosztalgiaként és hazaváró üzenetként. Ezzel megyünk.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

A bikini dala után lassan búcsúzom, mert hogy lejár az időnk. Én nagyon köszönöm szépen, hogy velem töltötték az elmúlt néhány órát, és holnap is találkozunk természetesen már Jekkel Danival 10-től egészen 4 óráig, reggel pedig szokásunkhoz híven Porlán Petra és Somogyi Zoltán ébreszti majd önöket. Nem sokára pedig Esmiller András érkezik a slágerkultban. Úgyhogy összefoglalva, érdemes a sláger hullámhosszán maradni. A búcsúdalom Heinz Gábor Bigától szól, ez a Learning to Let Go, még annak idején 2012-ben sikerült berobbannia a hazai slágerlistákra ezzel az átütő slágerrel, azt hiszem tökéletes lesz egy búcsúdalnak. Szép estét kívánok mindenkinek, Zsupos Ági vagyok.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések szabályait. Átadták a Száv Repülés Fejlesztési Központját Budapesten. Október 10-én érkeznek a Vidóczky mesék a Hagyományok Házába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Engedély nélkül megkülönböztető jelzést használhatnak például a mentők, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás vagy a NAV. Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság, illetve a honvédelmi és a külügyi tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab csoport új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A budapesti központ mintegy fél év előkészület után 25 emberrel kezdi meg a működését, és a közeljövőben a létszám jelentősen bővülhet, mondta a központ svéd vezetője. A beruházás költségei nem nyilvánosak, a projektet a Saab saját forrásból magyar állami támogatás nélkül valósította meg. Jelentősen visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a Pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható. Számuk több mint 12%-kal mérséklődött. Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szintől. A szakértők szerint az erősödő forint, a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban. Több százan kísérték utolsó útjára Deák Bill Gyulát a kőbányai új köztemetőben. A búcsúztatáson családtagok, pályatársak, közéleti szereplők és rajongók emlékeztek a magyar blues kiemelkedő alakjára. Koltai Gábor rendező felidézte közös munkáikat és hangsúlyozta, hogy Deák Bill Gyula a sikerek ellenére is megmaradt egyszerű kőbányai embernek. Pályafutása során a Hobo Blues Band énekeseként vált országosan ismerté, később saját zenekarával, valamint olyan színpadi szerepekkel szerzett elismerést, mint Torda alakja az István a király rockoperában. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Többek között Artisius díjat, Fonogram életműdíjat, a Magyar Egyetemi
0: és most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a
1: rendhagyó 10 évig magyar beklátóműdíjakat a budapesti Hagyományokház a színház tárójának október 10-es. A Vidóczky Netánc együttes
0: legújabb
1: Vidóczky mesék című
0: a legnagyobb slágerek változatosan.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már átszállították Sesztek Miklóst az őrizeti helyére. A tartós asszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Lakossági bejárásokkal készül a Nagykörút zöld megújítása. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatták és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetbe szállították Sesztek Miklóst, az Orbán kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterét. Az ügyészség gyanúja szerint Sesztek Miklós miniszteri hivatali ideje alatt több esetben is törvénytelenül járt el, és 2015 és 2018 között Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójával együttműködve több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan vagyoni előny megszerzésében működhetett közre. A volt minisztert a bírósági döntés után rendőri kísérettel szállították a büntetés végrehajtási intézetbe. Sesztek Miklós továbbra is tagadja a terhére rótt cselekményeket és azt állítja, hogy a gyanúsítás minden eleme alaptalan. A tartós aszály miatt kritikus szintre csökkent a Duna vízállása. Szeptember 9-én Budapestnél elérte a vízmérce nulla pontját a folyó. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a vízállása korábbi negatív rekordot megdöntve a mínusz 8 cm-t is elérheti a hét végére, jelentette az Időkép. Pakson mínusz 113 cm-ig süllyedhet a vízszint, itt azonban az augusztusban megépült fenék küszöbnek köszönhetően a korábbi mínusz 140 cm-es rekord megdőlése nem fenyeget. A rendkívül alacsony vízállás komoly akadályt jelent a folyami hajózásban, a kilátások továbbra is kedvezőtlenek, nem számítanak olyan mennyiségű esőre, amely érdemben megemelhetné a folyó vízhozamát. Jelentős zöld fejlesztés előtt áll a Nagykörút. Elkészültek a fasorok megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A BKK közlése szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon található mintegy 600 fa közül építési jogból egyet sem vágnak ki. Az egészségi állapotok miatt cserére szoruló fák helyett legalább három új fát ültetnek. Ráadásul olyan szakaszokon is új fasorok jelenhetnek meg, ahol jelenleg egyáltalán nincs növényzet. A fejlesztés része lesz a korszerű csapadékvízgazdálkodás és a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó fafajok telepítése is. A tervek bemutatására októberben lakossági bejárásokat tartanak Ferencvárosban, Józsefvárosban, Erzsébetvárosban és Terézvárosban, ahol szakemberek ismertetik a fasor rekonstrukció részleteit. Letartóztatták azt a pilótát, aki a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán késsel támadt kollégájára. Az incidens miatt a gép kényszerleszállást hajtott végre a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. A megtámadott pilóta súlyos sérüléseket szenvedett. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szerint a támadó célja az lehetett, hogy lezuhanjon a gép. A beszámolók szerint a tulakodás hallatán több utas is a pilóta fülkéhez sietett, hogy segítsen megfékezni a támadót, miközben a személyzet egyik tagja stabilizálta a gépet. A repülő végül biztonságosan földet ért, a szaudi hatóságok pedig azonnal intézkedtek a támadó pilóta ügyében. Ferencváros különleges zenei fesztiválnak ad otthont október 3-án. Az FMK rendezvényen 14 kórus mutatkozik be 5 helyszínen, köztük a Központi Vásárcsarnokban, a Bakács téren, az Altemplomban és a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. A programban klasszikus, kortárs, régi zenei, népzenei, világzenei és könnyűzenei előadások egyaránt helyet kapnak. A fesztivál délután 1 órakor közös énekléssel indul a Fővámtéri Vásárcsarnokban, majd 20 perces koncertek követik egymást a különböző helyszíneken. A rendezvény célja, hogy a kórus zene kilépjen a koncerttermekből, és Ferencváros utcái, terei és a közösségi helyszínei váljanak egyetlen nagy koncerttéré. A napot közös záróének zárja majd a Bakács téren. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

árnyékvilág és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem. Beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te, régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársaság elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Baka András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé terjesztik. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebösszeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, még más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, ha a tulajdonos korábban már részt vett ebösszeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak napra készen tartása. A szabályok megszegése akár 150 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Ebösszeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Pilisszentiván határában található Hás erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falutelepülés területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszkodókat, közöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Pilisszentiván melletti római települést több mint egy évtizedet mutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon, a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szépen.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 1-én csütörtökön este 7:30-tól a koncertteremben jön a Metrium Trio zene és felvilágosodás című műsor, a történelmi időutazás zenei alaphanggal a zene világnapján. A Metrium Trio egy Artisus és Culture Crayons díjas, egy elképesztő, izgalmas formáció, melynek jelenlegi tagjai Rákóczi Anna fuvola, Rozmár Lajos klarinét és Kántor Balázs cselló. Az együttes az elmúlt 10 évben számos emlékezetes zenei színházi előadás létrehozásában vett részt. Specialitásuk, hogy a kamara zenészek közül egyedülálló módon fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények, például szokatlan fényviszonyok között is igen szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadása, ezúttal Koppán Kata Brácsa művésszel kiegészülve, valamint Fleg Zoltán jogász, szociológus közreműködésével hozzák közelebb azt a bizonyos felvilágosodás kori Európa világát, reflektálva a zene és hétköznapi élet viszonyára, a megidézett korszak, vagy akár napjaink társadalmának tükrében. A koncertműsor a Mozart Bach átiratai, Kondor Ádám Mozart átiratai, vagy Haydn és Handel triói, valamint Haydn eredetileg korabeli mechanikus szerkezetekre is írt miniatűrjei, Fleg Zoltán művészi vonatkozásában is érzékeny reflexióval egyfajta párbeszédet képeznek zene és szó között. Mondtam én, hogy izgalmas lesz, inspirálva a hallgatóságot a felvetett témák tovább gondolására. Az alkotók egyik fő motivációja bevallottan az, hogy manapság, amikor a mesterséges intelligencia elláraz bennünket mindenfajta őrülettel, nos, akkor legyen értelmi tudás is. Október 1-én csütörtökön a Magyar Zeneházában. Meg lesz este 7:30-tól a koncertteremben.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megyebérlet lesz a vármegyebérlet új neve október 1-től. Kötelező ebösszeírás indult több budapesti kerületben. Október 15-én kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Érdemben mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, arra reagálva, hogy Bak András államfő visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárcavezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése, ezért a Sándor Palota javaslatait az országgyűlés törvényalkotási bizottsága elé terjesztik. Bak András azért küldte vissza a jogszabályt, mert kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának korlátozását, valamint aggályosnak tartja az orvosi kamarai tagság kötelező visszaállításának átmeneti szabályait. Az államfő szerint el kell kerülni, hogy adminisztratív akadályok miatt orvosok essenek ki az egészségügyi ellátórendszerből. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva a közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Több budapesti kerületben is megkezdődött, vagy hamarosan elindul az ebösszeírás, amelyben a kutyatartók számára jogszabály alapján kötelező a részvétel. A 7. és 8. kerületben december 1-ig várják a kitöltött adatlapokat, még más városrészekben október végéig vagy év végéig tart a felmérés. Az önkormányzatok hangsúlyozzák, minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, és akkor is szükséges az adatszolgáltatás, ha a tulajdonos korábban már részt vett ebösszeíráson. A nyilvántartás célja többek között a veszettség elleni védekezés, az állatvédelmi feladatok támogatása és a kutyatartók adatainak naprakészen tartása. A szabályok megszegése akár 150 000 forintos bírságot is maga után vonhat. Ebösszeírást 3 évente kötelező tartani. Az idei ásatás egyik legjelentősebb leletére bukkantak a régészek a Pilisszentiván határában található Hás erdőben. Egy apró ólomból készült szemérmes Vénusz szobrocska került elő egy egykori római kori falu település területéről. A szakemberek szerint ez az első ismert vallási vonatkozású lelet a lelőhelyen, ezért fontos információkkal szolgálhat a település lakóinak hitvilágáról és mindennapi életéről. Az ásatás során emellett bronz tükörtöredéket, érméket, fibulákat, vaseszközöket és nagy mennyiségű kerámiát is találtak. A Pilisszentiván melletti római települést több mint egy évtizedet kutatják a régészek. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló 15. fesztiválon, a Millenáris Parkban díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Este irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, az elmúlt másfél évtizedet pedig Margó Gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat. A könyvbemutatók ingyenesen látogathatók. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges program a folytatásban, mind a kettő a Városligetbe visz minket. Október 1-én csütörtökön este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében jön a Cimbalom Szalon, Solymosi Vincével és Vadász Károllyal. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációkban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten is ennek a sokszínűségnek lehetünk mai fültanúi. Vadász Károly Liszt díjas cimbalom művész, az ő pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, és a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol már a tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása izgalmas tételeket tartogat a városi cigányzenét, balkáni és magyar népzenét és a virtuóz improvizációkat kedvelőknek. A cimbalom az évszázados tradíciókhoz hűen, és a két zenész egyedi összjátékában is felcsendül majd természetesen. Aztán másnap, október 2-án pénteken jön az Öröm zene és a klub élet már a 16. epizódjával. A Magyar Zeneháza zenepedagógusa Tápai Dóra egy kellemes tea délutánra invitálja azokat, akik szívesen vennének részt egy közös zenei játékban. A zene és az éneklés a testi-lelki egészség megvalósításának egyik fontos eszköze, hiszen a ritmus és a dallam más-más agyféltekét mozgatja. Frissít és energiát ad, összességében egy rekreációs élménnyé is válik ez a 90 perces alkalom, ami majd október 2-án pénteken 15 órától a Magyar Zeneház a zenepedagógiai termében kezdődik. Az Öröm Zene Klub élet egy olyan klub délután, amely kötetlen hangulatban eltöltött interaktív zenei élményt nyújt mindazoknak, akik szívesen kipróbálják a hangszeres dalos játékokat. Előképzettség szerencsére nem szükséges, hiszen megvalósítják Kodály Zoltán gondolatát, amely mi más lenne, mint hogy a zene az nagyon is mindenkié.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések szabályait. Átadták a Száv repülésfejlesztési központját Budapesten. Október 10-én érkeznek a Vidócki mesék a Hagyományok házába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. Engedély nélkül megkülönböztető jelzést használhatnak például a mentők, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás vagy a NAV. Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság, illetve a honvédelmi és a külügyi tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab csoportúj budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A budapesti központ mintegy fél év előkészület után 25 emberrel kezdi meg a működését, és a közeljövőben a létszám jelentősen bővülhet, mondta a központ svéd.